Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Csoda szép hajnalt, nagyon szép keddet mindenkinek. Augusztus 4-a van. Ha esetleg van Dominika vagy Domonkos nevű ismerősöd, akkor ne felejtsd el felköszönteni őket. Nekik kívánunk nagyon boldog névnapot, ahogy a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. A kalendáriumot lapozva két fontos évfordulóra is emlékezünk ma. 114 évvel ezelőtt született Raoul Wallenberg, svéd diplomata, aki a II. Világháború árnyékában magyar zsidók ezreinek életét mentette meg. És pontosan 142 éve látta meg a napvilágot Balázs Béla költő, író, a magyar és nemzetközi film esztétika meghatározó alakja. Hogy hogyan indul majd a nap a hőmérők szerint, és mire számíthatunk a perzselő nyárban, nem sokára érkezem a legfrissebb időjárás jelentéssel. Maradj velem, most viszont jön Nikó és a Hányszor, itt a Petőfi.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar kitartást mindenkinek, mert hogy péntekig marad az embert próbáló extrém hőség. A csúcsértékek a következő napokban többfelé 40 fok körül alakulnak a hét közepén, szerdán és csütörtökön pedig akár a 42 fokot is elérhetjük. Ezzel idén nyáron már másodjára kerülhet veszélybe az abszolút magyar melegrekord. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy igazi trópusi éjszakákra kell készülnünk, a nagyvárosokban és a vízpartokon hajnalra sem hűl a levegő 25 fok alá. A jó hír viszont az, hogy pénteken végre elér bennünket egy északnyugati hidegfront, elsőként északon és nyugaton mérséklődhet majd a forróság, a hétvégére pedig végre búcsút inthetünk a 40 fokos pokolnak, teljes lehűlésre azért így se számítsunk, 30 fok feletti kánikula marad, de a frontot már záporok és hűsítő zivatarok kísérhetik, azért a 30 fok mindjárt barátságosabban hangzik a 42-nél. Mindenki vigyázzon nagyon magára ebben a szaunában, és ne felejtsd, hogy sok-sok folyadék, ez a megoldás kulcsa. Igyunk sok-sok vizet. A folytatásban pedig hallgassunk sok jó hazai zenét. Már is megyünk tovább egy újabb kedvenccel. Itt van Cigány Judit és az Üvöltenék a Petőfi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Görgetjük tovább a kelt hajnalunkat, itt a Petőfin, augusztus 4-e van, hello, üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, tarts ki az éjszakai műszakban, ebben hozom a segítséget, itt lesz a Swingela Django, jön majd Rudanzsó is, a kezdés pedig a László Attila bendé, When You Came.
0: Itt egy újabb óra.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar egy igazi színházi csemegét ajánlanék a figyelmedbe, főleg akkor, ha szereted a különböző zenés műfajokat. Augusztus 8-án szombaton este 8 óra 15 perctől az M5 csatorna műsorára tűzi a Budapesti Operett Színház centenáriumi ünnepi gáláját. A kerek 100 éves jubileum alkalmából rendezett nagyszabású esten a teátrum teljes társulata színpadra lépett, így egyetlen estén láthatjuk és hallhatjuk a műfaj legnagyobbjait. Érkezik többek között Oswald Marika, Leocki Zsuzsa, Jan Zakata, Dolhai Attila, Peller Anna és Homonai Zsolt is. A legnépszerűbb operett és musical slágerek, fantasztikus balettkar és igazi ünnepi varázslat várja a nézőket a képernyő előtt. 100 éves az Operett Színház centenáriumi ünnepi gála, tehát augusztus 8-án, este 8 óra 15 perctől az M5-ön. Maradunk a zenék világában, viszont az operett és musical slágerek helyett a pop dalokhoz térünk vissza. Itt van Novák Éva és a Nem tartozom senkinek.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Javában tart a Nébih és a kormányhivatalok nyári ellenőrzési akciója, és bár a legtöbb vállalkozásnál mindent rendben találtak, azért akadtak meglehetősen súlyos esetek is. A hatóságok eddig több tonnányi nem megfelelő élelmiszert vontak ki a forgalomból. Pest megyében például egy fagylalt üzem működését kellett azonnal felfüggeszteni, ahol 1,6 tonna lejárt szavatosságú és igencsak bizonytalan eredetű alapanyagot találtak az ellenőrök. Kiemelten figyelnek a gyerekekre is. 93 nyári tábor étkeztetését vizsgálták meg, ahol a többség ugyan megfelelt, de két helyszínen ételfertőzés miatt kellett hatóságilag közbelépni. A jó hír az, hogy a földeken és a piacokon ellenőrzött görögdinnyék és friss gyümölcsök kiválóan teljesítettek. A razziák és a büfé ellenőrzések egészen augusztus 20-áig folytatódnak majd országszerte. Vigyáznak ránk a szakemberek. A folytatásban én pedig vigyázok arra, hogy minél jobb hangulatban teljen a kelt hajnalod. Ember Márkot hozom neked már is. Itt van a tovább a Petőfi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai kedvencek, különlegességek minden hajnalban. Itt a Petőfin, augusztus 4-e van, kedd, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Ebben az órában pedig találkozhatsz majd többek között a Third Planet-tel, a Tigris Sofival, vagy éppen most Jónás Vera és Karácsony János párosával. Ez az utolsó szerelmes dal.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar készül, mert most alaposan felrázzuk a kett hajnalt. Érkezik a Richman Orchestra, a 8 tagú csapat egyáltalán nem háttérzenét csinál. Igazi örömzenélést hoznak a színpadra, méghozzá egy jókora magyar csavarral. Náluk a folk, a ska és a punk találkozik fúvósokkal, vonósokkal és igen, csak pörgős ritmusokkal. A koncertjeiken egyszerűen képtelenség egy helyben állni, a dallamaik pedig garantáltan a fülünkben ragadnak egész napra. Pattanjunk ki a szemünk, pörögjön a Richman Orchestra, és az idő elmúlt, itt a Petőfi.

Nem is értem sokan miért akarnak folyton új életet, mintha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá matricát, persze sokszor. Egy mosás is megteszi,

A pletykálkodás ihlette Erdős Fruzsit, alát itt volt az Azt beszélik a Petőfin, ahol minden magyar. A kert hajnalunkban a Kecskemétről jön a következő énekesnő, Nagy Adri, akit már kisgyerekkora óta vonzott a zenevilága. Először különböző hangszereken próbálkozott, mint például a fuvola, vagy éppen a zongora. A próbálkozás mondjuk talán egy elég gyenge kifejezés, kiválóan játszott ezeken, közben pedig arra is rájött, hogy az éneklés is jól megy neki. 2007-ben egy DJ ismerőse kérte fel egy darra, ami azonnal felkerült az akkori hazai zenecsatorna top listájára. Ez a siker indította el Nagy Adrit az úton. Itt van most ő, és a Hol voltál? A Pető.

0: 0630303380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Közelítünk már a kedd reggel felé, és hogy jól induljon a napod, tarts velem itt a Petőfin, hallgassunk együtt hazai kedvenceket, különlegességeket. Jó reggelt, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallott. Itt lesz nem sokára a Devia, Galambos Péter is jön, de előbb Keresztes Ildikó énekel. Ez az Emlékek háza.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép jó reggelt! A kánikulában egyáltalán nem kell lemondanunk a mozgásról, de nem mindegy, mikor húzunk futócipőt. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között a tűző nap és a hőguta veszély miatt messziről kerüljük a szabadtéri edzést. De mi a jobb választás? A hajnali pirkadat vagy a naplemente? A kora reggeli órák a legbiztonságosabbak, a levegő még viszonylag friss, a szervezet hűtése könnyebb, viszont az izmaink ilyenkor merevebbek, így szánjunk több időt a bemelegítésre. Ha nem vagyunk korán kelő típusok, akkor a napnyugta utáni sport is jó választás lehet, de a nagyon késői intenzív edzés megnehezíti az elalvásunkat. A legfontosabb, hogy nyáron nem most akarjunk egyéni csúcsokat dönteni, ígyunk inkább rendszeresen már az edzés előtt is, használjunk fényvédőt, és ha szédülést vagy szokatlan gyengeséget érzünk, azonnal álljunk meg. Okosan mozogjunk a hőségben is, ne random módon. A folytatásban viszont jön a This Must Be Love és a Minden Random, a Petőfi. Jó reggelt!

0: Hazai kedvencekkel a Magidom elé jön most Kőkén Tani, és az ugyanaz a ház.
1: Annyi minden maradt még, amit mondanom kéne, de elfogytak már rég a szavak.

0: mosolygó, szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt óránkban, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad, én most búcsúzom, de a folytatás a Bocki Máté kollégámé vele indul a kedd reggeled. Ha teheted, tarts vele, és legyen nagyon szép a napod. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Nem kellenek szigorú beavatkozások, ha takarékoskodik az energiával a lakosság, közölte a miniszterelnök. Leálltak az autógyárak Romániában. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as autópályán Bak térségében Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométer között aszfaltoznak, ezért csak szűkített sávokon lehet haladni a leállósávon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Azt is hozzátette, hogy a Paksi Atomerőmű vezérigazgatójának tájékoztatása alapján a Duna vízszintje stagnál, az utolsó turbina pedig termeli az áramot. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásokra. A vállalatoknak és a lakosságnak köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagy vállalat is szünetelteti a termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság miatt, jelentette be a román kormányfő. Felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Világháborús gránátot találtak Miskolcon a Baráthegyi Majorságban. Az Erdei út szakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságban kiemeltek és elszállítottak. Műszerekkel is átvizsgálták a környező területet, amelyen időről időre előkerülnek hadi eszközök. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Több száz tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat a fővárostól Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában és a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést pedig felfüggesztették.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Fokozódik a hőség, ma is sok napsütés lesz, eső nem valószínű, a Dunántúlon megérénkül a szél. A hajnali 17-24 fok után napközben 37-41 fok valószínű. A következő napokban is marad a kánikula, enyhül és csak hétvégén várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Nagyon-nagyon jó reggelt, jó ébredezést kívánok! Indul az idei augusztusunk első keddi napja, 2026. augusztus 4-e van, elmúlt 6 óra, kezdődik a Halló Magyarok is. Elsőként a Random Trip csapata vár ránk sok-sok előadóval. Kezd a hajolj közel!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel és

0: utakon.
1: Minden magyar.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A
4: tábor tűzlángja meg sebzett fatként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz.
3: Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen.
4: Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az órát.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, augusztus 4-e van. A mai napon emlékezhetünk Ránki György Kossuth Díjas történész akadémikusra, aki 1930-ban ezen a napon született. A mai Raoul Wallenberg születésnapja, mely a Humánum napja Magyarországon. Ilyenkor azokra is emlékezünk, akik a vészkorszak idején önzetlenül az életüket kockáztatva mentették embertársaikat. Ma ünnepli születésnapját Jónyen István a nemzet sportolója címmel kitüntetett négyszeres világbajnok magyar asztali teniszező Miskolc díszpolgára, akár csak Fekete Kovács Kornél, Liszt Ferenc Díjas trombita művész, Isten éltesse őket, illetve téged is, hogyha ma ünnepelsz. Ami pedig na, a zenéket illeti, itt a reggelben Fluor kísér minket a képkockák akusztikus verziójával a Petőfi.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkezünk. Ne feledd, hogy a héten minden reggel van nálam egy páros mozi belépő az Oak Street vége című film premier előtti vetítésére. Hogyha szeretnéd megnyerni, akkor figyeld az óra zenéjét egészen 11-ig, bármikor felcsendülhet. A játék szignál után pedig várom az előadót és dalcímet a 06303030380-ra. A szlogenünk Petőfi Rádió, minden magyar. Most jönnek a legfrissebbek, aztán a hűvössel folytatjuk. Rendezői változat, nem sokára a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés. Nem lesz szükség szigorú beavatkozásra, ha továbbra is takarékoskodik az energiával az ország, közölte a miniszterelnök. Megállt a Duna apadása Budapestnél.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as csomópont között a Budapest felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásokra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylőterméből jelentkezett be Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál. A következő órákban pedig eldőlhet, hogy fenntartható-e a termelés az erőműben, mondta a miniszterelnök. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, pedig engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. A lakosság és a vállalati szektor további együttműködését kéri az energiakrízis miatt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a rendkívüli helyzetben azt kéri a kormány, hogy aki teheti, a következő 5 napban délután 5 és este 10 óra között ütemezze át az áramfogyasztását. Megállt a Duna apadása Budapestnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapja szerint tegnap reggeltől estig 3 cm emelkedett a folyó vízszintje. Az előrejelzések csütörtökre várnak nagyobb mennyiségű esőt a Duna ausztriai vízgyűjtőjén, ami becslések szerint több 10 cm emelhet a vízszinten, ha az eső valóban megérkezik.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Szükség esetén azonnal indíthatóak a jelenleg használaton kívüli erőművek. Ezt a miniszterelnök közölte, miután egyeztetett a köztársasági elnök jogkörei gyakorló Forsthoffer Ágnessel és a parlamenti pártok frakció vezetőivel a Sándor Palotában. Magyar Péter elmondta, hogy a litéri és a mátrai erőmű blokkjának felkészítése is megtörtént. A találkozó után a Fidesz frakció vezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be, és nem is javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégiai megalkotást sürgetett.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Szlovákia után Lengyelország is jelezte, kész segítséget nyújtani Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Szombaton a szlovák miniszterelnök is segítséget ajánlott Magyarországnak az energiahelyzet kezelésében. Korlátozhatják a Krsko atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. Az atomerőmű Szlovénia áram szükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy ötödét fedezi. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti a termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság miatt, jelentette be a román kormányfő. Felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Több magyarok lakta vajdasági településen is rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. Víztakarékosságra kérik a lakosságot, a turistákat és a vállalkozásokat a horvátországi Krk szigetén, miután a tartós aszály miatt az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázison. Az öntözés visszafogását és a medence feltöltések korlátozását szorgalmazzák, miközben legalább harmadával csökkentik a közterületi locsolást.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Videokonferencián egyeztetnek ma az uniós belügyminiszterek az illegális migráció elleni fellépésről. A tanácskozás összehívását nyelt levélben sürgette az Európai Unió 22 tagállamának vezetője, miután múlt héten legalább 60 ezeren jutottak be illegálisan Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai területre, Ceutába. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a Hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhatnak a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Donald Trump.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához Hortai Olivér és Palóc André, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Eláll a zuglói irodaházak megvásárlásától a Tisza kormány, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett. Ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter elmondta, hogy a jogi és pénzügyi átvilágítás során számos szerződés szegést állapított meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. A budapesti Bosnyák tér mögött felépült 7 irodaház megvásárlására 2023-ban kötött szerződést az állam, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. Vasútvonal épül Szombathely és Zalaegerszeg között, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a beruházás 2 év alatt készül el 12 milliárd forintból, uniós és hazai forrásból. Vizsgálatot rendelt el a kórházban hagyott csecsemők sorsának rendezése érdekében a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, országos szinten több mint 320 gyerekről van szó. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy komplex megoldást kell keresni, de a csecsemőket gondozzák, ellátják, amíg megnyugtatóan rendeződik a helyzetük. Rászoruló gyerekek iskola kezdését segítheti a Baptista Szeretett Szolgálat. Ismét megszervezték a Sulipak kampányt, amelynek keretében 4000 csomagot osztanak ki. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják. A Szeretett Szolgálat azt is közölte, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online is lehet támogatni az iskola kezdő gyerekeket.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hajnali 17-24 fok után napközben 37-41 fok lesz. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés csak hétvégén várható.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Nyágui Gergely. A Zalaegerszeg házigazdaként 5-2-re legyőzte a Paksot a labdarúgó NB1 második fordulójának zárómérkőzésén, így nincs már hibátlan együttes a 2026-27-es idényben. A hazaiak 2-2 után az első félidő ráadásában harmadszor is megszerezték a vezetést, majd a második félidő végén lezárták a találkozót. A zalaiaknál Skribek ellen 3 gólpasszt jegyzett. A török Trabzonspor-ral kell megmérkőzni a Ferencvárosnak az Európa Liga főtábláját, ha sikerrel veszi a harmadik kört. A selejtező sorozat harmadik fordulójában az FTC a lengyel Górnik Zsabzséval találkozik, a párharc első mérkőzését szerda este rendezik meg. A konferencia ligában az Eto a Lech Poznan Klaksvik EL párharc vesztesével, míg a Debrecen az Inter Turku Vaduz KL csata továbbjutójával találkozik a liga szakaszba kerülésért, amennyiben túljut a selejtező e héten kezdődő harmadik fordulóján. Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzig labdarúgó csapatától és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. Új klubjának honlapja szerint a 36 éves kapus 2 idényre szóló megállapodást írt alá. Ezüstérmet szerzett a Rajncsák Diana Varga Orsolya magyar páros az isztambuli 5-tusa Európa-bajnokság nyitónapján. A 8 duót felvonultató mezőnyben a miénk a svájciak mögött az oroszokat megelőzve végeztek a második helyen. Gondár Anna 2-szoros játszmában legyőzte az ukrán Angelina Kalininát a torontói keménypályás női tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 77. helyezett magyar játékos 6-4-7-5-re győzött, következő ellenfele a 20. helyen kiemelt belga Alice Mertens lesz. Az 5-szörös Tour de France győztes Tadej Pogacar indul az augusztus 22-én rajtoló Vuelta a España országúti kerékpáros körversenyen. A 27 esztendő szlovén világbajnok számára a Vuelta az egyetlen hiányzó 3 hetes siker, 5 túr győzelme mellett ugyanis 2024-ben a Giro d'Italia-n is nyerni tudott. Amennyiben haza tudja vinni az összetett első helyezettjét illető piros trikót, úgy a sportág történetében 9. férfi kerékpárosként teszi teljessé Grand Tour kollekcióját. A spanyol körverseny augusztus 22-től szeptember 13-áig tart. Köszönöm figyelmüket!
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot és jó ébredezést kívánok. 7 órához érkezünk már is. A Domonkos Dominika, Dominik nevű ismerősöket bátran meg lehet látni egy mozi egyel, hiszen a héten minden reggel nyeretsz nálam egy páros belépőt az Oak Street vége című film premier előtti vetítésére. Hogyha eddig lemaradtál, akkor mondom majd természetesen a részleteket. A következő órát Leanderék indítják. Én vagyok a veszély, mindjárt a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
8: Otthon is érhetnek meglepetések.
10: Az egy dinoszaurusz!
9: Futás, futás, futás!
8: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
9: Mit fogunk csinálni?
10: Túl fogjuk élni.
8: Az Oak Street vége. A mozikban.
2: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
11: Nem kellenek szigorú beavatkozások, ha takarékoskodik az energiával a lakosság, közölte a miniszterelnök. Leálltak az autógyárak Romániában. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M3-as autópályán, Bak térségében, Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométer között. Szűkített sávokon lehet autózni, mert aszfaltozzák a leálló sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
11: Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Azt is hozzátette, hogy a Paksi Atomerőmű vezérigazgatójának tájékoztatása alapján a Duna vízszintje stagnál, az utolsó turbina pedig termeli az áramot, amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság. Továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásokra. A vállalatoknak és a lakosságnak köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet pedig engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását elhalasztotta. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti a termelését. A Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Egyben felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítő vizet. Meg lehet látogatni a Kölcsei központot, a Modem, a Nagy templom, az Ifjúsági ház és a városi könyvtárakat is nyitvatartási időben. Budapesten a Dunába menekült késes támadója elől egy férfi, akit holtan találtak meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi szóváltásba keveredett, egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújában indult nyomozás.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. Napközben 37-41 fok lesz. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés csak hétvégén várható.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. augusztus 4-én kedden. Még egy kicsit furcsa kimondani, hogy már is itt az augusztus, de hát lassan-lassan közeleg az őszi időszak, úgyhogy gyűjtögessük még a nyári élményeket, a meleg idő megvan hozzá. Kezdés most Leanderékkel!
2: Itt egy újabb óra!
3: Kizárólag magyar zenékkel

0: dolgoz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: A Balaton körül 2026-ban is több olyan fürdőhely vár, ahol belépődíj nélkül strandolhatsz. Igazi Kánaán a szabadi fürdőteleptől majdnem Siófok közepéig húzódó aranyparti szabadstrand, amelynek hossza mintegy 4 kilométer, szélessége 20-30 méter. Ez különösen a kisgyermekes családoknak lehet nagyon jó hely a sekély víz, illetve a területet félig elfoglaló homokos plázs miatt, ahol napozni és homokozni egyaránt jól lehet. Persze itt a nagy melegben fokozottan figyelj a gyerekekre is, számukra is kimondottan megterhelő lehet a hőség, fontos a folyadékpótlás, a bőrük védelme, gyerkőcöket és háziállatokat pedig soha ne hagyj parkoló gépkocsiban, mivel az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet, ilyen meleg időben még árnyékba se tedd mindezt. Hogyha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, akkor mindenképpen azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Figyeljünk, vigyázzunk magunkra, egymásra, és segítsünk, hogyha kell. Intim torna illegál, ez segít át a következő perceken a Mennyország kapujában. Itt a Petőfi.

0: strandoz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt kívánok, a harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van. A tűzoltókat idén átlagosan naponta 25-ször riasztották olyan egyedül élő idős emberekhez, akik napok óta nem adtak életjelet. A hőségben figyelj jobban egyedül élő idős rokonaira, szomszédaira, már egyetlen telefonhívással is életet mentetsz. 7:30 jönnek további fontos infók, aztán pedig Fábián Júliék zenélnek nekünk. Girly, hamarosan a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
2: Megállt Budapesten a Duna apadása. Rendezni a kormány a kórházban hagyott csecsemők sorsát. Fokozódik a hőség, sok lesz a napsütés.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Érinkül a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomóponttól befelé, de sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól és az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Stabil a hazai áramhálózat, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jelentősen alacsonyabb a vártnál, számolt be róla a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, Paksnál a Duna vízszintje stagnál, és hamarosan eldőlhet, hogy fenntartható-e a termelés a paksi atomerőműben. Biztató jel, hogy Budapesten megállt a Duna apadása. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, kész segíteni Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság miatt. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Hőség tombol a környező országokban is. Rekord meleget mértek Bécsben és Pozsonyban. Ausztriában és Szlovákiában 40 fok körüli rekordokat regisztráltak, de szokatlanul meleg van Nagy-Britanniában is. Angliában és Walesben az idei volt az egyik legszárazabb július. Vizsgálatot rendeltek el, hogyan lehetne rendezni a kórházban hagyott csecsemők sorsát. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter közölte, országosan több mint 320 gyermekről van szó. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, átfogó megoldást kell keresni, de a csecsemőket gondozzák el, látják, amíg rendeződik a helyzetük. Salmonella miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelem. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja, hogy ha valaki vásárolt ezekből a termékekből, ne fogyassz el. Emelkedett Venezuelában a júniusi földrengések halálos áldozatainak száma, már meghaladja a 6100-at. Még tart a kutatás eltűnt emberek után. Szakértői becslések szerint számuk megközelítheti a 10000-et. A kettős földrengésben 190 épület dőlt össze, mintegy 900 megrongálódott. A katasztrófa mintegy 24000 érintettje él jelenleg táborokban.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Fokozódik a hőség. Ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. Napközben 37-41 fok lesz. A következő napokban is marad a kánikula. Enyhülés csak hétvégén várható.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: ez a Haló Magyarok.
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
2: Augusztus 19 és 22 között rendezik Zamárdiban a Strandfesztivált, a Zamárdi Szabad Strandon, amely a Balaton legnagyobb nyárzáró bulijaként szolgál. Az augusztus 20-i balatoni ünnepi záró eseményének Zamárdi ad otthont 22 óra 10 perckor a Strandfesztiválon a Balaton legnagyobb tűzijátékát rendezik. A több mint 10 perces produkció zenei alapját Andy Sins készíti, így a fények és a zene együtt teremtenek megismételhetetlen élményt. Zamárdiban egyébként több szabadstrandot is találsz, a Zamárdi Nagystrand 3 km hosszú, egybefüggő füves, árnyas szabadstrand, ahonnan felejthetetlen kilátást tárul eléd a szemön fekvő Tihanyi félszigetre, úgyhogy ide is érdemes lehet ellátogatni a nyári időszakban. Hozzád pedig most az Imágó Mundi csapata látogat, itt az Estelente a Petőfi.
3: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból, hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
4: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne, eltűnnék, de folyton visszahúzol Estelente.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: 8 óra lesz, lassan-lassan búcsúzunk a Balatonparttól, de természetesen a balatoni élményektől semmiképp, vigyázz magadra ma is, de nem csak a Balatonnál, hanem minden hazai vízünknél. Igaz ez? Van egy játék a mai napra, ne feledd, az Ósztét vége című film premier előtti vetítésére nyeredsz páros belépőt, hogyha meghallod a játékszignált és elküldöd a dal címét és előadóját SMS-ben a 0630303380-ra. Ha nálad csörög a telefon, a szlogenünket is kérdezem majd. Petőfi Rádió, minden magyar, benne hamarosan a 4-es street. Hova tűntél?
2: Hova tűntél, mondd, hova tűntél?
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
4: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
0: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
4: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
0: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor nyereményed páros VIP belépő a Sziget Fesztivál 0. napjára.
0: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
0: a Petőfi Rádióban.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
9: 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Ez egy vulkán! Megsemmisíti a szigetet! Minden segítségre szükség van!
9: Éld át a mozivásznon az őskori kalandot. Mancs őrjárat, a Dinofilm a mozikban.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
11: Megállt Budapesten a Duna apadása, már ma megnyílhat a Hormuzi szoros. Folytatódik a hőség, sok lesz a napsütés.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
11: Élénkül a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-ás csomóponttól befelé. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól és az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
11: Stabil a hazai áramhálózat, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jelentősen alacsonyabb a vártnál, számolt be róla a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy Paksnál a Duna vízszintje stagnál. Hamarosan eldőlhet, hogy fenntartható-e a termelés a paksi atomerőműben. Biztató jel, hogy Budapesten megállt a Duna apadása. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol pedig lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, kész segíteni Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság miatt. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a Hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. Vasútvonal épül Szombathely és Zalaegerszeg között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a beruházás a Zalaszentiváni delta vágány és az új megálló építésével kezdődik. 2 év alatt készül el 12 milliárd forintból. Lezuhant a hegygerincről és meghalt egy lengyel hegymászó a Magas Tátrában. A szlovák hegyi mentőszolgálatot túrázók riasztották. A 38 éves férfi holttestét egy völgyben találták meg.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél, napközben 37-41 fok lesz. A következő napokban is marad a kánikula, enyhül és csak hétvégén várható.
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Folytatódik a Halló Magyar a 2026. augusztus 4-én kedden. A magyar kedvencek kísérnek ezen a napon is a nagy melegben. Vigyázz magadra, bármerre jársz. Kezdés ezúttal a 4-es street-tel. Jön a Hova tűntél?

0: Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tártos Bandi, Zsíros Deszkásunk, Camping Bringásunk, meg a lemez lovász,
1: hello,
0: a házban.
2: Szevasztok! Szevasztok!
0: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet. Pet.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A Blaha Louisiana zenéje nekünk, 8:20 a pontos idő, reggelt kívánok. A 77-esen Tapolca térségében felborult egy autó a 43-as kőnél, csak a félút pálya járható. A H6-os év Dunaharaszti külső és a Közvágó híd között ritkábban közlekedik. Baleset miatt itt a fővárosban ezen a szakaszon pótlóbusszal utazhatsz, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét ajánlja a BKK. Én pedig jó kis sportműsorokat, hiszen folytatódik a vizes Európa bajnokság. A nyílt vízi úszóknál a férfi 10 kilométert, illetve a női 10 kilométert is láthatod a mai napon az N4 Sporton, illetve az N4sport.hu-n 10 órás, illetve 14:30-as kezdése. Aztán délután tekernek tovább a női Tour de France-osok a negyedik szakasszal, 3:45-től már a webes felületen látható a közvetítést, 5:30-től pedig a televízió képernyőkön át is bekapcsolódhatsz. Aztán szintén a délután folyamán a Duna Worldon a kézilabda U18-as női VB középdöntőjét láthatod, Kína Magyarországgal találkozik, és a vizes Európa bajnokság az este folyamán is folytatódik. Ezt szintén láthatod majd az N4 Sporton, illetve az M4Sport.hu-n. Kellemes időtöltést kívánok, no meg természetesen, hogyha élőben a vízpartokon tartózkodsz szintén. Gudics Máté kísér, bármerre jársz, mellékhatás, most a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, az Arthur Rambo zenélt nekünk, ez volt az utcasarki fény, mindjárt 8:30 érkezünk, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. Ne feledd, hogy van játékunk a hétre reggelente, méghozzá az Oxid Vége című film premier előtti vetítésére nyerhetsz páros mozi belépőt. A meghökkentő látványvilágú izgalmas film arról mesél, mi történik akkor, hogyha egy békés amerikai kertvárosi család visszacsúszik az időben úgy 100 millió évet, és többek között dinoszauruszokkal találkozik. Ha szeretnéd megnyerni, akkor figyeld az óra zenét, ha meghallod a játékszignált, akkor várom majd az előadó dalcímet SMS-ben a 0630 30 33 80-ra. A szlogenünk Petőfi Rádió, minden magyar, benne a hírek után Pápai Jocival az Én apám.
1: Az én apám úgy nevelt, mint a szív.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Biztonságban üzemel a Paksi atomerőmű, vasútvonal épül Szombathely és Zalaegerszeg között. Fokozódik a hőség, sok lesz a napsütés.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Felborult egy autó a 77-es főúton Tapolca térségében. A 43-as kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. Néhány perccel ezelőtt pedig azt írta, hajnali 1:30 körül pár milliméterre jártunk a Paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centit emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina is, tette hozzá. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti a termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság miatt. Arra kérték a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókat, önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítő vizet. Meg lehet látogatni a Kölcsei központot, a Modemet, a Nagy templomot, az Ifjúsági Ház és Városi Könyvtárat is nyitvatartási időben. Vasútvonal épül Szombathely és Zalaegerszeg között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, a beruházás a Zala-Szentiváni delta vágány és az új megálló építésével kezdődik. 2 év alatt készül el, 12 milliárd forintból. Világháborús gránátot találtak Miskolcon a Baráthegyi Majorságban. Az erdei útszakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságosan kiemeltek és elszállították.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű, a Dunántúlon megérénkül a szél. Napközben 37-41 fok lesz. A következő napokban is marad a kánikula, enyhül és csak hétvégén várható.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: mikor vele vagyok olyan happy minden. De ha távol vagyok, másul eli éppen, menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem trilapálja, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
1: Várom a percet, már rég múlt.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8.42 a pontos idő, mindjárt a Margaret Island csapatával folytatjuk, és akkor lehet, hogy most egy kicsit többet segítettem a kelletténél, hiszen van nálam egy páros mozi belépő, ne feledd, az Oak Street vége című film premier előtti vetítésére nyerhetsz ezen a héten minden reggel egy-egy páros jegyet. A meghökkentő látványvilágú izgalmas film arról mesél, hogy egy békés amerikai kertvároski család, hát nem érti miért, de minden esetre házzal, kerttel, autóval együtt visszacsúszik időben, vagy 100 millió évet, és a dinoszauruszok közt találják magukat, hát kénytelenek mindehhez alkalmazkodni. Hogy is történik mindez? Na, hát ez alig, hanem kiderül a filmből, hogyha szeretnél ott lenni a premier előtti vetítésen,

0: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Bár az óra lassan véget ér, ahogy ígértem, játszunk, hiszen nemrég szólt az óra zenéje, úgyhogy már is kiderül, kinek adhatom a páros belépőt az Oak Street vége című film premier előtti vetítésére.
2: Ja.
1: Halló, itt Habocki Máté, Petőfi Rádió, ki ez van szerencsém?
2: Jó. Ja, Bálint vagyok.
1: Szervusz Bálint, köszöntelek, küldtél nekünk egy SMS-t a játékunk kapcsán, bízom benne, hogy jó helyen csörögtem.
2: Igen.
1: Oké, rendben. Hogy telik a nap, Bálint, hogy indult eddig ez a kedd?
2: Eddig nagyon jól, az volt a legelső, hogy bekapcsoltam a rádiót, mint mindig, titeket hallgattak éjjel és nappal. Hát igaziból 1-2 órája keltem.
1: Ó, de jó neked. No, hát akkor örülök neki, figyeltél bizonyára a részletekre, hiszen jókor jött az SMS, és amit küldtél, az is rendben volt. Mondd el nekem, kérlek, mi volt az órazenéje, egy előadó dalcímet szeretnék.
2: Margaret Island, engedd el.
1: Oké, és mi a Petőfi szlogenje?
2: Petőfi Rádió, minden magyar.
1: Gratulálok, Bálint, nyereménye egy páros jegy az Oak Street vége című film premier előtti vetítésére az Intercom jó voltából.
2: Köszönöm szépen.
1: Nagyon-nagyon szívesen. Hogy bírod ezt a meleget?
2: Hát nagyon nehezen, de amúgy napi fagyi adag megvan.
1: Jól hangzik. Melyik a kedvenc?
2: Csoki vanília.
1: Oké, hát egy igazi klasszikus. Na jó van, Bálint, akkor megbeszélünk minden további adáson kívül, arra kérlek, ne tedd le a telefont. A következő órát pedig folytatjuk majd Ákossal, Ember maradj nem sokára, itt a Petőfi.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
3: Itthon.
0: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
6: Otthon is érhetnek meglepetések.
8: Az egy dinoszaurusz!
7: Futás, futás, futás!
6: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
9: Mit fogunk csinálni?
10: Túl fogjuk élni.
6: Az Oak Street vége. A mozikban.
1: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Biztonságosan üzemel a Paksi atomerőmű. Országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél. Folytatódik a hőség, sok lesz a napsütés.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Felborult egy autó a 77-es főúton Tapolca térségében. A 43-as kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
11: Sikerrel vette az ország az első kritikus napot, közölte Magyar Péter miniszterelnök késő este közösségi oldalán. Néhány perccel ezelőtt pedig a kormányfő azt írta, hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a Paksi atomerőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, reggelre másfél centit emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina is, tette hozzá. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segíteni Magyarországnak a Paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság miatt. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, hogy exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Hőség tombol a környező országokban is. Rekordmeleget mértek Bécsben és Pozsonyban. Ausztriában és Szlovákiában 40 fok körüli rekordokat regisztráltak, de szokatlanul meleg van Nagy-Britanniában is. Angliában és Walesben az idei volt az egyik legszárazabb július. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát, hulladék gazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladék kezelését. Vizsgálatot rendeltek el, hogy hogyan lehetne rendezni a kórházban hagyott csecsemők sorsát. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte, országosan több mint 300 gyerekről van szó. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, átfogó megoldást kell keresni, de a csecsemőket gondozzák, ellátják, amíg rendeződik a helyzetük. Szalmonella miatt osanos vörös hagymás tepertő krémet hívott vissza a fogyasztóvédelem. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja, hogy ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Emelkedett Venezuelában a júliusi földrengések halálos áldozatainak száma, már meghaladja az 1100-at, még tart a kutatás eltűnt emberek után. Szakértői becslések szerint számuk megközelítheti a 10 000-et. A kettős földrengésben 190 épület összedőlt, mintegy 900 megrongálódott. A katasztrófa 24 ezer érintettje él jelenleg átmeneti táborokban.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, de eső nem lesz. A Dunántúlon megélénkül a szél, napközben 37-41 fok lesz. A napokban is marad a kánikula, enyhülés csak hétvégén várható.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Nagy melegben természetesen számíthatsz a magyar zenei kedvencekre. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra folytatódik a Halló Magyarok 2026. augusztus 4-én kedden. Elsőként ezúttal Ákos vár ránk és az Ember maradj.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok, és sok-sok nyári fényképet. Vaku viharban a magyar parti fotózás Pixel zajos hőskora a 2000-es évek elején címmel nyílik ma a pop-up kiállítás a Magyar Zeneháza előcsarnokában. A tárlat a 2000-es évek budapesti klub kultúrájának vizuális emlékeit mutatja be a korszak meghatározó fotósainak és online archívumainak anyagából. A tárlat a 2000-es évek elejének azt az időszakát idézi fel, amikor a digitális fényképezés és az internet demokratizálódása alapjaiban változtatta meg a koncert és parti fotózást, jóval az okostelefonok és a közösségi média megjelenése előtt. A parti fotók ma már korlenyomatok is, egyszerre mesélnek a rendszerváltás utáni klubvilágról, a digitális fotózás térnyeréséről és az internet első közösségi élményeiről. Mindezt egyébként szeptember 13-áig ingyenesen látogathatod. A következőkben pedig a Follow the Flow kísér minket tovább a zenei utunkon. Beszívom itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg az 5. Váralja Akusztik Könnyűzenei Fesztivált a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Boldogkő Váralján, a Téka Tábor erdei helyszínén, ahol többek között folk, hip-hop és indie rock produkciók is várnak. Augusztus 6-án csütörtökön egy ingyenes 0. nappal készülnek a szervezők, akik ezen a napon egyebek mellett erdei házi bulit, kocsmakvízt, sörpong bajnokságot, sakk és kártyapartikat, valamint pince technót és sok-sok beszélgetést kínálnak. Na, a programok mellett zenei elemekkel is találkozhatsz, a napot pedig tábor, tűz és dalolás zárja. A zene mellett egyébként fotókiállítás és kézműves programok is lesznek, na meg sok minden más, a neten természetesen megtalálod a részleteket. Nálunk pedig megtalálod a magyar kedvenceket, a következőben a Szupernem, hova megy ki? Itt a Petőfi.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Számos program, több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be. Holnaptól augusztus 9-éig a 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában Jászberényben. Az előadások mellett egy élő találkozási pontot teremt a hagyományőrzők, a népművészet iránt érdeklődők és a fiatal generáció között. A fesztivál küldetése bemutatni és tovább örökíteni a moldvai és gyimesi csángó, valamint a Kárpát-medence magyar közösségeinek élő kulturális örökségét, miközben erősíti az összetartozás érzését és a kulturális identitást. A rendezvény során gálaműsorok, néptánc bemutatók, népzenei koncertek, táncházak, népművészeti vásár, kézművesek is lesznek, továbbá szakmai előadások, filmvetítés, gyerekprogramok, fényfestés, táncos felvonulás, tűzijáték is szerepel a programok között, úgyhogy színes időtöltést kínál mindez. Nálunk pedig színes a zenei felhozatal, mindjárt itt a Kaca és az Ahogy Szeretném, a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában, akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotért.hu.
4: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
4: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
4: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
4: akkor nyereményed páros VIP belépő a Sziget Fesztivál 0. napjára.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
4: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint, mobilabb kuponnal a 825 ml-es Cartedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió.
4: Minden magyar.
8: Kiborult poharat nyitott teraszajtó, őről a kávé nyílik a szem az ajtó.

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok! Harmadfokú hőségriasztás van érvényben a Katasztrófa Védelem weboldalán. Eléred azon légkondicionált helységek listáját, amelyeket bárki igénybe vehet. Vigyázz magadra, jönnek a további infók, aztán az Ivan and the Parazol vár ránk. Jól áll nekem az élet itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
2: Otthon is érhetnek meglepetések.
5: Az egy dinoszaurusz!
4: Futás, futás, futás!
2: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
6: Mit fogunk csinálni?
7: Túl fogjuk élni.
2: Az Oak Street vége. A mozikban.
8: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
9: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
11: Nem kellenek szigorú beavatkozások, ha takarékoskodik az energiával a lakosság, közölte a miniszterelnök. Vasútvonal épül Szombathely és Zalaegerszeg között. Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Dolgoznak az M0-ás autót déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 21-es kilométernél lezárták a külső sávot, 5 kilométeres a torlódás, ami már az M51-es autóút forgalmára is hatással van. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
11: Ha marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásokra, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Emlékeztetett, hogy holnap lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, délután 5 és este 10 óra között csökkentse az energiafogyasztását. Egyre több településen és cégnél jelentenek be energiatakarékossági intézkedéseket. Békéscsabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben is Pécset elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. A Szegedi Tudományegyetem otthoni munkavégzést rendelt el a dolgozók egy részénél. Az MVM pedig több tervezett karbantartást elhalaszt. Eláll az zuglói irodaházak megvásárlásától a Tisza kormány. Visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. Ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter elmondta, hogy a jogi és pénzügyi átvilágítás során számos szerződés szegést állapított meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. A budapesti Bosnyák tér mögött felépült 7 irodaház megvásárlására még 2023-ban kötött az állam szerződést, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. Vasútvonal épül Szombathely és Zalaegerszeg között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a beruházás a Zalaszentibáni delta vágány és az új megálló építésével kezdődik. 2 év alatt készül el 12 milliárd forintból. Folytatódik az országos szúnyogírtás. 8 vármegyében és a Tiszatónál írtják a szúnyogokat ezen a héten, közölte a Katasztrófa Védelem. Békés és Csongrád-Csanád vármegye egyes holtágaiban biológiai gyérítést végeznek, míg a Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy vármegye településein földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen.
10: Pet
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, de eső nem valószínű. A Dunántúlon több felé megélénkül a szél. Napközben 37-41 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kánikula. Enyhülés csak hétvégén várható.
10: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
10: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 10 óra, folytatódik a Halló Magyarok, sőt a mai utolsó 60 percünk kezdődik, így 2026. augusztus 4-én kedden. A magyar kedvencek ebben az órában is kísérnek a nagy meleg mellett. Ivan and the Parazol, jól áll nekem az élet, ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.
10: Kizárólag magyar zenékkel

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A nyár 26 adása ma is a Réfülöpi Módóról jelentkezik. Az élő magazinműsort a Duna televíziós csatornáján láthatod. Fiatal táncosok is megcsillogtatják ma a tehetségüket. A konyhában frissítő finomságok készülnek. Balázs Andi és Olt Tamás a Karinti Színház következő évadáról mesélnek. Egy kardiológus segítségével megtudhatod, hogy miért különösen nehéz a nyári forróságban a szív- és érrendszeri betegséggel élőknek. Szóba kerül a kertmozik kínálata, továbbá Csepregi Éva, valamint a megújult Unisex csapata gondoskodik a valódi nyári hangulatról, ami a zenét illeti. Természetesen a nyár 26 adásait a Mediaklikken megtalálod, mint ahogy a Petőfi is elkísér online a világ bármely pontjára. A folytatásban Rúzsa Magdival, itt a Rúzs, Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok, ne feledd, hogy a héten minden reggel nyerhetsz nálam egy páros mozi belépőt az Oak Street vége című film premier előtti vetítésére. Egy meghökkentő látványvilágú izgalmas filmről van szó, ami nagyon hitelesen mesél arról, ami igazából valószínűtlen, hogy egy békés amerikai kertváros békés családja egyszer csak visszacsöppen több mint 100 millió évet az időben, és hát a kertben dinoszauruszok tűnnek fel. Ez a sci-fi borzolhatja a nyári hőségben a kedélyeket. Hogyha szeretnél ott lenni a premier előtti vetítésen, akkor tarts velem a héten minden reggel. A magyar kedvencek pedig természetesen kísérnek.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Csodálatos szép napot kívánok, vigyázz magadra itt a nagy melegben, 11-től majd Mákata kísér tovább programajánlatokkal, illetve kirándulás tippekkel, aztán délután érkezik Szikora Tomi estétől kívánságműsor. 9-től Kulturfitnessben itt lesz ma Kellner Dénes író, valamint Molnos Péter művészettörténész, 11-től pedig a Nemzeti Dalban Fekete Laci mutat be újdonságokat szerte a világból. Tarts velünk akkor is, a folytatásban pedig Galaxisok, ez a nyár, itt a Petőfi.

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 11 órához érkezünk, köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában. Habóczki Mátét hallottad. Ne feledd, a legmelegebb órákban, ha lehetőséged van rá, akkor tartózkodj hűvös helyen és mellőzd a megterhelő fizikai tevékenységet. Vigyázz magadra, idős hozzátartozóidra, illetve gyerkőcökre, házi állatokra egyaránt. Holnap hajnalban találkozunk, bármerre jársz, határon innen vagy túl, tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: A legújabb magyar dalokat is a Petőfi Rádióban hallod először. Ma ők mutatkoznak be.
3: Hello mindenkinek, többek között itt lesz velem Király Viktor, Kökény Dani és Hegedűs Józsi is. Én Fekete Laci vagyok, és ma este is hallgasd a Nemzeti Dalt este 11-től.
0: Nemzeti Dal. Új magyar zenék a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abbahagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
11: Nem kellenek szigorú beavatkozások, ha takarékoskodik az energiával a lakosság, közölte a miniszterelnök. Egyre többen utaznak vonattal a Balatonra, fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Dolgoznak az M5-ös autópályán a határ felé Kecskemétnél, a 74-es kilométernél sávzárásra, torlódásra kell számítani. Az M7-esen Letenye felé Balatonszemesnél szalagkorlátnak ütközött egy autó. A 135-ös kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
11: Stabilizálódott az energiahelyzet, továbbra is termel a paksi atomerőmű utolsó blokkja. A legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint, attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát. De megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centit emelkedett. A kormányfő azt kérte, mindenki takarékoskodjon az energiával. Egyre népszerűbbek a balatoni vonatok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első hónapjában csak nem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Különösen kedveltek a Jégmadár és a Csabai tekergő express vonatok. A kerékpárszállítás is jelentősen nőtt a balatoni vonalakon. Rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Főleg iskolatáskákat, füzeteket, írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Augusztus 10-ig pénzadományjal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-es telefonszámon.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket a sporthíreket Környei Bencétől hallják. Markgráf Ákos hivatalosan is a Köbenhávn játékosa, amint az már napok óta sejthető volt, a dán együttesnél folytatja a 21 éves védő, aki mindössze másfél hónapig volt az Újpest játékosa. Az egyszeres magyar válogatott Markgráf 5 éves szerződést kötött a Köbenhávn együttesével. Tegnap este hivatalossá vált, hogy Gulácsi Péter a Villarrealnál folytatja pályafutását. Az 58-szoros magyar válogatott kapus 2 éves szerződést kötött a spanyol bajnokság legutóbbi idényének bronzérmesével. Gulácsi 11 év után klublegendaként hagyta el a német Lipcsét. Egy rendkívül gólgazdag találkozón 5-2-re nyert a Zalaegerszeg hazai pályán a Paks ellen a labdarúgó OTP Bankliga második fordulójának záró mérkőzésén tegnap. Fucsovics Márton 2 szetben kikapott, így már az első körben búcsúzott a torontói keménypályás tenisztornán. A világranglistán 83. helyen álló magyar játékos 6-1-6-2 arányban kapott ki a francia 59. helyezett Corentin Mutettől. A hölgyeknél Udvardi Panna ellenfele, a német Eva Lis 1-1-es állásnál a harmadik szetben feladta a mérkőzést, így Udvardi jutott tovább. Ellenfelem a japán Osaka Naomi lesz a második körben. Köszönöm a figyelmet!
12: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem lesz, a Dunántúlon megérénkül a szél. Napközben 37-41 fok lesz, a napokban is marad a kánikula, enyhül és hétvégén jön.
12: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Indul az Itthon Otthon, ez a Petőfi program ajánlója. Az esti bulik adhatnak egy kis enyhülést a forróságban, de van, ahol a barokk kor hangulatát idézheted meg, ezen kívül portás könnyű zene is vár. Már is mondom a részleteket, tarts velem, itt a Petőfin, és a vagány hazai előadóval, a Brainszel.
0: Itt egy újabb óra.
12: Kizárólag.

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: A Balatontól szinte csak egy kőhajításnyira, napoloznak is Szőlőhegyen, hamarosan újra igazi piknik hangulatra lehet számítani. Az 500 lakosú falu Fürettől ugye csak 10 perc autóval, 3 napra a Jazz Balatoni fővárosa lesz, de nem csak jazz, funk, pop és soul találkozásának fesztiválja, a paloznaki Jazz Piknik nemzetközi sztárokkal és hazai előadókkal. 3 nap, tehát 4 színpad, 40 koncert, többek között Rick Astley-vel, L.I.R.-rel, az Earth, Wind & Fire Experience-el, valamint a Matt Biancóval és Gregory Porterrel a paloznaki Jazz Picnic-en. Nálunk itt a Petőfin pedig Wolf Kati.

0: Minden nap.
1: A barokk kor hangulatát idézi hamarosan a barokk esküvő, vagyis Győr egyik leglátványosabb hagyományőrző eseménye. Érzelemdús, díszleteiben színpompás világ tárult át hamarosan elénk, ahol a stílus nem csak az építészetben és a művészetekben, hanem a zenében, az irodalomban és a divatban is mindent áthatott. Az esemény nyitányaként majd romantikus barokk szerenát hangolja rá a közönséget az időutazásra, azaz muzsika szóval, korhű öltözetben érkeznek a vőlegény követei, mint csak egy régi történet első jelenete bontakoznak ki a szemünk előtt. A folytatásban a belváros utcáin díszes barokk menet halad végig hagyományőrzők, zenészek és hintók kíséretében, majd a felvonulás a Dunakapu téren ér véget. Aztán itt következik a hétvége csúcspontja, a megható és ünnepélyes esküvői ceremónia, melyben a mese valóban valóra válik. Táncosok, jelmezes szereplők és vásári komédiák forgatag ad majd keretet a nagy pillanatnak, amikor a barokk pár kimondja a boldogító igent a látványos, korhű vendégsereg előtt. A hangulatot tovább erősíti, hogy a menetben és a ceremónián mintegy 200 barokk ruhába öltözött úr és hölgy idézi meg a korszak eleganciáját. Így válik tehát a győri barokk esküvő egyszerre közösségi ünnepé és különleges kulturális élményé. További programötletekért tartsa le a Petőfin, a 0630 30 30 380-as számon pedig te is megoszthatsz részleteket SMS-ben is, Viberen.

0: programot. A stúdióban
1: Nákata, a heti aktuális program kínálata mindig ilyenkor 11 és 1 óra között. Az ország keleti felén a nagyvárosokon kívül is szeretné megcsillogtatni például a kortárs könnyűzene eszenciáját, így Boldog Kővár, Aján Vára, Váraja Akusztik Fesztivál. A néptáncos téka tábor rusztikus épületeivel, Boldog Kővárának látképével, különleges koncert élmény nyújtó színpadaival várnak tehát, meggyőző karizmával ezen kívül és fesztivál léttel, aktuális kulturális témákkal, Zemplén akusztikája, műhelyekkel, kiállításokkal, tábori programokkal, zenére, közösségre és természetre hangolódással. Sakk és sörpong verseny is lesz például, de készülnek verspiknikkel, filmvetítéssel, kerámia workshoppal, ezen kívül lehet számháborúzni, kipróbálni a gyöngyfűzést, a nemezelést, a kerámiázás, lesz mezítlábas foci, de fafaragás is vár, a társas játéksarok, csak úgy, mint a festményfal, és persze sok fellépő, például Moriones vagy Szabó Balázs bandája, Szede Dr. Kotász, ők mind-mind ott lesznek a Váraja Akusztik Fesztiválon. Indulás előtt azért majd mindig nézd meg a frissített infokat, ha esetleges módosítás történik, akkor tudj róla 06 30 30 33 180, ezen az SMS és Viber számon pedig folyamatosan te is informálhatsz minket programötletekről, élménybeszámolókról, míg jön a Balkán VIP előtt a Kiriszta Petőfi.

0: minden magyar.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Perzsel. A hét legforróbb napjait éljük ma, holnap után pénteken jön majd egy kis frissítés. Hallom, hiányoltatok, közben írja Lacus a vidék, itt vagyok, csak sajna rossz hírem van, újra keresem a nagy szerelmet. Jó volt, szép volt minden, itt a távolság, ami véget vezet ennek a kapcsolatnak, én Pestenő meg 220 kilométerre van. Munkahelyet nem tudjuk otthagyni hétvégenként, meg egyszer talizni hosszú távon nem műkszik, na de nem szomorkodom, előbb-utóbb megtalálom a nagy őt. Nagyon-nagyon szorítunk neked, Lacus, továbbra is, és várjuk már azt az igazi lagzit, amit már szerintem fejben itt sokan elképzeltünk. No, Follow the Flow, velük megyünk tovább, már is a legfrissebb hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
4: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Továbbra is fontos takarékoskodni az energiával. Ismét működik a klíma a Keszthelyi Kórházban. Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Dolgoznak az M5-ös autópályán a határ felé Kecskemétnél. A 74-es kilométernél sávzárása és több kilométeres torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Stabilizálódott az energiahelyzet. Továbbra is termel a paksi atomerőmű utolsó blokkja. A legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centit emelkedett. A kormányfő azt kérte, hogy mindenki takarékoskodjon az energiával. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos autókat korlátozott időszakban töltik. Minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Megjavították a Keszthelyi Kórház klíma berendezését. Visszaköltöztették az intenzív osztályt és újraindulhatott a műtéti blokk is. Az intenzív osztályra péntek óta nem tudtak új beteget felvenni. 2 embert átszállítottak Zalaegerszegre. Sem sürgősségi, sem pedig tervezett műtét nem maradt el. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. Országszerte 5000 érintettet keresnek meg a napokban, hogy a rendkívüli hőségben segítsenek nekik. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, vízhasználatát, hulladékgazdálkodását, valamint az ipari hulladék kezelését. Ismét hőmérsékleti rekordok dőltek meg tegnap. A Hungaromet adatai szerint az országos és egyben fővárosi hajnali minimum 26,8 fok volt. Ez több mint másfél fokkal magasabb, mint a korábbi 2017-es csúcs. A fővárosban a napi meleg rekord Újpesten dőlt meg 39,6 fokkal. Ezzel egy szintén Újpesten regisztrált 38,7 fokos maximum érték dőlt meg. Közben kiderült, hogy tegnap Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa 36-40 fokos hőséggel.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Fokozódik a kánikula, ma is sok lesz a napsütés, eső nem várható, a Dunántúlon megélénkül a szél. Napközben 37-41 fok valószínű, a következő napokban is marad a kánikula, enyhülés csak hétvégén várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 12 elmúlt, beléptünk a délutánba, emelkednek a hőmérsékletek, mert már most van, ahol 40 fokot mérnek, és a pénteki nap várható, majd ugye a felfrissülés, kitartás mindenkinek. Hogy hol és milyen koncerteken kapcsolódhatsz ki, ez már is kiderül, az is, hogy hol találkozhatsz a most érkező Follow the Flow-val.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: A hétvégi időjárás már barátibbnak tűnik a mostaninál, a hőség rendesen megtereli a szervezetünket ma, holnap után. Bőven 40 fok fölötti értékeket is mérhetünk majd a délutáni órákban. Vigyázz magadra! Sok koncert vár közben, hogy hol és milyen események várnak, ahol kikapcsoltasz, feltöltődhetsz, ez mindig ilyenkor 11 és 1 óra között derül ki a Petőfin. Egyszer idézi például a hagyományos vásárok hangulatát és kínál könnyed fesztivál programokat, az Artúr Fesztivál és Túri Vásár mezőtúron. A zenei kínálatban több ismert előadói zenekar is szerepel, az órát indító Follow the Flow például, de ott lesz a Zaporozsec, a Ród, a Shy Guys, a Gipó Cirkusz, a Kicsi Gesztenye Klub is, egy sportprogram is kapcsolódik az eseményhez, a Túri Kupa utcai futóversenyt fogják majd megtartani az Artúr Fesztivál és Túri Vásár keretében mezőtúron. De más is választhatsz, Székesfehérvár is egy jó célpont lehet, ha például a jazz, a groove, a pop, a funk és a világzene áll hozzád közel, már is mondom, hogy mi mindenre számítasz pontosan, Nigita Petőfi, Kálei Szander Szandrás énekel.

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Az aktuális heti kínálatot mindig összegyűjtöm, és ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között, tehát semmi nem kell tenni, nem kell keresgélni a programok között, egyszerűen csak figyelni, jegyzetelni, aztán nekiindulni, és az élményekről beszámolni. Itt nálunk a 0630303380 a számon, SMS-ben, Viberen vagy a Petőfi Facebook oldalán, oda videókat, fotókat is küldhetsz nekünk. A Bartók Béla téren közben és a Múzeum kertben úgy készül, hogy Székesfehérváron a jazz, a groove, a fusion, a pop és a funky, valamint a világzene lesz majd a középpontban. Hiszen jön az Alba Régia Fest, és a fellépők között például a Budapest Ragtime Band is ott lesz, Toni Lakatos és Robi Lakatos, a Fehérvár Big Band Vörös Jankával, és sokan mások még, tehát hogyha igazi zenei élményre vágysz, akkor az Alba Régia Fesztivált ne feledd. Ezen kívül sok más esemény is vár, például Esztergomban a Duna Fest programja, egy háromnapos olyan esemény, aminek minden napja eltérő zenei kínálatot kap. Lesz Chaos Disco, fellép Dash is, Young Fly, Bruno, K. Kevin, Pogány Induló, illetve a Halott Pénz és egy olyan előadó, aki mindjárt hozzánk is érkezik, de a koncertek mellett azt ne feledd, hogy nappali DJ programok, sportolási lehetőségek, egyéb kísérő programok is várnak. A fesztivál területén két színpadot állítanak majd fel, emellett futrákok, beerpong, darts verseny, foci kupa, strandröplabda, jóga, talajpilántesz, valamint beauty sátor is szerepel a kínálatban. Esztergom a Prémás sziget ad otthon, tehát a Duna Fest, ahol a most érkező Nagy Bogi és Dash is ott lesznek.

0: programot. A stúdióban
1: Mákat a Hello folyamatosan szolgáltatom aktuálisan az előttünk álló programokat, mindig összegyűjtöm a legjobbakat és ilyenkor részletezem, lehet persze csatlakozni, ha valami kimarad, a 0630303380 SMS-ben is Viberen küldjem minden részletet, nehogy valamiről lemaradjunk. Ha például Nyíregyháza és Debrecen környékén jársz, hát nagyjából a kettő között félúton található Szakoly, ott tartanak majd egy kétnapos eseményt, ahol főzőverseny, valamint többek között happarti is lesz, és persze sok-sok fellépő, többek között

Petőfi Rádió, minden magyar, sok-sok programötlettel ilyenkor 11 és 1 óra között. Tegnap kezdődött, és szombatig tart például a Kórus Fesztivál Pécset. A Pécs Cantanton csak nem 400 énekes vesz részt, akik köztereken, udvarokon, valamint a Zsolnay negyedben is fellépnek. Ezek sétáló koncertek a belvárosban, valamint közös éneklés a Széchenyi téren. A rendezvény fő eseménye pedig a Kodály Központban tartott gála koncert lesz, ahol a Carmina Buránát lehet meghallgatni. Közben kevés színház mondhatja el magáról, hogy egy évszázad történetét ünnepelheti együtt művészeivel és közönségével. A Budapesti Operett Színház 2022-23-as évadában kettős jubileumot ült. A színház teljes társulata részvételével a kerek évforduló alkalmában rendezett ünnepi gála méltó tisztelgés volt a Magyar Zenész Színház egyik legfontosabb műhely előtt, és ennek a különleges jubileum estének, melyen a legendás dallamok, a közönség kedvenc művészek és a nagyszabású színpadi látvány együtt idézték fel az Operett Színház elmúlt 100 évét, most az elmúlt nézői is részesei lehetnek, ugyanis 100 éves az Operett Színház, centenáriumi ünnepi gála lesz majd augusztus 8-án, 20:15-től az M5 kulturális csatorna műsorán. Zene pedig a továbbiakban is vár rád itt a Petőfin, Volmár és Szikora Robi. Velük folytatjuk rögtön a hírek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Továbbra is fontos takarékoskodni az energiával. Ismét működik a klíma a Kesztei Kórházban. Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Dolgoznak az M5-ös autópályán a határ felé Kecskemétnél a 74-es kilométernél. Sávzárásra is több kilométeres torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Stabilizálódott az energiahelyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. A legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint, attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát. De megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centit emelkedett. Azt kérte a kormányfő, hogy mindenki takarékoskodjon az energiával. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között, ahol lehet, lekapcsolják. Az elektromos autókat korlátozott időszakban töltik. Minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Megjavították a Keszthelyi Kórház klímaberendezését. Visszaköltöztették az intenzív osztályt, és újraindulhatott a műtéti blokk is. Az intenzív osztályra péntek óta nem tudtak új beteget felvenni. 2 embert átszállítottak Zalaegerszegre. Sem sürgősségi, sem tervezett műtét nem maradt el. Drón miatt félbe kellett szakítani a légi tűzoldást egy Zadar közelében keletkezett tűznél. A Horvát Tűzoltó Szövetség arra figyelmeztette a lakosságot, ne készítsen drónfelvételeket a tűzesetekről. Közölték, hogy a szövetség minden engedély nélküli drónhasználatot jelent a rendőrségnek. Ismét hőmérsékleti rekordok dőltek meg tegnap. A Hungaromet adatai szerint az országos és egyben fővárosi hajnali minimum 26,8 fok volt. Ez több mint 1,5 fokkal magasabb, mint a korábbi 2017-es csúcs. A fővárosban a napi melegrekord Újpesten dőlt meg 39,6 fokkal. Ezzel egy szintén Újpesten regisztrált 38,7 fokos maximum érték dőlt meg. Közben kiderült, hogy tegnap Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa 36-40 fokos hőséggel. A nagy érdeklődésre való tekintettel augusztus végéig látogatható a Dolce Vita kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. Az eddig több mint 50 ezer látogatót vonzó tárlat a 19. századtól a kortárs művészetig ívelő válogatással mutatja be Itália a magyar kultúrában évszázadok óta az utazók kedvelt úti célja. A tárlathoz számos kísérő program is kapcsolódik.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. Napközben 37-41 fok lesz. A következő napokban is marad a kánikula, enyhül és csak hétvégén várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ahogy berobbant a kánikula, úgy fog hozzánk megérkezni a következő dal, ami a megjelenés előtt sok évvel, képzeld, a Balaton partján született, és már 4 éve, hogy ez volt a legnagyobb nyári sláger. Mindenki dúdolta, énekelte, hangosította a rádiót, ahogy hallotta, most is lehet, jön az Úristen!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag

Vannak dolgok és helyek, amiért viszont érdemes útnak indulni. Ilyen lehet például Kiskun Halas, most egy rendkívüli természeti látványosság várja az érkezőket, a Jókai úti volt szeméttelep helyén kialakított rekultivációs tavon is annak környezetében. Százával tanyáznak ugyanis a vándorlásra készülő fehér gólyák. A madarak szigorúan rögzített, jól kiszámítható napi rendszerint élik egyébként a mindennapjaikat, talán mert te is megfigyelted, ez szorosan igazodik a nap állásához és az aktuális időjárási viszonyokhoz. Délelőtt érkeznek a Jókai domb melletti tómederhez, ahol szinte óramű pontossággal délelőtt 10 óra tájban jelennek meg, és a város felett köröznek, majd egymás után landolnak. Esznek észnak a déli sziasztát, és egyébként itt töltik, aztán a legforróbb déli és kora délutáni órákban használják ki a felszálló meleg légáramlatokat, és újra magasba emelkednek. Ilyenkor a város felett hatalmas körökben körözve vitorláznak, majd az esti gyülekező után szép lassan visszatérnek a város széli szeméttelepre, Kiskun Halas környékén, tehát ha jársz, akkor érdemes megfigyelni. Szakemberek is ezt teszik, teleszkóppal figyelik egyébként a madarokat, mivel nagyon sok megjelölt van köztük, de is olvassák a számadatokat, és azt tapasztalják, hogy napról napra változik a gólyák összetétele. Megállnak egy részük, megy tovább, a többi marad néhány napig pihenni. Augusztus közepére aztán a számuk jelentősen elkezd majd csökkenni, hiszen útnak indulnak a Boszporusz irányába, afrikai telelőhelyeik felé. Gólya lesre tehát fel, 250 tagú gólya kolónia tartja tehát lázban Kiskun Halas környéki madarászokat és természet kedvelőket. Itt a Petőfi pedig a zenék, ugye, megállás nélkül szólnak a legjobb hazai kedvencek. Ezúttal a Heaven Street 7-től.

0: Petőfi Rádió minden magyar, bejárjuk az országot, hiszen nyáron kicsit szabadabban mozgunk, és fedezhetünk fel csodás helyeket, például a Tiszató környéke is ilyen lehet, mellette a Hortobágyi Nemzeti Park, illetve a szomszédságában lévő Karcag, egykoron képzelt 60 malom működött ott, ebből 11-et működtetett szél, mára pedig csak egy maradt fent, a Gálféle malom, ami ma ipari műemlék, belső berendezése éppen maradt, 6 szinte lehet megtekinteni a technika történeti szempontból is egyedülálló szerkezetet. A holland típusú Gálféle malmot 1859-ben építette egyébként Gál Ferenc egy téglafallal körbekerített dombszerű emelkedésen, hogy vitorlán jobban kihasználják a szelek energiáját. Ha Karcagon jársz, vagy a Hortobágyi Nemzeti Park a Tiszató környékén, akkor ne feledd a Gálféle malmot megtekinteni. Fotókat Facebook oldalunkon mellékelhetsz, és az élménybeszámolóidat is folyamatosan várjuk az idei nyáról, akár itt az előbb említett elérhetőségen, vagy a 0630 30 33 180-as számokon, SMS-ben, illetve Viberen. Itt a Petőfin pedig sok újdonsággal is találkozhatsz. Jó, Lenke!
1: Ez a legújabb magyar zene!

Petőfi Rádió, minden magyar. A Duna eddig apadó vízszintje egy picit elkezdett emelkedni. Csütörtökre várják egyébként az esőt a folyó ausztriai vízgyűjtőjén, ami a következő napokban majd több 10 cm-t emelhet a Duna vízszintjén. És sok olyan újdonság is előkerült, hogy tulajdonképpen új arcát mutatja ugye a folyó medre, ahol érdekes köveket, régi leleteket lehet találni. Puszta Szent Imre, vagyis a mai Sol Szent Imre is, hogyha egy kicsit visszamegyünk az időben, létező település volt, kezdődött már a honfoglalás korában. Történelme viszontagságos volt, hol elnéptelenedett, majd újra települt, bizonyítva élni akarását, biztosítva kitartó, szívós munkával jövőjét, mert történelme ugye nem csak országoknak, nagyvárosoknak, de ilyen kis településeknek is van, melyből erőt merítve építhető tovább a jövő. Ha tehát Sol Szent Imre és Csengő környékén jársz, akkor ne feledd, hogy ott a határában áll a Csonka-torony, egy árpádkori templom rom, melynek pontos építése ideje nem ismert. Egyetlen faragott kő került beépítésre, képzeld, a templom szentélyének külső falán, ami egyébként biztosan nem volt ott eredetileg, viszont a helyi monda szerint addig fog állni a templom, míg az a kő ott van. Na nézd meg, ha megtalálod, akkor fotózd le, és a Facebook oldalunkon az meg. A képeket itt a Petőfin pedig Sol Szent Imre és a Csonka-torony után jön Pál Dénes, és a Legyen úgy, mint rég.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Sok csodás hely van az országban, amit érdemes felfedezni. Olyan nagy mindig a forgalom közben, lehet, hogy sokszor ott megyünk el itt mellette, és eszünkbe se jut egy picit megállni, egy kicsit lecsendesedni. Nos, Pápa környékén, ha jársz, akkor ne feledd a református ótemplomot, ami egyébként nem csak egy templom. Mindjárt mondom a további részleteket. Különleges szabályok szerint kellett felépíteni, ez nagyon érdekes, ugyanis nem lehetett tornya, harangja és az utcára nyíló főbejárata sem. Emiatt tehát a templomot egy udvar belsejében emelték, ez ma is különleges hangulatot kölcsönöz neki. A magyar reformátusság egyik legfontosabb történelmi emlékhelye egyébként, és több mint 150 évig szolgálta a gyülekezetet. Eredeti berendezéseinek nagy része pedig ma is látható, például a diófánból készült szószék, a mózespad és a pacsorok, amik a 18. századból származnak, az orgona 1856-ban készült. Közvetlen szomszédja pedig a pápai református kollégium, ahol pedig olyan ismert személyiségek tanultak, mint Jókai Mór vagy Petőfi Sándor. Nos, itt a Petőfi, most folytatjuk újabb zenékkel, rögtön a hírek után már is Péterfi Bor érkezik hozzánk, akivel az Ördögkatlanon, illetve a Szigeten is találkozhatsz majd. A Szigetre páros VIP belépőket lehet nálunk nyerni itt a Petőfin. Tarts velem, és hamarosan megtudhatod a további részleteket, és ez pedig jön a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ez egy vulkán! Megsemmisíti a szigetet! Minden segítségre szükség van!
4: Éld át a mozivásznon az őskori kalandot. Mancs őrjárat. A Dinofilm. A mozikban.
6: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor nyereményed páros VIP belépő a Sziget Fesztivál 0. napjára.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Novák József.
8: Ez a Petőfi Rádió.
9: Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés. Továbbra is fontos takarékoskodni az energiával. A Dunába fulladt egy strandoló Dunakeszinél.
8: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Dolgoznak az M5-ös határ felé vezető oldalán Kecskemétnél. A 74-es kilométernél sávlezárásra, előtte 4 kilométeres torlódásra kell számítani. Baleset történt az M7-esen Letenye felé Pákoznál. Az 53-as kilométer előtt több mint 3 kilométeres dugó alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
8: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
9: Stabilizálódott az energiahelyzet, a Paksi atomerőmű utolsó blokkja továbbra is termel. Péntekig azonban még kritikus napokra kell számítanunk, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, megállt a hetek óta tartó apadás és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett Paksnál. A kormányfő azt kérte, továbbra is mindenki takarékoskodjon az energiával. Egyelőre nem lát ellátás biztonsági problémát az atomenergia termelés terén az Európai Bizottság. A Duna alacsony vízszintje több tagállam energiatermelését is érinti a folyó mentén. A brüsszeli testület illetékes szóvivője jelezte, a bizottság készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Eszerint szeptember 1-től a csak receptre kiváltható orvosságok áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a vényköteles radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az intézkedés idén 2 milliárd forinttal csökkenti a költségvetés bevételeit. Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. Egy nagyobb társaság sétált a folyóban, amikor a sekély vízben elérték a medertörést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra. Az önkormányzat óvatosságra inti a strandolókat, mert az aszályos folyónál sok helyen hirtelen mélyül a víz, és erős sodrású. Második világháborús katonai motorkerékpár került elő a Dunából Budapesten a Batthyány térnél. A járművet a víz és az iszap szinte tökéletes állapotban megőrizte. A leletet a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai vizsgálják majd át.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18-24, holnap a legmelegebb órákban 37-42 fok várható. Enyhülés péntektől valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A hét legforróbb napjai törtek ránk ma, holnap után. Hasonlóra számíthatunk, mint most. 35 fok felett az országban mindenhol a hőmérséklet. Kitartást, hűsítjük magunkat a legjobb magyar slágerekkel, elsőként Péter Fiborival, aki ott lesz a szigeten, VIP belépőt lehet nyerni. Tarts velünk!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag

Petőfi Rádió, minden magyarra közlekedésben egyelőre szerencsére nincs fennakadás, kivéve az M5-ösön, ott munkavégzés folyik Kecskemétnél a határ felé, a 74-es kilométernél van egy sávzárás, ami okozza a 3-4 kilométeres torlódást. Feng Yao énekel nekünk egy picit megidézve az utak helyzetét, állapotát, úgyhogy már is hallhatod. Egyébként nagyon izgalmas időszakot él feleségével, hiszen második kislányuk születése, illetve hamarosan egy nagy közös költözés jön az életükbe, az új otthonuk már nagyjából készen áll, a kerítésre várnak, és még nyilván van egy kis finom hangolás. Feng Yao viszont most itt van nálunk a Petőfin. Mondd, ki akarsz lenni, ezt alatott tőle.

Strangers, eszaladtad az Oktogontól, itt a Petőfin. Jó hírem van, páros VIP napi belépőt lehet nyerni a Sziget 0. napjára ma is. A délutáni órákban Szigora Tamás kell hozzáfigyelned majd a Petőfi csúcsban. Hamarosan érkezik és mondja a további részleteket. Itt közben a Petőfi nincs megállás. Mira Monóka érkezik, Feel Alive, ezt hallatod. Bádra hangosíts!

0: magyar zenét online is. Petőfiradio.hu.
1: Persze, te sike, aha, majd jön a duett, de most melóba vagyok, aztán meg majd jön a szünet. Menj le a boltba, hogy adjanak fület.

Petőfi Rádió, minden magyar. Volt ma már valamiféle jó cselekedete? Tudod, biztos ismered a mondást, jó tett helyébe jót vár. Persze sokan nem ezért segítenek, de tényleg az élet azért visszaigazolja. Mint ahogy most a Kékszalagon is megtörtént ez 3 év után. Annó még a 2023-as 55. Kékszalag Nagydíjon, ugyanis pont azért nyert el a Felprédiat az egyik hajó legénysége, mert hogy felborult egy másik, és ők azonnal a segítségükre küldték a saját kísérő motorosukat. Most az idén pedig pont a Röni Rafika, a tínédzserekből álló csapata nyerte ugyanezt a Fair Play díjat, hiszen a legénysége a verseny megelőző napon a rekkenő hőségben több mint fél napon át segített, riválisuk az előtt említett hajó sérült árbócának a beállításában. 0-30-30-30-380, hogy kinek hogyan, miféle segítséget nyújtottál, akár mondjuk a mai nap folyamán ezt ide megírhatod, ezek ilyen váratlan helyzetek, amikor az ember gyorsan ott terem és segít önzetlenül. Az SMS-ben és Viberen minden részletet megírhatsz nekünk, közben Slim is befutott hozzánk a Petőfi.

Petőfi Rádió, minden magyar, és már is hoz egy kis hideg szelet. Eka nem válint itt a Petőfin. Közben szia Petőfi Rádió, jó cselekedet, írja közben Beti nekem Győr Minfő Csarnokról, hiszen a kékszalag kapcsán ugye kérdeztem, hogy tetile ma valamit, amiért nem feltétlen kell ugye várni azt, hogy majd viszont kapod, de az élet azért megoldja ezeket a helyzeteket. Épp ma adtam vért, visszatérve az üzenetre, rendszeres véradó vagyok, de úgy terveztem, míg 40 fok van, inkább kihagyom. Sosem voltam rosszul, de mostanában azt éreztem, nem kéne most erőltetni. Aztán egy ismerősöm kért meg, ha tehetem, segítsek a véremmel egy 8 éves kisfiúnak. Nem is gondolkodtam sokáig, szerencsére minden rendben zajlott, és most majd kiugrok a bőrömből örömömben. Jaj, de jó, köszi Beti, hogy megírtad. A 0630303380 a számra jöhetnek a nap jó cselekedetek továbbra is, míg ahogy ígértem, itt a hideg szél, a nemtől a Petőfi.

0: Ha hőmérsékleteket nézzük, akkor biztos, hogy váratlan ez a nyár. A tavalyi is tartogatott azért jó néhány meglepetés. Te melyikre emlékszel vissza úgy igazán, ami valamiért nagyon emlékezetes maradt számodra? Persze nem biztos, hogy az időjárás miatt. Mondjuk egy jó fesztivál élmény is lehet ilyen. 0-30-30-30-380, ez az SMS és Viber számunk, a folytatásban pedig jön a régi nyár.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés, továbbra sincs veszélyben az ország energiaellátása. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Dolgoznak az M5-ös határ felé vezető oldalán Kecskemétnél, a 74-es kilométernél sávlezárásra, előtte 4 kilométeres torlódásra kell számítani. Baleset történt az M7-esen Letenye felé Pákoznál, az 53-as kilométer előtt több mint 3 kilométeres dugó alakult ki. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Továbbra sincs veszélyben az ország energiaellátása, üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta pedig 3 cm-t emelkedett a Duna víz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter elmondta, 8 turbinából jelenleg egy üzemel, tehát a vízszint még nem érte el a veszélyesen alacsony szintet. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Kigyulladt egy illegális bevándorlókat szállító bárka a Lamans csatornán. A francia és a brit parti őrség mintegy 160 embert mentett ki a vízből. Áldozatokról nincs hír. Az utóbbi években ez volt a legnagyobb mentési művelet a térségben. Eddig 15-en vesztek a tengerbe az illegálisan Angliába tartók közül.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Ezüstérmes a nyétvízi úszó Betlehem Dávid a párizsi Európa-bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A 10 kilométeres olimpiai számban szerzett ezüstérmet Betlehem Dávid nyétvízi úszásban a párizsi Európa-bajnokságon, miután szoros versenyben volt a tokiói olimpiai bajnok Florian Welbrockkal. A számot a német nyerte. Kovács Heres Hunor 16. lett, míg a párizsi olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf a 23. helyen végzett. A vízes EB-n Kun Patricia 26-ként zárt a női 3 méteres műugrás selejtezőjében. A Köbenhamn labdarúgó csapatában folytatja pályafutását az Újpestről távozó Margrethe Fákos, jelentette be a Dán és a Lila Fehér klub. Az Újpest FC vasárnap éjszaka a honlapján még csak annyit közölt, hogy a 21 éves válogatott balhátvédért egy külföldi klub hivatalos ajánlatot tett, és megadja a szerződésben szereplő kivásárlási árat. Ma pedig azt is nyilvánosságra hozták, hogy a sikeres orvosi vizsgálatok után a 16-szoros bajnok Köbenhamn kifizette az összeget. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18-24, holnap a legmelegebb órákban 37-42 fok várható. Enyhülés péntektől valószínű.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A hét legforróbb napjaiban is számíthatsz ránk. Itt a Petőfi hamarosan játékkal a Sziget Fesztivál 0. napjára. A páros VIP belépőt lehet nyerni hamarosan, majd a Petőfi csúcsban. Figyeld Szikora Tomit és a részleteket, és Lotfi Begijéket, hiszen jön a régi nyár.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizáró.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.

Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente. Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió, minden magyar, és ahogy az várható volt, a mai félig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát péntek éjfélig meghosszabbították az ország teljes területén, hogy a fizikailag és mentálisan is jelentősen megterheli az embereket az olyan hosszantartó hőség, ami most is tapasztalható, és ne feledjük, hogy ahhoz, hogy életfunkcióink megfelelően működjenek, testünk mag hőmérsékletét 36,5, illetve 37,5 Celsius fok között kell tartanunk. A fejfájás, szédülés, gyengeség, zavartság, hányinger, izomgörcsök, vagy például eszméletvesztés, a hőkimerülés vagy a hőguta figyelmeztető tünetei lehetnek, ezt ne feledd, ilyen esetben mindenképp az érintett személyt vidd hűvös, árnyékos helyre, kezd meg a testének hűtését, és hogyha állapota engedi, akkor adj neki folyadékot. Ha pedig a tünetek súlyosak vagy romlanak, akkor azonnal hívd a 112-es segélyhívószámot. Ugye fontos, hogy rendszeresen pótoljuk a folyadékot, nem szabad megvárni, amíg szomjasnak érezzük magunkat, a nap folyamán rendszeresen fogyasszunk vizet, lehetőség szerint a megszokottnál nagyobb minőségben. Ilyenkor a cukrozott üdítőitalok, az alkohol és a túlzott koffein fogyasztás fokozhatják a folyadékvesztést, úgyhogy elsősorban ezért is a víz fogyasztása javasolt. Na hát akkor figyelmeztetésképpen most kocintatunk is egyet egy pohár vízzel, még jön Márti.

0: hírek az utakról.
1: Több jármű is karambolozott a 71-es számú főúton Palóznok határában, a 33-as kilométernél csak félpályán lehet haladni, légy figyelmes, óvatos, csak úgy, mint az M1-esen Budapest felé Tata és az M0-ás között kiépített terelésben Herceghalomnál is baleset történt, a 26-os kilométernél megállt az átterelt belső sáv forgalma, az M5-ösön pedig munkavégzés folyik továbbra is, Kecskemétnél a 74-es kilométernél számíthat sávzárásra és 3-4 kilométeres torlódásra, balesetmentes további utat.

ezek voltak az Ivan and the Parazolit a Petőfin, hamarosan pedig a Sziget Fesztiválon, ahogy sokan mások is. Több mint 40 jól ismert hazai zenész például a -1. napon színpadra lép, hogy együtt ünnepeljék a magyar zenetörténet egyik legmeghatározóbb zeneszerzőinek életművét, hiszen Bródi dalok napjával indul a fesztivál. Aztán jön a Sziget Icons nevű nosztalgikus program, egy igaz időutazás, felidézve a fesztivál legemlékezetesebb koncertjeit. Erre a 0. napra lehet hamarosan páros VIP belépőt nyerni. Figyeld a részleteket, a Petőfi csúcsban Szikora Tominál jön majd a játék. Számunk 06303030386-ig és SMS-t vagy Viber-üzit küldenél, és közben Tarány Tamás is megérkezett hozzánk a Petőfin.

Petőfi Rádió, minden ma gyóán a rakparton járva kelve, azt látom, hogy sokan frissítik magukat itt a Duna partján, viszont a jelentősen lecsökkent vízszint, bár sokakat vonz, azért légy nagyon figyelmes, óvatos, újabbnál újabb részek ugye felbukkantak a felszínre, amit korábban víz fedett, az extrém alacsony vízállás miatt hajóroncsok, hídmaradványok is láthatóvá váltak, viszont a meggondolatlan fürdőzés több katasztrófát is okozott az elmúlt időszakban, úgyhogy tényleg fokozott figyelemmel tartózkodj továbbra is az élő vizek mentén, és ne feledd, hogy a parttól, amíg sekély víznek tűnő strandolás közben is egy-két lépés távolságra már előfordulhat olyan mértékű hirtelen medertörés, ami miatt egyik pillanatról a másikra már csak a mély víz lesz a lábad alatt. A hirtelen mélyülés tényleg váratlan lehet, csak úgy, mint a folyók sodrása, ami a tapasztalt úszóknak is kihívást jelentett, hogy kiusson a vízből újra a partra. Légy tehát nagyon körültekintő, figyelmes, a környezetedben lévőkre is nagyon figyelj, a 06 30 30 33 180, a számunkat pedig ne feledd, hiszen itt folyamatosan te is informálhatsz közlekedési helyzetről, egyéb olyan látványosságról, ami talán érdemes kitérő lehet a mai délutánban. Itt a Petőfin pedig a legjobb magyar slágerek közül a Blaha Louisiana előtt. Már is itt van Hangácsi Mártoné.

0: Diaz és Fluor Tomi párosa, well, hello, itt a Petőfin. Fluor Tominak holnap lesz a születésnapja, ha szeretnéd őt köszönteni, akkor akár rajtunk keresztül is ezt megteheted. 0-30-30-30-380, ez az SMS és Viber számunk. Nagyon figyeld a további részleteket is, hiszen a Sziget 0. napjára nyerhetsz páros VIP belépőt a folytatásban. Jön Szikora Tomi, ő mondja a részleteket a Petőfi csúcsban, én pedig búcsúzom a következő óra nyitó dalának egy részletével. Jön az Intim Torna Illegál.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: illetve Viberen a 0630 303380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
5: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedő mászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor nyereményed páros VIP belépő a Sziget Fesztivál 0. napjára.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés. Továbbra is stabil az ország energiaellátása. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Baleset történt az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tata és az M0-ás között kiépített terelésben, Tatabánya és Szárliget között, valamint Biatorbágynál is. Az 51-es kilométernél az átterelt belső sáv forgalmát a szembe jövő határ felé vezető oldal belső sávján terelik. A 26-os kilométernél azonban már megszűnt a forgalomkorlátozás. Dolgoznak az M5-ös határ felé vezető oldalán Kecskemétnél, a 74-es kilométernél sávlezárásra, előtte 4 kilométeres torlódásra kell számítani. Több jármű ütközött a 71-es főúton Paloznak határában, a 33-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
10: Stabil az ország energiaellátása, üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája, éjszaka óta pedig 3 cm-t emelkedett a Duna vízszintje a városnál, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter hangsúlyozta, a nukleáris biztonság nem volt és nincs is veszélyben, és akkor sem lesz abban, ha esetleg le kell állítani az utolsó turbinát is. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett napi jelentésében. Ez szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés tegnap 6438 megawatt volt, ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000-nél. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Óvatosságra int a vízitúra szövetség, mert az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Azt kérik, hogy senki ne fürödjön ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Vízitúrázás és fürdés közben ne igyanak alkoholt, és csak a kijelölt fürdőhelyeket használják. Akár két napon belül megállapodás születhet a hormuzi szoros megnyitásáról. Az amerikai pénzügyminiszter egy interjúban azt mondta, zajlanak a tárgyalások Iránnal, és jó esély van arra, hogy a napokban létrejöjjön a megállapodás a hajózási útvonal teljes átjárhatóságáról.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő lehet. Csapadékra nem kell számítanunk. Éjszaka 18-24, holnap a legmelegebb órákban 37-42 fok várható. Enyhülés péntektől valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Délután 4 óra van, ami azt jelenti, hogy pár perc és indul a játék. Páros VIP belépőt nyerhetsz a Sziget Fesztivál 0. napjára. Hogy hogyan? Maradj velem és mondom a részleteket. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Itt a kezdés, Intim Torna illegál, hipnotizőr király.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: Itt a Kuklung zenekar. Nyomod a gázt a Petőfi Rádióban, minden magyar. Már csak percek választanak el minket a játéktól, hiszen páros VIP napi belépőt nyerhetsz a Sziget 0. napjára. Hogy hogyan? Mindjárt mondom a részleteket. Előbb viszont félszemünk az utakon.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Munka után, nyaralás alatt, hogyha vezetés közben hallgatsz minket, akkor elkísérünk, és a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, az M1-esen két baleset is van Budapest felé, Tata és az M0-ás csomópontja között a kiépített terelésben. Az egyik Tatabányai Szárliget között az 51-es kilométernél, az átterelt belső sávban, itt a határ felé vezető oldal belső sávjába átterelték a forgalmat, illetve baleset van Biatorbágynál is a 26-os kilométernél, viszont itt a legfrissebb hírek szerint megszűnt a forgalomkorlátozás, de még így is több kilométeres a dugó, tehát az M1-esen lassulás tapasztalható Budapest felé két baleset miatt, mind az 51-es kilométernél, mind pedig a 26-os kilométernél. És te merre vezetsz, merre tartasz? Várom, gyűjtöm a közlekedési infókat az egész országból. Adj helyzetjelentést Sárospatakról, Orosházáról, Körösladányból. Hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: És mondom az SMS számunkat, 0630303380, ez pedig a játék miatt fontos. Hamarosan következik az óra nyerős lágere, amely valakinek páros VIP napi belépőt ér a Sziget 0. napjára. A játék részletei mindjárt, addig pedig Lauri és a pára.

De magyar. Figyelem, hamarosan játék következik, a nyeremény pedig páros VIP belépő a Sziget Fesztivál 0. napjára. Tehát, hogyha szeretnétek a Petőfi Rádió vendégeként érkezni, és a nyár legnagyobb buliát végig tombolni a vendégünként, akkor figyeld a zenék közötti felhívást, Súgok hamarosan jön. Amikor meghallod, akkor küld el nekünk az előadót és a szám címet SMS-ben 0630 30 30 380. Ha mindenkit megelőz az üzeneted, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és én pedig repítelek a Sziget Fesztivál 0. napjára, nyereményed páros VIP belépő lehet. Figyelem, a játék néhány perc és indul, lehet, hogy Neo sikere után? Kacsintok, álljál jó, most itt a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Azari a Formulc a délután szerencsés lágere nyerő zenéje, amely valakit elrepít a Sziget Fesztiválra. A nyereményet páros VIP belépő lehet a Sziget 0. napjára. Akkor, hogyha mindenkit megelőzött az üzeneted, amely most érkezett a 06303030380-ra, hogy ki volt a leggyorsabb. Lehet izgulni, hamarosan hívom a nyertest.
1: Petőfi Rádió.
2: Friss hírek az utakról.
0: 20 percenként jelentkezünk a délutáni csúcsforgalomban a friss útinfókkal. Figyelem, az M0-ás keleti szektorán Gyánnál baleset történt az M3-as felé vezető oldalon. A 34-es kilométernél csak a külső sávjárató és több mint 3 kilométeres a torlódás. Tehát baleset az M0-áson, Gyánnál az M3-as felé a 34-es kilométernél 3 kilométeres torlódás van. És baleset lassítja a haladást az M1-esen Budapest felé, az 51-es kilométernél Tata és Tatabánya között. Itt is plusz menetidővel kell tervezned. Vigyázz magadra! Számítok a további infokra. Tényleg mindenki szóljon, bármit lát, adj helyzetjelentést Babótról, Tokajból, Füzesabonyból, hívja 061 759 6060-on.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ki az, aki már most fesztivál hangulatban van? Ha igen, akkor ezt a játékot neked találtuk ki, hiszen páros VIP napi belépőt nyerhetsz a Sziget 0. napjára. Hogy kikapjam az esélyt, a lehetőséget, hát persze, hogy a leggyorsabb üzenetküldő, aki mindenkit megelőzve tudta, hogy melyik az óra nyerős lágere. Több száz üzenet jött. Én pedig elkezdtem visszafelé görgetni és nézni, hogy ki volt mindenkinél gyorsabb, szóval lehet figyelni a telefonokat.
1: Hello, tessék!
0: Ciao, szia, én a Petőfi.

0: repült a Sziget Fesztivál 0. napjára.
1: De jó, szuper, nagyon örülök, nagyon szépen köszönöm.
0: Hú, úgyhogy megcsináltad, tudod, hogy most hányan irigykednek rád?
1: Hú, hát nagyon örülök én is, nagyon szuper, nagyon örülök, még jó pár évvel ezelőtt voltam a Szigeten, VIP-ként még egyáltalán nem, úgyhogy ez külön öröm, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
0: Na és milyen élményeid vannak korábbról? Mondtad, hogy akkor már voltál a Sziget Fesztiválon.
1: Igen, még voltam akkor is a Republik emléknapon voltam, az is hiszem a 0. volt annó jó pár évvel ezelőtt, uh-huh. Az is ilyen nagyon jó volt. Az volt az egyik ilyen nagyon ilyen emlékezetes, amikor sok magyar előadó énekelt ilyen Republik dalokat, az nagyon jó volt, de igazából bármelyik magyar fellépő, illetve a Majkát hallottam még régebben, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy most van lehetőségem, majd most megnéztem már előre a fellépőket, hogy kik lehetnek, úgyhogy nagyon örülök neki.
0: Na és fejben kész van már a fesztivál szett, vagy mi most fogod összepakolni, hogy miben érkezel a Szigetre?
1: Hát nem lesz ilyen meleg, akkor több választás lesz, ha nem, akkor nagyjából full fehérbe szeretnék menni, hogy még véletlenül se legyen még melegebb, mint amennyire lehet, úgyhogy valami ilyesmi, meg egy kalap mindenképpen.
0: Hát figyelj, most éppen nézem, kellemes 34-35 fok lesz, az is még azért kánikula, de legalább nem lesz ez a 40 fokos forróság, legalábbis úgy tűnik.
1: Igen, legalább nem 40.
0: Na és kit hozol magaddal, kivel fogsz érkezni?
1: A legjobb barátommal, vele voltam annó pár évvel Szigeten, ő is nézek itt a fellépőket, mondtam, hogy már próbálkozom, hát ha sikerül, úgyhogy nagyon fog ő is örülni, ha elújságolom, hogy sikerült nyernem.
0: Hát akkor a Petőfi Rádió vendégeként érkeztek, nyereménye, tehát páros VIP belépő a Sziget 0. napjára, gratulálok még egyszer!
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: És a következő dallal pedig hangolódunk akkor a bulira, Follow the Flow, beszívom, ezt játszom nektek!
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Tegnap Vivien, ma pedig Dávid volt a nyertesünk, de holnap te is lehetsz a szerencsés. Játsz velünk 4 és 5 óra között, tiéd lehet egy páros VIP.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Ki szeretne a vendégünként érkezni a Szigetre? Van egy páros VIP belépünk a 0. napra, amelyet holnap délután is megnyerhetsz, hiszen a mai nyertesünk Dávid volt. Légy részen és figyeld a felhívás 4 és 5 között. A folytatásban is megéri minket választanod, mindjárt Odett Dala szól a Fehér Fény.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
2: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
2: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
4: A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
6: Otthon is érhetnek meglepetések.
8: Az egy dinoszaurusz.
7: Futás, futás, futás.
6: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
9: Mit fogunk csinálni?
10: Túl fogjuk élni.
6: Az Oak Street vége. A mozikban.
2: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
1: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
5: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
5: Ez a Petőfi Rádió.
11: Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés. Továbbra is stabil az ország energiaellátása. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M0-áson Gyálnál az M3-as felé vezető oldalon baleset történt, a 34-es kilométernél csak a külső sáv járható, 3 kilométeres torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, hírja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
11: Stabil az ország energiaellátása, üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája, éjszaka óta pedig 3 cm-t emelkedett a Duna vízszintje a városnál, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter hangsúlyozta, a nukleáris biztonság nem volt és nincs is veszélyben, és akkor sem lesz abban, ha le kell állítani az utolsó turbinát is. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. A 6. legszárazabb és a 10. legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta. A Hungaromet adatai szerint a múlt hónapban országos átlagban 22,8 fok volt a középhőmérséklet, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt 30 év átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ami pedig több mint 70%-kal kevesebb. Országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, vízhasználatát és hulladék gazdálkodását, valamint az ipari hulladék kezelését. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget a kormány. Az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18-24, holnap a legmelegebb órákban akár 42 fok is lehet. Enyhülés péntektől várható.
4: A hírek után.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 5 óra van, strandon, napozás közben, két csúszás közben is veled vagyunk, és a kánikulában, a vakációban játsszuk a nyár legnagyobb magyar zenét. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, a Honey Beast, Ákos és az Ári Mafia tuti jönnek, a kezdésben pedig Odeddal szól a Fehér Fény.
5: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag magyar zenét.

0: Jöttek! Ári Mafia, Betonhofia, Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ha te is vezetés közben hallgatsz minket, hogy most indulsz A-ból B-be, akkor elkísérlek, veled tartok, és én vagyok a GPS, aki folyamatosan jelzi az aktuális közlekedési infokat. Figyelem, baleset történt az M0-áson Gyárnál az M3-as felé vezető oldalon, itt csak a külső sávjárató a legutóbbi hírek szerint, ezért van tehát torlódás az M0-áson Gyárnál az M3-as felé vezető oldalon, ahol baleset történt. A fővárosban pedig tart a helyszínelés a második kerületben, a Kisrókus utcában, a Margit körút előtt a külső sávban, ezért van tehát a környéken nagyobb dugó. Baleset a második kerületben, a Kisrókus utcában, a Margit körút előtt a külső sávban. És te merre vagy éppen, merre vezetsz? Hány fokot ír az autód? Várom akár a fotókat Messengeren, vagy adj hírt nekünk, és hívja 061-759-6060-on. A közlekedési infokra pedig az egész országból számítok. Csongrádról, Nyíregyházáról, Szerepről, együtt vagyunk mindenhol.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.
0: Útközben pedig tudom, hogy mindenki a klímát nyomatja, viszont ha pedig otthon hallgatsz minket, akkor célszerű fentebb venni azért 1-2 fokkal, mert több beléptünk a csúcsidőbe. Délután 5 és este 10 óra között érdemes kicsit spórolnunk az áramfogyasztással, tehát ha lehet, akkor ne most töltsük az elektromos autóinkat, ne most mossunk, és pár fokkal vegyük fentebb a klímát.

Petőfi Rádió, minden magyar. Hihetetlen meleg van, és még a hét legforróbb napjai most jönnek. Jelenleg a legmelegebb pont az országban Pap és környéke, 41,4 fokkal. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy energiatakarékosan klímázzunk, főleg meg most az esti órákban, mert hogy bent vagyunk a legkritikusabb időszakban, 17 és 22 óra között, ha lehet, akkor ne most töltsük az elektromos autókat, ne most mossunk, ne most minden menjen egyszerre, és ha pedig klímázunk, akkor érdemes a 24-26 fok között tartanunk a klímát, ez az ideális tartomány, minden 1 Celsius fokkal alacsonyabb hőmérséklet 6-8%-kal növeli az energiafogyasztást, úgyhogy 24 alá ne nagyon nyomjuk most a klímákat, inkább válasszuk az automódot, ez a leghatékonyabb, a szép mód pedig szabályozhatja a kompresszornak a csúcsfogyasztását. Persze ezek típusfüggők, egy a lényeg, ne 18 fokon nyomosd a klímát. Ebben a kánikulában takarékoskodjunk, energiatakarékoskodjunk. Mi hűsítő magyar kedvenceket játszunk a folytatásban, most például a Kaukázus dalát. Ez a te Magyarországod.

0: Dánielfi Gergő, miért vagy szép nekem? A Petőfi Rádióban minden magyar. Kitartás magunknak ebben a forróságban. Úgy tűnik, hogy csütörtökön tetőzik a meleg 41-42 fokkal, pénteken érkezik majd egy hidegfront, a hétvége pedig szintúgy kellemes nyári strandolós időt ígér 30-31 fokkal, a jövő héten is száraz meleg lesz 33-34 fokkal. Olyan igazi fesztiválozós idő? Sziget fesztiválozós idő? Holnap is nyerhetsz majd páros VIP belépőt a Sziget Fesztivál 0. napjára. Ma Dávid volt a szerencsés nyertesünk, tegnap pedig Vivien, holnap pedig légy te a leggyorsabb üzenetküldő. Figyeld a játékot 4 és 5 között, reagálj gyorsan elsőként, amikor meghallod a zenék közötti felhívást, így lehet tiéd egy páros VIP belépő a Sziget 0. napjára.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Közlekedési infók hallgatóinktól hallgatóinknak. Hello!
2: Hello! Egy balesetet szeretnék jelenteni. Hadd felesítom, hogy Somogyban volt környékén egy autós alakulátnak itt.
0: Aha, még egyszer és pontosan hol, meg kicsit rosszul hallak.
2: Kaposvár 67-es út Somogyban volt közelében egy autós alakulának itt és félsávjáratú csak.
0: Kinek köszönhetem az infót?
2: Attila.
0: Attila, mi lesz az úti célod? Merre tartasz?
2: Éppen Kaposvár felé tartom.
0: És hány fokot ír az autó ott Kaposvár környékén?
2: Hány fokot ír? 38-at.
0: Hogy bírod ezt a meleget? Azért remélem, hogy sok vizet fogyasztasz, ha nem, akkor most emlékeztettek rá, hogy tessék inni egy korty vizet.
2: Igen, köszönöm szépen.
0: Én pedig küldök neked egy hűsítő zenét, szép nyarat kívánok, köszönöm, hogy hívtál.
2: Hello, hello.
0: Szia.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Én pedig várom a további közlekedési infokat országosan. Bajáról, Zabarról, Csongrádról, most Horány Juli dala közben. Ez a

0: Petőfi Rádió minden magyar. Augusztus 4-e, Dominika és Domonkos névnapja. Lepjük meg az ünnepelteket egy zenével, akár add meg a telefonszámukat, én pedig felhívom őket. 7-kor, 1 óra múlva kezdődik a kívánság műsor. Addig sem maradunk zene nélkül. Belga rendőrmunka, ez a folytatás mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. Itthon.
1: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
3: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
3: Otthon is érhetnek meglepetések.
5: Az egy dinoszaurusz!
4: Futás, futás, futás!
3: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
6: Mit fogunk csinálni?
7: Túl fogjuk élni.
3: Az Oak Street vége. A mozikban.
1: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Fokozódik a hőség, továbbra is stabil az ország energiaellátása. Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Szalagkorlátnak ütközött egy autó a 67-es főúton a Gamási elágazásnál. A 72-es főúton, ha Kaposvár felé vezető oldalon csak egy sáv járható a 72-es kilométernél. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
8: Stabil az ország energiaellátása. Üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája, éjszaka óta pedig 3 cm-t emelkedett a Duna vízszintje a városnál, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter hangsúlyozta, a nukleáris biztonság nem volt és nincs is veszélyben, és akkor sem lesz abban, ha le kell állítani az utolsó turbinát is. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Tarló és bozott tüzek pusztítottak több vármegyében is. Kigyulladt a száraz fű és egy cserjés Tatabányán. A Tiszalökhöz tartozó új telep határában pedig a nádas és egy erdőajnövényzete kapott lángra. Kunbaracs és Kunadacs között egy fakitermelési terület égett. Mindhárom helyszínen eloltották már a tüzet. Karcak határában azonban nagy területen, foltokban égnek a fák és a bokrok. Ott még küzdenek a lángokkal a tűzoltók. Gyújtogatás gyanújával tartóztattak le egy férfit az amerikai Washington államban pusztító erdőtüzekkel összefüggésben. A rendőrség szerint a 37 éves férfi okozhatta a Spokane városát is veszélyeztető 3 tűz egyikét. Az állam keleti részén fekvő nagyvárosban és környékén az elmúlt napokban több száz épület égett le, és emberek ezreinek kellett elhagyni a lakóhelyét. Orosz felderítő repülőgép miatt riasztották a lengyel légierőt. Néhány belül, immár harmadszor. Ismét egy Il-20-as észleltek a Balti-tenger térségében, de a gép ezúttal sem sértette meg a lengyel légteret. Legutóbb pénteken azonosítottak egy kikapcsolt jeladóval repülő orosz Il-20-ast, amelyet a lengyel légierő F-16-os vadászgépei kísértek ki.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18-24, holnap a legmelegebb órákban akár 42 fok is lehet. Enyhülés péntektől várható.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: 6 óra van. A klíma nem ennyi maxon, a hangerő viszont annál inkább. Magyar kedvenceket játszok a nyárban egymás után a Petőfi Rádióban. Jó lesz hallgatni. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, Manuel, a Tortuga és az Orevoár tuti jönnek, a kezdés pedig a belgái.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenét.

0: Friss hírek az utakról.
1: A délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, a 67-es úton baleset történt a 72-es kilométernél. Egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, és a Kaposvár felé vezető oldalon csak egy sávjárató. Tehát baleset van a 67-es főúton, a 72-es kilométernél a Kaposvár felé vezető oldalon csak egy sávjárató. A fővárosban a Margit hídon Pestre a Budai híd fő után a külső sáv nem járható baleset miatt, tehát még egyszer a Margit hídon Pestre a Budai híd fő után a külső sáv nem járható, ezért van itt torlódás, illetve baleset történt a Budafoki úton kifelé, a Dombóvári út után a külső sávban, ahol szintén lelassul a haladás, baleset tehát a Budafoki úton kifelé, a Dombóvári út után. És te merre vezetsz éppen, hol hallgatsz minket? Dolgozzunk össze, és várom a további közlekedési infokat az egész országból, Orgoványból, Füzesabonyból, Balmazújvárosból. Hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Útközben pedig a playlisten Manuelben a következik a Tiara, de hamarosan játszom Radics Gigi, a Zaporozsec, sőt, a

Petőfi Rádió minden magyar. Ha augusztus, akkor csillaghullás, jönnek a perszeidák. Szóval szerintem az egyik legjobb program lehetőség ilyenkor, pláne ebben a melegben, amikor még éjszaka is 22-23 fok van, fogjunk egy pokrócot, keressünk valamilyen kevésbé fényszennyezett helyet, feküdjünk ki és élvezzük az éjszakát, számoljuk a hullócsillagokat. A legközelebbi és leglátványosabb magyarországi csillaghullás a perszeidák meteoraj, amelynek a maximuma jövő héten kedd éjszaka, szerda éjjel várható majd, ehhez kapcsolódóan pedig 8-ától indul a Hullócsillagok éjszakája programsorozat nagyon sok helyszínen, például a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának a területén is augusztus 11-től 15-ig több helyszínen figyelhetjük az égboltot, vannak esti túrák, máshol pedig állatparki programokkal, tanösfény bemutatóval és nagyobb, több elemből álló csillagászati programsorozattal kapcsolják össze ezt a nagyon különleges időszakot. Szóval perszeidek meteoraj, a leglátványosabb magyarországi csillaghullás jövő héten keddről szerdáig. Ez az én ajánlatom, na meg ez a csillagnéző zene. Kállai Szanders András, Take Me Back Home, a Petőfi Rádióban. Hey.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Én vagyok a GPS-ed, aki folyamatosan jelzi a friss aktuális közlekedési infokat ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Figyelem, a 44-es főúton Tiszakürtnél egy műszakhibás kamion mentését végzik a 33-as kilométernél. Itt a forgalom egy sávon halad. Tehát a 44-esen Tiszakürtnél egy műszakhibás kamion mentése folyik éppen, ezért a 33-as kilométernél forgalom korlátozás van. A 67-es főúton egy személyautó a szallagkorlátnak ütközött a 72-es kilométernél a Kaposvár felé vezető oldalon, így csak egy sávon megy a forgalom. Tehát mindez a 67-es főúton, Kaposvár felé, a 72-es kilométernél, ahol egy személyautó a szallagkorlátnak csapódott. És te, merre vezetsz éppen, merre tartasz, hol hallgatod a Petőfi Rádiót? A közlekedési infokra az egész országból számítok. Jászberényből, Orosházáról, Dobogókőről. Hívj most, dolgozzunk össze. 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: Na és hogy milyen zene esne jól utazás közben? Várom a tippeket, az ötleteket. 7 órakor indul a Petőfi Rádióban az élő kívánságműsor. Hívja hipnózia dala közben. Ez a vadvirágok.

0: Salgótarjántól Budapestig.
1: Nálunk csak magyar zenét hallasz.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Itt vagy, veled én, te meg én, gyere nézd meg, hogy merre sodor az élet, éltet, ha nem is kéred, gyere nem nézlek.

0: Köszönöm, hogyha felhívsz. A kívánságvonal 061-759-6060. Panni például Viber üzenetet küldött, hogy két barátnőivel most indulnak le a Balatonra, ott töltenek három csajos napot, szóval Lucának és Zsófinak szól az első dal a kívánság műsorban. Karzon Koba, Kék Hullám, Kempik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovic-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
5: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
5: Otthon is érhetnek meglepetések.
7: Az egy dinoszaurusz!
6: Futás, futás, futás!
5: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
8: Mit fogunk csinálni?
9: Túl fogjuk élni.
5: Az Oak Street vége. A mozikban.
1: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Fokozódik a hőség, 5 cm-t emelkedett ma a Duna vízszintje Paksnál, meghosszabbították a 3. fokú hőségriasztást.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
10: Szalagkorlátnak ütközött egy autó a 67-es főúton a Gamási elágazásnál. A 72-es kilométernél a Kaposvár felé vezető oldalon csak egy sáv járható. Egy műszaki hibás kamion mentését végzik a 44-es főúton Tiszakürtnél. A 33-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: 5 cm-t emelkedett ma a Duna vízszintje Paksnál. Az utolsó még termelő turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök kora este Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás jelenleg 500 megawatttal van a tervezett szint alatt. Országosan és Budapesten is elérte ma a 40 fokot a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint 2 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben nem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 16 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Őrbottyánban és a fővárosban Gazdagréten csőtörés miatt van átmeneti vízhiány, a lakosság ellátását lajtos kocsival és szükségkúttal biztosítják. Péntek éjfélig meghosszabbította a 3. fokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék.
1: Petőfi Rádió. Sport.
11: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzig labdarúgó csapatától, és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. Új klubjának honlapja szerint a 36 éves kapus 2 idényre szóló megállapodást írt alá. A török Trabzonspor-ral kell megmérkőzni a Ferencvárosnak az Európa Liga főtáblájáért, ha sikerrel veszi a 3. kört. A selejtező sorozat 3. fordulójában az FTC a lengyel Górnik Zsabzséval találkozik, a párharc első mérkőzését szerda este rendezik meg. A konferencia ligában az Eto a Lech Poznan Klaksvik EL párharc vesztesével, míg a Debrecen az Inter Turku Vaduz KL csata továbbjutójával találkozik a liga szakaszba kerülésért, amennyiben túljut a selejtező e héten kezdődő 3. fordulóján. Az MLS energia megtakarítás érdekében hozott szombati ajánlásának megfelelően több mérkőzés kezdési időpontja is megváltozott a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. A forduló pénteki nyitó meccsét 20 óra helyett 17 óra 30 perctől játsz az MTK és a Puskás Akadémia, szombaton a Vasas Zalaegerszeg összecsapás 20 óra helyett 15 óra 30 perckor kezdődik, míg vasárnap a Paks a Honvédot fél 4-től, a Debrecen a Nyíregyházát fél 6-tól fogadja majd. Ezüstérmet szerzett a Rajncsák Diana, Varga Orsolya magyar páros az isztambuli 5-tusa Európa-bajnokság nyitónapján. A 8 duót felvonultató mezőnyben a miénk a svájciak mögött, az oroszokat megelőzve végeztek a második helyen. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk, éjszaka 18-24. Holnap a legmelegebb órákban akár 42 fok is lehet. Enyhülés péntektől várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 7 óra után te következel, és a személyes kedvenced, hogy melyik dal dúdoltad egész nap, áruld el és lejátszom. Ez már a kívánság műsor. Hello, a mikrofonnál Szikora Tomás. Csak rád várok, hogy becsörög. 061 759 6060. Gyerünk!
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: De csekkolom az üzeneteket is. 06-30-30-30-380. Hello Tomi, nemrég indultam Fehérgyarmatról Nyíregyházára. Kérhetek egy Blaha Luzianát? Jobbá tenni az utam. Puszi, Enikő. Enikő, természetesen. Blaha Luziana, élek túl már bekészítve. De hogy előbb mit hallgatunk, azt már nem én mondom, hanem te. Halló.
3: Hallottam, most kívánság műsor van, lehet kérni?
2: Igen.
3: Akkor a Dash-től kérném a kis kecét.
2: Aha, miért pont ezt a dalt választottad?
3: Mert erre nagyon jó táncolni, ezt nagyon szeretem.
2: Na és hányan fogtok táncolni erre a dalra? Mert hallom ott a háttérben, hogy többen vagytok.
3: Négyen.
2: Mondasz nekem keresztneveket?
3: Aha, Szerka Zétény, Berke Rebeka, Szene Tamás, Molnár Eliza.
2: És mi a program, mit csináltok éppen?
3: Mit csinálunk? Hát biciklizgetünk.
2: Merre? Merre tekertek?
3: Hát itt Zalalövőn.
2: Aha, és hány kilométert tesztek meg egy ilyen kis biciklitúra alkalmával? 5-10, vagy akár kilométer? Több is?
3: Hát attól függ. Általában 10-20-at, attól függ.
2: Na, és akkor a kis GBL hangszórót benyomjátok, és akkor mehet rajta a kis kece?
3: Így van.
2: Oké, srácok, megbeszéltük. Köszi, hogy hívtatok. Jó bulit, jó tekerést.
3: Rendben, nagyon szépen köszönjük. Hello, szia.
2: Dash, Young Fly, kis kece, ez a tiétek most a Petőfi Rádióban, és ő még kinek játszhatom? Például Bettinek, illetve Bettéknek Mémfőcsanakra, a párjával évfordulót ünnepelnek. Üzeni neked, hogy Isten áldjon sokáig, köszönök mindent, és a legdrágább kincsem vagy. Nagyon szeretem.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Halló.
2: Szia, én Tomi vagyok, téged hogy szólíthatlak?
3: Krisztián.
2: Hello, Krisztián. Vizu, mit csinálsz éppen, miközben hallgatod a rádiót?
3: Most jöttem barátométől, medencéztünk minden, azt most bekapcsoltam. Most a barátom is hallgatja.
2: Aha. Na és jó volt a medencézés?
3: Nagyon jó volt.
2: Azért remélem, hogy itt ások folyadékot, meg kentétek magatok a naptejjel.
3: Igen.
2: És ez lesz az egész heti program? Tehát majd mentek egymáshoz, medencéztek, bulisztok?
3: Igen.
2: Csak nem a barátodnak szeretnél zenét küldeni?
3: De.
2: Hogy hívják őt?
3: Neki. Hámori Máté.
2: Uh-huh. És van kedvenc zenétek? Van, ami megcsinálná a medence buli hangulatot?
3: Igen. Az AVS Visszák nyár.
2: Megbeszéltük. Akkor nagyon sok élményt kívánok még nektek erre a hónapra, és élvezzétek a nyarat.
3: Jó.
2: Na köszi, szia!
3: Szia.
2: AVS Vízlátnyár, ez most a tiétek, de mást is szívesen meglepünk, akár a névnapos domonkosokat, dominikákat, vagy a születésnaposokat. Ha kezdeben a teló, akkor nálad a lehetőség. Ír vagy hívj!
0: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A dalkérések az üzenetek mellett a közlekedési infokra is számítok. Figyelem, a 44-es főúton Tiszakürtnél egy műszaki hibás kamion mentését végzik. A 33-as kilométernél csak egy sávon megy a forgalom, tehát még egyszer, a 44-esen Tiszakürtnél egy műszaki hibás kamion mentéssel folyik a 33-as kilométernél. Jó utat neked! Méringer Marcidala pedig elkísér. Ez a hóvilág, hóvirág. Balázs választott a Pákozdról a dalt, a nővérének, akik Szlovéniában hallgatják a Petőfi Rádió kívánságműsorát. Ez Méringer Marcidala, a hóvirág.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.

0: 60-60.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, Tomi, Sengothát, Katus.
2: Háló, Katus, mi újság, hogy telik a nyarad?
3: Hát, így is, úgy is, jól.
2: Hát, nem győztél meg. Akkor figyelj csak, akkor inkább azt kérdezem, mi az, ami még jobbá tenni a nyaradat?
3: Hát, ha lejátszanád a kedvenc számomat.
2: Jó válasz, oké, hát akkor lejátszom. Melyik a kedvenc számod?
3: Flortól a Mizu.
4: Na, Mizu.
2: Honnan ismered ezt a számot? Milyen emléked van erről a dalról?
3: Jaj, nagyon jó. Pont nyáron lett megkérve a kezem, így a szülinapom és a nyári szünet között.
2: Aha. Felevenítjük akkor ezeket a szép nyári estéket ezzel a dallal, jó?
3: Igen. És küldöm az édes apámnak.
2: Rendben.
3: És a nagymamámnak.
2: Oké, okay, Katus, akkor legyen szép estét, szép nyarad. Hallgassd az adást, jó?
3: Oké, rendben.
2: Hello.
3: Oké, köszi, hello, puszi.
2: Na gyerünk, akkor visszahozzuk a házi buli hangulatot. Mindenki diszkóba képzelti magát. Flor, Mizu, ez szól a Petőfi Rádióban, az élő kívánság műsorban. Na, és melyik dal legyen a következő? Ez rajtad áll, a kívánság műsort hallod 9 óráig.

0: Alright.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
2: Tomi már várja hívásod.
3: A vonalban pedig...
4: Kincső.
3: Kincső. Hello, Kincső, én pedig Tomi vagyok. Mit csinálsz, miközben hallgatsz minket?
4: Hát éppen a Balatonra tartunk hazafelé az autóba.
3: Aha, a Balcsinál nyaraltatok?
4: Igen.
3: Hány napot töltöttetek ott?
4: 7.
3: Hol volt a szállásotok?
4: Alsóörsön.
3: Na és mi volt az elmúlt egy hét legjobb pillanata? Mi az, amire... A legjobb most így visszaemlékezni?
4: Hát a Balatonban fürdésre.
3: Voltatok esetleg vízibiciklizni, vagy hajókázni?
4: Igen.
3: Na, király. És akkor most pedig utaztok haza, hová?
4: Hát Szegedre.
3: És akkor a többieknek szeretnél zenét küldeni?
4: Igen, a szüleimnek és a két testvéremnek.
3: Oké, megbeszéltük, akkor a következő dal most a tiétek. Köszi, szia, hello! Animal Cannibals, takarítónő, ez szól a Petőfi Rádióban az élő kívánság műsorban. Na, és melyik dal legyen a következő? Várom, hogy becsörögj, 061

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nálunk 2 órás a kívánságműsor és 9-ig tart, szóval a folytatásban is számíthatsz ránk. Emilia írt nekünk, hogy rajtunk keresztül szeretné meglepni a Párját Zsoltot, aki kamionozás közben hallgat minket. Ráadásul nem is itthon, hanem valahol Görögországban, és üzeni, hogy alig várja a hétvégét, hogy találkozzatok. Így összekötünk titeket ezzel a dallal. Iri Mafia, Easy as 1-2-3 mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
4: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
4: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
4: akkor nyereményed páros VIP belépő a Sziget Fesztivál 0. napjára.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
4: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
5: 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ez egy vulkán! Megsemmisíti a szigetet! Minden segítségre szükség van!
5: Éld át a mozivásznon az őskori kalandot. Mancs őrjárat, a Dinofil a mozikban.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Fokozódik a hőség, 5 cm emelkedett ma a Duna vízszintje Paksnál. Meghosszabbították a 3. fokú hőségriasztást.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
7: Egy műszaki hibás kamion mentését végzik a 44-es főúton Tiszakürtnél, a 33-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: 5 cm emelkedett ma a Duna vízszintje Paksnál. Az atomerőmű utolsó, még termelő turbinája továbbra is stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök kora este Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Péntek éjfélig meghosszabbította a 3. fokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten, ez már a 39. korszerű, alacsony padlós, légkondicionált villamos, amely a főváros közlekedését segíti. A 3-as és a 42-es vonalon már csak ilyen járművek vannak forgalomban. A beszerzéshez felhasznált, vissza nem térítendő uniós támogatás összege több mint 54 milliárd forint. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a ceutai migrációs helyzetről. A videokonferencia után a spanyol belügyminiszter konstruktívnak nevezte a találkozót, de hangsúlyozta, a schengeni övezet biztonsága nem került veszélybe. Múlt héten 10 000-ek jutottak át illegálisan az észak-afrikai spanyol területre Marokkóból, miután hamis információk terjedtek el a spanyol határ megnyitásáról. 72 000 határsértő lépett be Ceutába, többségük azóta visszatért Marokkóba. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaországban az erdőtüzek miatt, köztük 156 kiskorút, 36 embert letartóztattak. Az idén nyáron már csaknem 15 000 tüzet jelentettek országszerte, eddig 120 000 hektárt pusztítottak el a lángok. Az előzetes vizsgálatok szerint a legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
7: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk, éjszaka 18-24, holnap a legmelegebb órákban akár 42 fok is lehet. Enyhülés péntektől várható.
1: A hírek után
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: 8 óra után folytatjuk. Ez az élő kívánság műsor 9-ig a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. A naplementében, hogy neked melyik dal esne jól, melyik zene dobná fel az estéd. Várom az üzeneted. Hívja 061 759 6060-on.
2: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Ja, Gyöngyi vagyok.
2: Szia, Gyöngyi.
3: Zenét szeretnék kérni.
2: Hallgatlak.
3: A Hullik már a Cseresznyef... Úristen.
2: Na, hogy van az?
3: A Cseresznyef a virága.
2: Hullik a Cseresznyef a virága?
3: Igen.
2: Szereted ezt a számot?
3: Szereti. Én is szeretem, meg a három kislányom, Laura, Hanna, meg Maja.
2: Uh-huh.
3: Ők is nagyon szeretik. Meg egy olyan személynek szeretném, akit... Hát, nem szeretnék úgy, hogyha...
2: Milyen személynek?
3: Hát, egy olyan személynek, akit nem szeretnék kimondani, de neki.
2: És ő fogja tudni, hogy neki szól?
3: Hát, szerintem igen, csak hát nem... Nem tudhatja más senki.
2: Értem, aha. Nincs valami kis rejtett becerevetek, nem adhatok még egymásnak ilyeneket?
3: Az a baj, hogy nem lehet még.
2: Nagyon friss a dolog?
3: Hát, kicsi. Hát annyira nem, de még titokba kell, hogy maradjon.
2: Aha. Akkor még most nagy a rózsaszínköd? Kettőtök között?
3: Igen.
2: Na jó, van, oké, figyelj, nem faggatlak, nem kérdezősködöm, akkor játszom a dalt, jó?
3: Nagyon szépen köszönöm. Szia.
2: Honey Beast, Pornograszt, Hullik a Cseresznyef a virága. Ez az élő kívánság műsor a Petőfin.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket is a 0630303380-on. Például Manny írt nekünk, hogy szívesen meghallgatná a Kovaszki meg a Bega Mit mondjak még című számát. Oké, rendelés felvébe. És Manny, feldobhatom vele a kedvestédet. Ez szól a Petőfi Rádióban. Zita is csatlakozott hozzánk, ő a nővérét szeretné rajtunk keresztül megajándékozni egy dallal. Befutott Hanna üzenete, aki saját magának választott egy zenét. És itt van például Tibi kívánsága, ő írt nekünk, hogy lepjük meg a feleségét, Laurát, akinek ma van a 29. születésnapja, 29-szer gyertya van a tortáján, a hétvégén lesz majd a nagy baráti ünneplés. Isten éltesse az ünnepeltet nagyon-nagyon sokáig! Ezzel a dallal pedig őt köszöntjük a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello Tomi, remélem még beleférünk a mai kívánságműsorba a barátnőimmel. Kérlek, küld nekünk valamilyen vidám dalt. Köszönjük, a teljesíted, írja Maja, Zsófi és Évi Miskolcról. Csajok, ez csak természetes. Örülök, hogy ma este is együtt rádiózunk. 061-759-6060, ez pedig a kívánságvonal. Te következel, szia!
3: Sziasztok!
2: Hello, szia-szia, hogy szólítatlak?
3: Zitának!
2: Hello Zita, Mizu, mi a program nálatok?
3: Most jövünk haza éppen a nyaralásból, és a nővéremnek szeretnék egy dalt küldeni.
2: Aha, merre voltatok? Hol töltöttétek az elmúlt napokat?
3: Horvátországban voltunk.
2: Aha, azon belül melyik részén?
3: Krükkön, meg majd átmentünk onnan Medulinba.
2: Na és mi volt a legjobb program az elmúlt napokban a horvát tengeren, vagy a horvát tengerparton?
3: Hát igazából nekem nagyon jó volt az úszás, szép volt a kilátás, úgyhogy nekem minden nagyon tetszett, meg nagyon sokat bicikliztünk.
2: És ettetek finomakat?
3: Igen, nagyon finomakat ettünk.
2: Volt valami különlegesség, amit most kóstoltál meg életedben először?
3: Most nem volt. Volt olyan, hogy például steaket ettünk.
2: Na hát örülök, hogy voltál a vakációtok, szó szerint mesél a hangod. Kiknek játszom a következő dalt? Kiknek szeretnéd küldeni?
3: Én most a nővéremnek szeretném küldeni, meg a legjobb barátnőmnek.
2: Ők is ott vannak egyébként veled?
3: Nem, csak a nővérem.
2: Na jól van, akkor vigyázzatok hazafelé, jó utat nektek, és akkor meglepünk titeket, jó?
3: Köszönjük!
2: Azaria Dash Ray.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Janka írt nekünk, hogy játékra szeretne jelentkezni. Szeretne nyerni egy páros VIP sziget belépőt a nulladik napra. Játék holnap délután lesz, a mai nyertesünk Dávid volt, tegnap pedig Vivien vitte haza a dupla belépőt, a páros VIP napi jegyet a Sziget nulladik napjára, amelyet holnap is sorsolunk majd, a játék délután 4 és 5 óra között lesz, írd fel a naptárba az emlékeztetődbe, hiszen így nyerhetsz a Szigetre páros VIP napi jegyet a Petőfi Rádió vendégeként. Janka, ez a dal a tiéd, Morionesz, ez az ára.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Zárjuk a kívánságműsort, mert néhány perc és kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal. Holnap délután pedig játékot indítunk majd 4 és 5 óra között. Páros VIP belépőt nyerhetsz a Sziget 0. napjára. Érkez a Petőfi Rádió vendégeként. Játék tehát holnap délután 4 és 5 között. Írd fel az emlékeztetődbe. Szép nyárestét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: A műsorajánló után... A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Fokozódik a hőség, 5 cm emelkedett ma a Duna vízszintje Paksnál. Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Baleset történt a 25-ös főúton Ózdon, a Volni József út és az Akácius út kereszteződésénél. Egy sávon irányonként váltakozva haladnak a járművek. Két autó koccant a 62-es főúton Dunaújváros és Perkáta között, a 8-as kilométernél félpályás útlezárás van. Egy műszaki hibás kamion mentését végzik a 44-es főúton Tiszakürtnél, a 33-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: 5 cm emelkedett ma a Duna vízszintje Paksnál. Az atomerőmű utolsó még termelő turbinája továbbra is stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök kora este Facebook bejegyzésében. Magyar Péter napközben is jelentkezett Paksról, akkor hangsúlyozta, az ország energiaellátása stabil, a nukleáris biztonság nem volt és nincs is veszélyben, és akkor sem lesz, ha esetleg le kell állítani az utolsó turbinát is Pakson. Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte a magánszektorban dolgozó munkaadóktól is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát, ott, ahol ez lehetséges. A miniszterelnök szerint az áramellátás szempontjából is a következő 48 óra lesz a legnehezebb, mert a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. A kormány azt kérte, továbbra is mindenki takarékoskodjon az energiával. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Az egészségügyi határérték felett alakulhat a napokban az ózon koncentráció. A Hungaromet figyelmeztetése szerint erősödhetnek az asztmások és a pollenallergiások tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni. Lehetőleg senki ne végezzen nehéz fizikai munkát, vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Országszerte csak nem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a hőségriadó kihirdetése, vagyis csütörtök óta. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint csak tegnap 96 riasztást kaptak. Az MTI úgy tudja, halálos áldozat is volt. A Vas megyei Zsennyén egy férfi a tűzoltók kiérkezése előtt megpróbált megfékezni egy bozott tüzet, de súlyosan megsérült és a kórházban meghalt.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Tovább fokozódik a hőség. Marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18-24, holnap a legmelegebb órákban akár 42 fok is lehet. Enyhülés péntektől várható.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a szép irodalom világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia.
2: Szeretettel üdvözlök mindenkit.
1: Nem is tudom, mikor, szerintem egy jó másfél-két évvel ezelőtt beszélgettünk legutóbb utoljára.
2: Ilyesmi, akkor jött ki az előző, így van.
1: Igen. Mert hogy új könyv van, és akkor ez az indító oka a beszélgetésünknek, hogy akkor megszületett a folytatás, ha minden jól megy.
2: Így van, annyira jól fogyott az első 12 értelmetlen állam című, hogy azt mondták, hogy muszáj ebből még, ők kérnek még ilyen novellákat, és hát ki vagyok én, hogy ellent mondjak. Úgyhogy lesz még ennek is folytatása, állítólag lesz egy harmadik kötet, én még erről nem tudok, de már szorgalmasan gyűjtöm hozzá a történeteket.
1: Szóval trilógiát tervezel, novellás.
2: Mindenki kimondja ezt a szót, ha a háromról van szó. Igen,
1: igen. Na, megszületett a legújabb, azt mondja, hogy 12 plusz 1, hogyha jól megy, novellát tartalmaz, 12 eltévedt világ. Kezdjük azzal, hogy nem a neved van rajta, pontosabban a neved van rajta ezen a bizonyos könyvben és az eddig megjelent műveken, de nem úgy, hogy Kellner Dénes.
2: Így van, David Cronberg vagyok, a monogramomat azt megtartottam. Ez a név, ez az Artisiusnál be lett jegyezve, és kb. Ott ült, és nem használtam semmire, úgyhogy amikor aztán jöttek a könyvek, akkor gondoltam, hogy ezen a néven fogom kiadni őket. Szerintem jobban fogy egyébként a polcról, ez nagyon ciki, de a mai napig jobban fogy, hogyha külföldi neve van. Még a magyar szerzők is gyakran élnek ezzel, az ismert magyar szerzők, akiket nem sorolok most fel, de mondjuk Vivien Fable könyvet biztos mindenki olvasott.
1: Nekem Leslie L. Lawrence.
2: És így van. Jó. Még nem Ere István az, aki az ellenpélda, de hát...
1: De, és ezen kívül még nagyon sokat tudunk említeni. Móra Ferenc is ilyen.
2: Móra Ferenc is nagyon jó példa. Nem Ere István és Móra Ferenc, ezek ketten adtak ki magyarul, mindenki más.
1: Hogy találtad ki a David Cronberget egyébként? Értem, hogy megtartottad a kezdőbetűket, a monogram az ugyanaz, de hogy nem tudom, üldögéltél, és aztán nem tudom, egy kávé mellett eszedbe jutott 24, kihúzogattad azokat, amik nem tudom, annyira nem tetszenek, aztán maradt belőle a David Cronberg.
2: Valahogy így történt, igazából nem akartam, hogy kötődjön egy konkrét nemzetiséghez, konkrét országhoz. Nem akartam, hogy tehát úgy hangzásra mentem körülbelül. A David az valamiért bejön nekem, tehát az, ha D-betűs lennék és nem Dénes, akkor lehet, hogy Dávid lennék. És a Cronberg az meg úgy alakult. Lehet, hogy a titokban a Yeastnek a fürdőköpeny márkája jutott eszembe, én már nem tudom, de az a lényeg, hogy előbb-utóbb ez így beakadt, és azt mondtam, hogy most már annyiszor jut eszembe, hogy ez leszek.
1: 12 eltévedt világ. Mit tudjunk erről a bizonyos esszé kötetről? 12 plusz egy mű van benne. Hogyha arra gondolok, hogy esszé, vagy kimondom ezt a szót, akkor eszembe juthat, nem tudom, például egy akármilyen szakdolgozat, vagy akármilyen egyetemen.
2: Ezek szakdolgozatok.
1: Esszé jellegű, vagy eszembe juthat az, ami nem tudom, egy kicsit egy varázslatos mesevilágba viszi el az embert.
2: Mind a kettőből találsz, az egyiknek az a címe, hogy beadandó, úgyhogy nagyon közel jártál ezzel. De mesevilágos is van, tehát kifejezetten a meséseket, azokat a végére szeretem hagyni, például van benne egy mókusos, meg van benne egy kislányos, meg van benne egy álmodós, és ez mind a három olyan, az utolsó három novella, az egy picit ilyen meseszerű világban van elhelyezve. Ettől függetlenül nem ez a világom, az kifi a világom alapvetően.
1: Igen, és pont ez lett volna a következő, amit behozok, hogy ha kimondom azt a szót, hogy esszé, akkor a mesevilág eszembe jut, a beadandó, oké, eszembe jut, de hogy a kifi a novellával kapcsolatban, és persze millió van belőle, de hogy nem ez, amire először asszociálok.
2: Valójában a mai világ az egy skifiben él. Tehát ha körülnézel, hogy mik vannak körülöttünk, ezeket ugye Erich Kästner még a május 35-ben úgy írta le azt, hogy az ember előveszi a zsebéből a telefont és belebeszél, mint hogyha ez valami abszurd dolog lenne. És ma meg ebben élünk, tehát az egész környezetünk, hogyha jelenkori történetet írsz, akkor egy picit skifi lesz, mert csodálatos dolgok vesznek körül. Viszont ezekben olyan dolgokat érintek, például rögtön az első novellában a villamos dilemmát járjuk egy picit körbe, hát nyilván nem villamossal, és itt azért nem a skifi benne a lényeg, hanem a kortalan etikai kérdés, amit felvesz maga a skifi-szerű szereplő, mert ugye egy robot beszél benne.
1: Hogyan jönnek az alapvető ötletek, hogy akkor mihez kellene egy akármilyen 10, 15, 3, 5, akárhány oldalas kis történetet kerekíteni?
2: Piszok módon én az álmaimban is dolgozom, tehát amikor alszom, akkor az agyam valamiért úgy érzi, hogy most van a legjobb ideje annak, hogy történeteket gyártson, és össze-vissza hülyeséget szokott gyártani, és vannak ebből olyanok, amiket, hogyha fölébredek, akkor kénytelen vagyok a ágyam mellett erre a célra elhelyezett diktafonnal fölvenni, mert van bennük valami, és egy idő után az ember megtanulja, hogy melyiknek van olyan magja, amit érdemes tovább gondolni, érdemes úgy szoktam mondani, hogy a fantázia világ közé cölöpöt verni normalitásból, tehát hogy a hétköznapi fogalmakból felépíteni az utat a két távoli pont közé, és akkor ebből lesz a novella, hogy hogyan jutunk el a normális világból addig a hülyeségig, amit az állam megteremtett, és onnan hogy érünk vissza megint a normalitásba. Mindegyik világ ilyen szempontból van eltévedve.
1: Félig irányított álmok ezek, vagy hagyod, hogy az agytekervényeidben megszülethessen bármi? Úgy értem, hogy nem tudom, kedden délután egy akármilyen gondolatod, egy akármilyen novellára, nem tudom, egy szereplő már megvan, és akkor úgy fekszel, hogy azt a szereplőt elképzeled, és akkor elindítod valamilyen helyzetbe, és akkor ebbe alszol bele, és akkor az agyad azt majd álomban tovább viszi, vagy nincsenek ilyenek, hanem egyszerűen csak nem tudom, álmodtál valami hiperszürrealisztikusat, fölébredsz, és akkor azt mondod el.
2: Nagyon jókat mondasz, mert az ember néha meg tudja csinálni azt, hogy akár folytatja az álmot, akár rábízza az agyára az álmot, hogy hát igen, álmodtam ezt, de ez még nem tiszta nekem, és lehet, hogy 2-3 nap múlva visszatér, van is ilyen történet, ahol megtörtént ez, hogy visszatért, és újra gondoltam. Az egyik olyan álomról van szó, ami egyébként azt a címet kapta, hogy a második törzs, és ez egy, hát ez is egy kicsit ilyen időutazós szkifis, de ebben is inkább az emberiség a lényeg, és ebben az történt, hogy először, amikor megálmodtam, akkor annyira ki volt fordulva magából, hogy még nem tudtam megírni. Ah. És azt mondtam az agyamnak, hogy kedves agyam, ne haragudj, ha már egy csapat vagyunk, én ezt még nem bírom. Tehát nyomjad ezt még egyszer, játsszuk le még egyszer. És akkor volt pár nappal később egy nagyon hasonló álmom, szintén tengerpont, szintén sirályok, de most már meg lehetett írni, mert most már volt benne annyi. Tehát annyira le tudtam horgonyozni a normalitáshoz, hogy már érthető volt. És szerintem jól sikerült, illetve az olvasók szerint is jól sikerült, mert a visszajelzések alapján ez az egyik legjobb.
1: Szóval mindenképpen álomból jönnek ezek a bizonyos kanyarított Abszolút. Történetek. Nincs olyan, hogy akkor délután ülsz, vagy délelőtt ülsz egy kávézóban, egy kapucsinó társaságában, és akkor pörgeted a gondolataid, az, hogy valami jusson már eszembe.
2: Ilyen nincs. A valami jusson már eszembe az olyan novellákat eredményez, amiket utána nem teszel bele a könyvbe. Tehát volt ilyenem, volt, amikor azt mondtam, hogy valakinek a kedvéért, sőt olyan is volt, hogy arcoskodtam, és azt mondtam, hogy na, mondjatok mindannyian egy szót, és az benne lesz, tudod, mint a Harry Mack, amikor rappel. És hát őszintén szólva, hitvány lett az eredmény. Tehát, és nem egyszer írtam meg, ilyenkor ötször megírom, lehet, hogy századszor sikerülni fog abból is valamit kanyarítani, de sablonos lett, és bárgyú.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Keller Nénes író ül velem szemben a stúdióban. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb műve, egy novellás kötet, 12 eltévedt világ, ez van a borítójára írva, vagyis ez a címe. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Sziasztok!
1: Az imént már azt fejtegettük, hogy álomból, vagy álmokból, az álmaidból jönnek ezek az alapötletek, amik köré az eszéket, a novellákat kanyarítod. Hogyha az álomból indulunk ki, és akkor maradjunk egy kicsit ebben a bizonyos...
2: Aludjak el?
1: Hát nem, pont erre gondoltam, ez most nem erről szól ez a műsor. Szóval, hogy... Néha az ember úgy ébred föl, hogy nem tudom, patakzik az izzadság, és aztán nem tudom, még lieg is hozzá, felébred, ül az ágyszélén.
2: Ez inkább ébrenléti tevékenység után.
1: Várjál, de nem azért, mert hogy rosszat álmodott. Érted? És akkor ilyen mindenféle rossz lényeket látott, vagy rosszakat gondolt, vagy ilyen nagyon furcsa helyzetekben. Ilyenek előfordulnak-e, és akkor mellé, vagy ilyen történetek köré kanyarítasz novellákat?
2: Lenne ilyen is, tehát lenne olyan álmom, mert ezeket tényleg fölírom, gyűjtöm őket, tehát van kismillió olyan hangfelvétel, amiben ugyan motyogva, de érthetően elmondom, hogy mit álmodtam. És van köztük olyan, ami egyszerűen horror jellegű. De a horrorból általában az olvasók kedvéért, és azért, hogy ne veszítsék el a józan eszüket, olyan történeteket szeretek kanyarítani, amikben a gonoszt sem egyszerűen gonoszként, meg fenyegetésként írjuk le, hanem egy megérthető másik oldalként. Tehát olyan van, hogy rossz a másik illető, akiről álmodsz, viszont annak akkor meg kell érteni a motivációit, és akkor lesz érdekes a történet. Tehát színezzük ki, nem ad fekete legyen az egész, hanem színezzük egy picit, és akkor úgy lehet a horrort is eladni szkifinek, meg mindennek.
1: Mik vannak meg először egyébként ezekből a bizonyos alapötletekből? A szereplők vannak meg, maga a történet váz van meg, vagy egy cselekmény
2: szám? A konfliktus. Általában az. Tehát a konfliktus annyira ütőképes.
1: Ez visszafelé gondolkodást kell, hogy eredményezzen.
2: Igen. Abszolút. Az egyik helyen például az a konfliktus volt, hogy ott voltam egy nem létező faluban, mindegy, hogy miért volt nem létező, de tudtam, hogy nem létezik, és nem tudtam onnan elmenni. Tehát ez egy nagyon érdekes konfliktus, nem tudom elmondani, mert túl sok szó kéne hozzá, és unalmas lenne, de hogy nagyon, nagyon jó pofa volt, hogy na ebből hogy csinálok valamit. És aztán meg kellett teremteni hozzá, hogy kerülök oda, miért nem tudok tovább menni, hogyan tudok mégis tovább menni, és hogyan oldom fel azt, hogy tulajdonképpen a gyengébb pozíciójából meg lehet nyerni a meccset. Mert úgy megyek oda, hogy esélyem nincs, és mégis aztán kapok egy esélyt.
1: Még mielőtt folytatjuk ennek a fejtegetését, azért gyorsan beteszem ide azt a kérdést, hogy te, Dénes, neked vannak egyébként, nem tudom, ilyen habkönnyű álmaid, hogy nem tudom.
2: Pihepuha, lágyság és kokolinomaci.
1: Igen, persze. Fagyit eszel valahol a tengerparton, és minden jó, és akkor nincs benne konfliktus, meg nincsenek benne ilyen elzárt faluk, meg ilyenek.
2: A legtöbbször ilyen van, és akkor azt nem írom fel. Tehát például, hogyha arra álmodok, hogy már megint ültem, és egy irányba néztem, ezt nem írom fel, mert ebben nem lesz annyira jó novella. De szeretnéd, akkor a harmadik könyvbe direkt odaírom majd, hogy Roland kedvér, és írok egy olyat, ahol a főhős egy irányba néz.
1: Fölébredsz éjszaka, ott van a fejedben még az, amit éppen álmodtál. Mindig emlékszel egyébként mindenre?
2: Nem, hát ezért van a diktafon, mert akkor, amikor fölébredsz, akkor még emlékszel. Aha. De mire elgyalogolsz az íróasztalig, kb. Lépésenként 5 megabyte kiesik az agyadból, aha, és a végén már nem filmet nézel, hanem csak egy ilyen skiccet, ami maradt belőle.
1: Amikor fölmondod a diktafonra, akkor egyébként nyilván ilyen félálomban vagy, még az éjszakon. És pont ezt akarom kérdezni. Abszolút. Másnap, amikor visszahallgatod, akkor mindig emlékszel rá, vagy megérted, amit nem mondtál?
2: Nem, van olyan, ami elveszett így. Nem lehetett. Tehát sejtem, hogy mit mondtam, vannak szavak belőle, hogy kb. Mi lehetett, de mondom, hogy ez meg nem áll össze. Tehát akkor lehet, hogy nem ezt mondtam, vagy semmi értem. És a félállomban még logikusnak tűnik, amikor elmondod, hogy a krumpli átrepült a Dezső bácsin, de utána fölébredsz, és azt mondod, hát mi az Isten?
1: Fölébredtél, visszahallgatod ezeket, és akkor utána egyből leülsz, és megpróbálsz köré történetet kerekíteni, vagy vannak olyan...
2: Nein. Ez nem megy.
1: Szóval, hogy akkor hurcolsz magaddal ilyen, nem tudom, felvett beszélgetés, vagy mondatfoszlányokat, amik nem tudom, 3-4-5 évvel ezelőtt születtek, és azóta sem nyúltál hozzá, de bármikor vissza tudsz nyúlni hozzá.
2: Pontosan erről van szó, és ezt egy külön programban tartom, ami hangfelvételeket őrizget, és katalogizálja őket. Tehát, hogy nekem effektíve van egy ilyen adatbankom, hogy na, akkor nyúljunk vissza egyhez, és amikor ezt a könyvet írtam, akkor szorított a határidő. És azt mondtuk, hogy kéne még 2 vagy 3 novella, honnan szedjek. Körülnéz az ember az álmaiba, és azt mondja, hogy na, melyik hülyeség akar megzenésítve lenni.
1: Amikor visszahallgatsz egy ilyen mondatfoszlányt, vagy gondolatfoszlányt, amit fölvettél éjszaka, akkor egyébként berémlik az az éjszaka és az az álom is teljes egészében, amivel kapcsolatban ez született?
2: megdöbbennél, hogy milyen szinten emlékszel az álmaidra, ha egyszer fölírtad őket, vagy fölmondod őket, akkor utána azok a szavak, amiket mondasz, meg ahogy mondod, ahol a szüneteket tartod, az például érdekes, mert ott tudod, hogy valami olyasmi volt, ami nem lesz logikus, és ebből annyira szépen össze tud állni, tehát előhúzza magát az álmot a fiókból az agyad. Nyilván nekem már úgy van az agyam beállva, hogy hozzászokott ehhez, hogy ja, ezt tegyük el, mert majd a főnök akar ebből írni valamit. Szinte újra tudod álmodni. Tehát meg lesz a hangulata, hogy milyen kis helyre voltál bezárva, vagy hogy milyen színű volt a fal.
1: Igazából akkor te ilyen kettős világban élsz, most azon gondolkodom, tehát, hogy neked van egy rendes életed, fölkeltél, és akkor járod a város, csinálod a kis dolgaidat, aztán utána, amikor lefekszel, és jönnek az álmok, és utána azokat visszahallgatod, mert fölvetted, akkor utána az álomvilág beférkőzik a rendes életedbe.
2: Az egyik novella, az pontosan a kapcsolatfelvétel, az pontosan erről a kettős világról szól. De hát nyilván nem spoilerezem le.
1: Nem folyik össze így ez a kettő, Dénes?
2: Most ezt ébren kérdezed?
1: Igen.
2: Nem folyik össze. Pontosan úgy vagyok, mint Besenyő Pista bácsi, hogy végig tudtam, hogy eszem. Tehát, hogy egyszer se haraptam mellé. Igen, amikor ébren vagy, akkor tudod, hogy ébren vagy, mert bosszantóan reális minden. Az álom az egy nagyon szabad világ. Gondolj bele, ébren mikor tudtál repülni? Sose. Ébren van olyan, hogy egy folyékony ólomban gázolsz. Nem nagyon lehet megoldani. Álmodba, sutty, bármikor.
1: Te ilyeneket szeretnél álmodni, vagy ilyeneket szoktál álmodni?
2: Mindenki álmodott. Tehát ez nincs olyan hallgatunk most a rádió előtt, aki ne tudná azt, hogy zuhan valahonnan, erre általában fölébredünk, vagy hogy menekül, de nem tud menekülni, mert nagyon sűrű a közeg, amiben fut, vagy hogy megtanult repülni, és csodálkozik, hogy tényleg tud repülni, az előbb még nem tudott, és azt mondták, hogy ezt nem lehet, de mégis. Egy csomó ilyen van, tehát vannak ilyen sztereotíp álmok.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kellner Dénes író ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
3: Sziasztok!
2: Megjelent már a legújabb műved, 12 eltévedt világ, 12 plusz egy novellát tartalmaz. Egyet-kettőt már említettél, hogy mik azok, amik vannak benne. A 13. a kakukk tojás, az mi az?
3: Kakukk helyett mókust tettünk bele, tehát nyomokban mogyorót tartalmaz, és ez egy nagyon érdekes novella, ez úgy született, hogy az illusztrátor, aki az Isten az illusztrátorok között számomra, a Mészáros Bori, ő azt csinálta, hogy igyekezett elkészülni, és 2-3 rajzal még adós maradt, én meg 2-3 történettel el voltam maradva. És kérdeztem tőle, hogy Borbála, hát mit csináljak, mit írjak? Azt mondta, hogy miért nem írsz egy illusztrátorról, aki el van maradva a rajzokkal? Mondom, tudod mit? Most akkor megcsináltad magadnak a tüzet, mert most erről fog írni, tehát este leülök, és ezt fogom megírni. Megírtam, de akkor még csak viccből. Átküldtem neki, és azt mondta, hogy de ezt bele kell tennünk, és vannak akkor a szemek, meg van olyan kislányos hang, amire nem tudod azt mondani, hogy nem tesszük bele. Ráadásul rajzolt hozzá egy mókust, hát ezt látni kell, ezt a mókust, és akkor muszáj volt beletenni.
2: Gyors kérdés, még mielőtt folytatjuk ezt a bizonyos illusztrátori tevékenységet, D-nek hív a Bori?
3: Nagyon sokan hívnak így. Ezt 2004-ben egy barátnőm kezdte el. Aha. Szerintem elfelejtette a nevemet.
2: Jó, hogy találtatok egymásra a Borival, mert hogy ugye ez már egy gyümölcsöző kapcsolat köztetek, hiszen nem először dolgoztak együtt.
3: Hát az igazi történetet nem tudom elmondani, hát akkor itt ülünk estig.
2: Nem baj,
3: az a lényeg, hogy volt egy Lovebox nevű társkereső, és ott futottunk össze, de nem úgy, hogy szerelmesek akartunk lenni, hanem csak elkezdtünk beszélgetni. És nagyon vicces, mert ez a lány, ez végtelenül okos, és egy csomó olyan tulajdonsága van, amilyen nagyon lehet szeretni, és ugyanakkor viszont nem tudtam elképzelni, hogy ez évek múlva is így lesz, hogy én rajongani fogok érte, meg hogy ismerni fogom egyáltalán, és már, hát most már szerintem van 20 évünk, tehát most már elég régen ismerem. Már a cuki kislányait is ismerem.
2: Hogyha már említed ezt a bizonyos társkeresőt, akkor ilyenhez, és lehet, hogy erről beszéltünk egyébként legutóbb, amikor igen, másfél-két igen. évvel ezelőtt beszéltünk, ehhez neked is volt közöd, ha bár nem pont úgy.
3: Nem tehetek róla, az ember néha azt csinálja, hogy fölébred, és nem a diktafonra mond valamit, hanem gyorsan ír egy társkeresőt. Tehát a Lovebox.hu-t azt annak idején én csináltam, én alapítottam meg, én írtam meg a szoftverét, olyan is volt szegény. És hát ez 12 évig működött, és rengeteg olyan ismerősöm van, aki onnan származik, sőt, rengeteg olyan novella van, ami az ottani naplóban, ott volt egy napló funkció, és ott készült el. Tehát ilyen kis jegyzetek, skicák, rövidített sztorik, amiket utólag aztán kiterjesztettünk novellává. Ez egy nagyon alkotói közösség volt, tehát nagyon sokrétű, nem csak társkereső volt, hanem eszmecserére alkalmas fórum volt, ami ma úgy hívnánk, hogy newsfeed, meg kommentfolyam. És egy csomó ilyen közösségi funkció ott már létezett. Ez egy Facebook korabeli változata volt.
2: Na, úgyhogy... menjünk gyorsan vissza az illusztrációkra. Megismerkedtetek a Borival, és mondtam, hogy nem először dolgoztok együtt. Hogy dolgoztok együtt egyébként a Borival? Azért, mint említetted, hogy átküldted a szöveget, és rajzolt egy mókust. Szóval, hogy...
3: Mindig ez történik.
2: Igen. Szóval úgy dolgoztok együtt, hogy adsz neki instrukciókat, hogy te miket látsz belé azokba, amiket írtál, vagy nem mondasz neki semmit, hanem csak tessék itt a szöveg, olvasd el, ami neked eszedbe jut.
3: Most akkor legyen az őszinte napja, és akkor tényleg elmondom, mert a zenés táncos verzióhoz az, hogy hát úgy dolgozunk együtt, hogy ő megérzi, és akkor átérzi, és akkor az álmai, nem. Úgy van, hogy elmondom neki kb. Mit akarok, de nekem sincs fogalmam, ő megrajzolja, általában nagyon jól sikerül, és akkor én belekötök, mert természetesen az nem lehet úgy. És akkor azt mondom, hogy de Ady Endre ne jobbra nézzen, hanem balra, és az asztal az nem így van, hanem fordítva, és akkor ő anyázik, és átrajzolja, és akkor harmadikra jó. De mindig eltalálja utána, tehát hogy...
2: Ez ilyen személyes egyeztetést igényel? Néha ott vagy, és akkor nem tudom, figyeled, hogy dolgozik, vagy ő nagyon magányos?
3: Nem magányos. Dolgozik. Ma már a digitális technika miatt nem kell mindig oda menni, de azért az, hogy elhívom kávézni csak azért, hogy megmondjam, hogy piros legyen a kék, azért az nem gyakori. Viszont ő nagyon bosszus eleinte, amikor beleszólok, csak úgy is tudja, hogy bele fogok szólni.
2: És szóval nem bírja, nem szereti a kritikát, talán fogalmazni.
3: Hát úgy mondanám, hogy sóhajt. Aztán, hogy szereti, ez az ő dolga.
2: Ezt a kritikát, ezt fordítsuk már rá gyorsan rád. Ki az első csekk, Dénes, amikor megírsz egy novellát? Akkor
3: nagyon fontos. Őt Petrának hívják, és ő egy olyan lány, akinek átküldöm a novellát, akkor körülbelül az olyan, mint... Nem is tudom, hogy van-e hasonló jelenség a természetben, hogy tehát a hangyák azok sokkal lassabban mennek rá a kiemlött üdítőre. Tehát ő azonnal ez a megint írtál valamit, elolvasom, és akkor gyorsan, és általában reagál rá, és az a vicces benne, hogy nagyon sokszor reagál jót, de tudom, hogy megmondja a rosszat. Mert volt már olyan, hogy rosszat küldtem, és azt mondta, hogy ez most így annyira nem. És ezért én nagyon fontos mércének tartom, ő az első olvasó.
2: És te hogy bírod a kritikát, hogyha esetleg Petra, akit említettél, azt mondja, hogy hát Dénes, ez most nem olyan jó, vagy ez felejtsd el, akkor
3: óvatosan megverem, és megkérdezem még egyszer. Ilyen nincs. Az van, hogy természetesen rosszul esik, de nekem ugye korlátozott a szabadságom, mert nem tehetek meg mindent a novellával, egyszerűen az meg van álmodva, meg van írva, és akkor maximum azt mondom, hogy jó, nekifutok még egyszer más stílusban, nekifutok még egyszer úgy, hogy könnyebb legyen az egész. Valami, de nagyon átírni nem tudom, mert a történet ott van, tehát leginkább, hogyha nagyon rossz, akkor kidobom és írok egy újat.
2: Megvan az alapgondolat, és akkor most egy kicsit még menjünk bele a technológiai részébe, a készítésébe. Megvan a konfliktus, azt említetted, meg megvannak ezek a bizonyos álmokban jött mondatok, amiket fölvettél. Mennyire kell visszapörgetni? Honnan tudod, hogy akkor hol lesz a novella eleje? Hogy hol fog az kezdődni? Mert az, hogy megvan egy konfliktus, és onnan mész még vissza, az egyébként egy bűn és bűnhődést is eredményezhetne, ami kicsivel hosszabb, mint egy novella.
3: Én is megfigyeltem, igen. Tulajdonképpen a novella elejét kérdezted, nem pedig azt, hogy a novellában a legkorábbi időpont. A novella eleje az egy gondolkodási folyamat, tehát hogy mivel kezdjük, mi legyen az első kép, amit beránt az olvasónak a novella, és van olyan, hogy ez maga a megálmodott rész. Tehát az például, hogy van egy novella, ami úgy kezdődik, hogy a sirályokat hallom meg. Tehát arra ébredek, hogy ott mennek fönn a sirályok, és ez egy olyan pillanat, ami konkrétan, tehát ez a novellának a technikailag a közepe, és az álomnak ez volt a varázsa, hogy ott micsoda megkönnyebbülést érzek, és az egész novella arról szól, hogy na de miért? Milyen volt a mögöttes sztori? Úgyhogy az időrendet azt így kell utólag összerakni, hogy izgalmas maradjon, megtartsa a feszültséget.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb műve, a címe az, hogy 12 eltévedt világ. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Kellner Dénes író ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél. Hello.
2: És még mindig sziasztok.
1: A közelmúltban látott napvilágot, ugye a legújabb műved, a cím az, hogy 12 eltévedt világ, 12 plusz egy novellát tartalmaz. Egyikről másikról már elég sokat beszélgettünk, meg az illusztrációkról is. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy nem csak illusztrációkat és sok-sok betűt és szót, meg mondatokat tartalmaz ez a bizonyos mű, hanem hogy a legújabb kor technológiája is benne van, és akkor most a QR vagy QR kódokra gondolok.
2: Yes, becsempésztük a modern technológiát. Ez azért van, mert az író egy rendkívül hiú ember, és szereti tudni azt, hogy az emberek elolvassák a novelláit. A QR kód arra való, hogy ha elolvastál egy novellát, akkor beszkenneled, ott van a végén, hogy visszajelzés, beszkenneled a QR-t, akkor fölmegy az oldalra. Itt kapsz egy ellenőrző kérdést, hogy azért ne csak úgy oda rohangáljunk, mert különben valaki még végigszkennelni az egész könyvet, és mindegyikre belépni, és lepontozná, az nem jó fejség. Úgyhogy kapsz egy ellenőrző kérdést, ha azon átjutsz, akkor nyilvánvalóan olvastad a novellát, mert olyan a kérdés. És utána eljutsz egy oldalra, ahol egyrészt értékelni lehet, ez a kisebbik, másrészt viszont van egy csomó plusz információ. Tehát van, hogy egy fél novellányi szöveget odaírtam, csak arról, mint egy verkfilm, hogy hogyan készült. Tehát amit te itt harapófogóval kihúzol belőlem, azt én néha ingyen odaadom a QR kód másik végén. Sőt, ez annyira jó pofa, hogy néha azt is odaírom, hogy nem ez a novella akart bekerülni, vagy hogy tökre más akart lenni az egész novella sztoria, tehát hogy nem is így indult.
1: Ez már a második novellás kötet, ugye pontosabban az elsőnek a második része lesz majd egy harmadik. Az 2028-ra, vagy hogy tervezed?
2: Hát szerintem 28, igen.
1: Most még nem foglalkozol akkor vele.
2: Így van, nem szabad ilyen hamar kiadni, meg nem is, hát azért anyagilag is megterhelő ám egy könyvet kiadni, tehát azért ennek van költsége, még akkor is, ha néha visszajön. De persze, tehát időt kell neki adni, mert ebbe is egy csomó olyan volt, hogy úristen, mit írjak oda, és az utolsó pillanatban haláztuk össze a történeteket. Hozzáteszem, egyébként nagyon jók lettek ahhoz képest, tehát azok a legjobbak, a kiadónak az a három a kedvence, ami a legkésőbb készült el.
1: Hogyha visszapörgetjük az időkerekét, és most ugye novellákról beszéltünk, novellás kötetekről beszéltünk neked, egyébként nem csak ez van a kis tudományodban, illetve az eddig megjelent műveid sorában.
2: Le akarsz buktatni, hogy verseim is vannak?
1: Ha, igen.
2: Hát jó. Igen, van a Csillagok egyedül vannak című könyvem, az egy verses kötet, és én úgy érzem, hogy az egy picit kilóg, tehát hogy azt én nem sorolnám ide közé, az egy intimebb dolog. Tehát, hogy a novella az inkább szórakoztatásra való, és arról szól, hogy a kedves olvasót elvezetjük valahová. A vers az inkább olyan, mintha én bevallanám, hogy érzek mindenfélét. Tehát az egy picit inkább rólam szól, rám fókuszál, és ezért én nagyon nem is adtam volna ki, csak rá lettem beszélve, illetve hát nem is biztos, hogy abból lesz még. Lehet, hogy látunk még verses, de nem tudom, hogy mikor.
1: Közeledünk a beszélgetés végéhez, sajnos telik az idő, viszont most, hogy telik az idő, egy kicsit pörgessük már visszább az időkerekét. Említetted, hogy volt egy ilyen internetes társkereső, ami hozzád kapcsolódik, fölébredtél, és akkor megírtad a hozzátartozó programsor, létrejött.
2: Ennél azért hál' Istennek hosszabb volt, de igen.
1: Melyik volt korábban, a tyúk vagy a tojás? Tehát, hogy informatikusként, programozóként kezdtél el hamarabb tevékenykedni, vagy verseket fabrikáltál, vagy novellákat, esszéket korábban?
2: Hát az ember ugye először. Hát én programozó lettem először, nem tudom, hogy mással hogy van. Lehet, hogy József Attila addigra már megvette 5 forintért a Googlert, amire én az első programsoromat leírtam, de nekem az még sokkal később kezdődött, hogy verseket kezdtem írni. Úgyhogy a programozást én sokkal jobban szeretem, igazából az a szenvedélyem, és ez egy hobbi, hogy író vagyok. Csak ezt nem szabad mondani, mert akkor azt mondják, hogy te csak ilyen hobbiíró vagy. Ez egy olyan kategória, amit leszólnak. Szerintem a vershez meg a novellához szükséges alapanyag az ritkán termelődik az emberben. Tehát az egy ilyen kis kincs, amit mellékhatásként csinál az agyad, és egyébként meg valamiből élni kell napközben, és az a munka. Tehát az oda megyek, megfogom, ások. Az a programozás nekem.
1: Technikailag hogy néz ki az, amikor Kellner Dénes ír? Délután nem tudom, 4-kor, 3-kor van kis szabadidőd, mert éppen eleget programoztál, és akkor utána megnyitsz egy másik fület a kis számítógépeden, és akkor jó, most 2 órát írni fogok, és addig nem állok fel.
2: Ezt biztos valami productivity coach-tól hallottad, ezt a dolgot, hogy így kell csinálni, ez így nem működik. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy Roland, most azonnal mondjál valami vicceset. És lehet, hogy tudnám, mert van a tarsolyodban egy, de úgy, hogy találj ki most egy viccet, ez nem működik. Tehát a kreatív folyamatot nem lehet sürgetni. Ez úgy van, hogy az ember elmegy valahová, beül egy kávézóba, és átér egy hangulatot, és azt mondja, hogy most kb. Ezt tudnám folytatni, ezt a novellát. Vagy most csak naplót írok, mi semmit nem folytatok. Vagy most van egy sztorim, amit amúgy is le akarok írni, stb. Még olyan is van, hogy képzeld el az egyiket,

0: te álmodsz, tehát te vagy az álmodó. Igen, általában a, valahol a főhős vagy a nagy mellékhős szerepe az sajnos rajtad van, hát te álmodtad, de igyekszem úgy, hogy a történet legyen a lényeg, és ne az az egy hős. Sőt, de tipikusan azt szeretem mondani a főhősről, hogy ő tulajdonképpen egy jelentéktelen ember, akit előráncigáltak, vagy beledobtak egy sztoriba. Tehát annyira hangsúlyos ez, hogy az egyik esetben a másik szereplő az Ady Endre, tehát valószínűleg ha Ady Endre az egyik szereplő, akkor nem én vagyok a fő. Úgyhogy az egyébként rögtön a második novella, és ezt a rajz miatt fogjátok szeretni.
1: Most van egyébként olyan novella a tartsajodban, ami otthon van, készen van, le van írva, de még nem látott napvilágot, vagy minden megírt novellád, versed, az már közkincsé lett?
0: Hát definiálni kéne mi az, hogy napvilág, mert pályázatra van, hogy be akartam adni, és nem választották be, az tulajdonképpen egy nagyon pici napvilágot látott, mert a szerkesztő előtt volt, a könyve meg nem került be. De van olyan is, igen, amit még senki nem látott. Illetve, amit csak a Petra látott, olyan is van.
1: Dénes, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
0: Köszönöm szépen, hogy írhatok nektek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Eltévedt herceg vagyok.
3: Két színész legenda.
4: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
3: Rutkai Éva és Latinovich Zoltán felejthetetlen alakításai a film Vásznon.
5: Hogy megy a munka?
6: Kedélyes szakma.
5: Erre van iparengedélyünk.
7: Ez nem magának való társaság.
3: Szimbád, Hideg napok, szombaton 20 órától, Fotóháber tanulmánya nőkről, vasárnap 20 órától az M1-en.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám.
9: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
10: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
12: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
13: Fokozódik a hőség, 5 cm emelkedett ma a Duna vízszintje Paksnál. Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Baleset történt a 25-ös főúton Ózdon, a Volny József út és az Akácos út kereszteződésénél. Egy sávon irányonként váltakozva haladnak a járművek. Két autó koccant a 62-es főúton Dunaújváros és Perkáta között. A 8-as kilométernél félpályás lezárást vezettek be. Egy műszaki hibás kamion mentését végzik a 44-es főúton Tiszakürtnél. A 33-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
13: 5 cm emelkedett ma a Duna vízszintje Paksnál. Az atomerőmű utolsó, még termelő turbinája továbbra is stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök kora este Facebook bejegyzésében. Magyar Péter napközben is jelentkezett Paksról, akkor hangsúlyozta, az ország energiaellátása stabil, a nukleáris biztonság nem volt és nincs is veszélyben, és akkor sem lesz, ha esetleg le kell állítani az utolsó turbinát is Pakson. Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte a magánszektorban dolgozó munkaadóktól is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. A miniszterelnök szerint az áramellátás szempontjából is a következő 48 óra lesz a legnehezebb, mert a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. A kormányfő azt kérte, továbbra is mindenki takarékoskodjon az energiával. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az ország titkos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Az egészségügyi határérték felett alakulhat a napokban az ózon koncentráció. A Hungaromet figyelmeztetése szerint erősödhetnek az asznások és a pollenallergiások tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni. Lehetőleg senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Megdőlt az országos, a hajnali és a fővárosi napi melegrekord. A Baranya megyei Bodán mindössze 26,8 fokig, a fővárosban a János hegyen 26,1 fokig csökkent csak a hőmérséklet. Mindkét érték megdöntötte az 1998-ban Budapesten mért korábbi országos napi rekordot. Újpesten megdőlt a napi budapesti melegrekord is 40,3 fokkal.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18-24, holnap a legmelegebb órákban akár 42 fok is lehet. Enyhülés péntektől várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a művészet történet. Kicsit szűkítem, a festészet világában fogunk kalandozni, hiszen már napvilágot látott egy elég nagy, szó szerint és egyébként tartalmában is mű, méghozzá a Budapesta Festők szemével című antológia, hogy antológia-e, vagy egy, nem tudom, képgyűjteményekkel és különböző írásokkal dúsított könyv. Ezt mindjárt megbeszéljük a velem szemközt ülő Monnos Péter művészettörténésszel. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szerkesztője vagy ennek a bizonyos könyvnek, akkor most ez egy antológia, hogy akkor mit gondoltak a 20. századi festők Budapestről?
2: A képeiken keresztül igen, de ez egy tanulmánykötet tulajdonképpen. Egy album és egy tanulmánykötetnek a házasságából született, 560 oldal, van benne 13 tanulmány, 8 szerzőtől. Én is írtam bele sokat, de az adott területek legjobb szakértői tiszteltek meg azzal, hogy vállalták a felkérést, és tényleg olyan tanulmányok születtek, hogy amikor megkaptam, akkor is elolvastam őket többször, és amikor kijött a nyomdából a könyv, akkor még egyszer, és rá kellett jönnöm, hogy nagyon jó választottam a szerzőket.
1: Még mielőtt rátérünk arra, hogy miket tartalmaz, milyen írásokat, milyen képeket vagy fotókat a különböző festőktől, vagy milyen gondolatokat a különböző íróktól, alkotóktól, azelőtt olybá tűnik egyébként, valamennyire ismerve a munkásságodat, Péter, hogy te az ilyen rövid, 200 oldalas, 100 oldalas műveket nem nagyon szereted, csak az ilyen nagy lélegzetvételű munkákhoz nyúlsz hozzá.
2: Az az igazság, hogy azért ezekben a képek dominálnak, tehát egy 100-200 oldalas könyvben csak 100-200 képet lehetne betenni, mert az is egy régi mániám, hogy a festményeket a lehető legnagyobb méretben kell reprodukálni, mert hogy közelíteni kell a valós mérethez, és ez általában akkor van, vagy akkor közelítünk, hogyha két oldalas vagy egy oldalas reprodukciót teszünk a könyvbe. Tehát az nem azt jelenti, hogy mire elolvassa az olvasó ezt a könyvet, akkor belerokkan szellemileg, hanem lehet ezt egy-egy tanulmánnyal is naponta végezni, és a lényeg azért a képi tartalom, ami azt kell, hogy mondjam, hogy fantasztikus, mert Budapest egy olyan téma, amiről azt gondoltam én is, amikor nekikezdtem a munkának, hogy annyi könyv született róla, hogy biztos nem lehet újat mondani. Na most ehhez képest csak ilyen valóban 100-200 oldalas egy-két könyv látott napvilágot, amiben mindig ugyanazokat a műveket reprodukálták, amelyeket jól ismerünk, úgyhogy én átfésültem a teljes aukciós anyagot, a műkereskedelmi anyagot, a múzeumi képeket, és abból kiválogattam több ezer Budapest témájú képet, és abból került 550 festmény a könyvbe, úgyhogy soha nem látott válogatás, és azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen a világon nem nagyon van.
1: Most, ahogy elmondtad, hogy milyen munkafolyamat árán, fogalmazhatok így nyugodtan, jött létre ez a könyv, 15 éve ezzel foglalkozol, Péter?
2: Nem, én igyekszem mindig koncentráltam, és nagyon gyorsan dolgozni, tehát ez gyakorlatilag olyan, egy régi vágyam volt ennek a könyvnek az elkészítése, de nem volt eddig lehetőség, meg mindig beelőzött valami más, úgyhogy ez gyakorlatilag olyan egy-másfél év, de mondjuk az gyorsított a tempót, hogy most más szerzőkkel is dolgoztam, tehát az írásnak csak a, mit tudom én, a egynegyede jutott rám, a képszerkesztés, meg a formába öntés, a grafikus barátom a Fákó Árpáddal tartott ennyi ideig.
1: Azért kérdeztem, mert hogyha mindennek is utána nézel, mindent is átbogarászol, mindent is elolvasol, akkor egyébként egymagad, egyedül, egy év alatt, másfél év alatt, két év alatt ezt nem tudod összehozni.
2: Nem, ezt a könyvet biztos, hogy nem, ez egy akkora téma Budapest, és annyi korabeli forrást kellett még így is átnéznem, ami az óriási segítség volt az Arcanum, tehát ez a szerintem unikális és ungarikumnak nevezhető korabeli folyóirat és újság adatbázis. A másik pedig a Fortepán, amit remélem minden hallgató ismer már, mert ez szintén egy világra szóló szenzáció, hogy egy ilyen fotóadatbázis a rendelkezésünkre áll, és ennél a témánál különösen fontos volt, mert több tízezer, de lehet, hogy százezernyi Budapest témájú fotó van itt, úgyhogy én igyekeztem minden festményhez a legjobb, a legjobban passzoló pár darabokat a korabeli fotókból megtalálni.
1: Miért beszélünk arról, hogy mely festők, milyen művei kerültek be, és hogy kik írtak különböző gondolatokat pár oldalon keresztül ebbe a bizonyos hatalmas alkotásba, a Budapesta festők szemével. Viszont azt említetted, hogy nagyon régóta tervezted már, ez csak mindig beelőzött valami. És alapvetően ugye te egy szabadúszó művészettörténész vagy, te kerested meg a Tamást, tunélik a kézzelbakot, hogy akkor most már itt az ideje megcsinálni, vagy éppen nem volt semmi feladatod, vagy a Tamás talált meg téged, hogy akkor két biciklizés között nem ész gyorsan egy ilyen?
2: Mindig úgy alakul, hogy a előző könyv, mert amikor leteszem, megcsináljuk a kiállítást, akkor azonnal a Tamásban fölmerül az ötlet, vagy a kérés, hogy na, akkor mi legyen a következő. És akkor elővezetem az aktuális ötletet, és most ugye az utóbbi könyv, aminél beszélgettünk is, ha jól emlékszem, a megtalált képek volt, és utána a kiállítás kapcsán, vagy a kiállítást követően leültünk, én elmondtam ezt a régi ötletemet, hogy szerintem Budapestről kéne csinálni egy könyvet, a Tamás nagyon örült neki, és akkor innentől kezdve, hogy úgy mondjam, az öldjelzést az ember megkapja, akkor elkezd ezzel dolgozni, először a forrásokat kutatja, a festményeket, és akkor végül a fejemben összeáll egy narratíva, egy történet, egy dramaturgia, hogy lehetne, ahhoz megkerestem a tökéletes szerzőket, és akkor utána már csak a gyaloggalop, vagy a galop része volt hátra. A tördelés az olyan egy-két hónap alatt megvolt.
1: Az van, hogy tök kézenfekvő a téma. Itt élünk ebben a gyönyörű városban, Magyarország, illetve Európa közepén, hogy nem született még egy ilyen jellegű nagy antológia ebből?
2: Ezt nem tudom. Tehát a magyar piac az elég kicsi, egy ilyen könyv nagyon drága, tehát azt kell, hogy mondjam, talán még ezt nem mondtam, de hogyha én végigkövetem egy ilyen kötetnek a születését az elejétől, gyakorlatilag az ötlet meg fölmerülésétől a nyomdagépről való, vagy a kötészetről való gördülésig, és ez olyan költséget jelent, amit rentábilisan nem lehet kiadni. Tehát, hogy valószínűleg az is az oka, hogy egy kisebb könyvet, ami szerényebb, azt nagyobb példányszámban el lehet adni, azért ez a könyv nem olcsó, ez meghúzza annak a határát, hogy kik vásárolják meg. Tehát üzletileg nem fontos, ez egy nagyon nagy elkötelezettség kell, meg egy nagy szufla, hogy az ember ne kiveselkedjen és megszülessen. Születtek könyvek egyébként, de azok ilyen ehhez képest olyan kis picurkák.
1: Hát ennek az egynegyede körülbelül.
2: Igen.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészettörténész, a közel múltban látott napvilágot, az egyik legújabb, gigantikus műve, amiben nem csak ő vett részt, mármint a műkészítésében, hanem rajta kívül nagyon sokan. A címe az, hogy Budapest a festők szemével. Kicsi szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk. A

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Molnós Péter művészettörténész ül velem szemben a stúdióban. Már napvilágot látott a legújabb műve, az egyik legújabb műve, a címe az, hogy Budapest a festők szemével. Még egyszer köszöntelek, Péter, de jól jöttél.
3: Én is üdvözlök. Téged is, meg a hallgatókat.
2: Budapest
3: is.
2: A festők szemével, magyar festők szemével, külföldi festők szemével. Azért kérdezem, mert hogy alapvetően téged a 20. századi magyar festészet érdekel leginkább, de hát azért Cézánról, Van Goghról is írtál mindenféle tanulmányokat, szóval, és Budapestet nem csak magyar festők festették.
3: Hát az biztos, hogyha Cézán lefestette volna Budapestet, akkor is bekerült volna, még az is lehet, hogy a címlapra, de így is kerültek be nemzetközi vagy külföldi festők a kötetbe. A legtöbb képpel Rudolf von Alt, aki egy nagyon éres 19. századi akvarellista volt. Az a szerencsék, hogy ő többször is járt, legalább háromszor Budapesten, illetve Pest-Budán, és gyönyörű akvarelleket festett, és ezekből aztán készített egy kiadó ilyen veduta sorozatokat, amelyeket kötetbe rendezve árusítottak. Tehát tulajdonképpen a Rudolf von Altnak a városi látképei terjesztették el először Budapest szépségét Európában, mert ezek több száz példányban készültek ezek az albumok, és ezeket meg lehetett vásárolni, és az arisztokraták, a nagypolgárok ezeket, ha érdeklődtek Kelet-Európa vagy Közép-Kelet-Európa iránt, akkor annak idején megfestették, és nagy szerencse, hogy nem egy egyszerű akvarellista, hanem Rudolf von Alt, ma úgy látom én is, de a majdnem minden művészettörténész, hogy a 19. század közepének és második felének legjelentősebb akvarell festője volt, úgyhogy ebbe a kötetbe is több tucatnyi, és a kiállításon is egy nagy vetítés segítségével több tucatnyi budapesti látképe került be. Rajta kívül is fordultak meg Budapesten festők, és le is festették a várost, de igazából nemzetközi szinten, nemzetközi kvalitásban ő az, akitől ismerünk pest-budai témájú képeket, úgyhogy mondjuk a kötetnek a 95% a magyar festők műveit tartalmazza.
2: Most a 19. századot említetted, meg Rudolf von Altot említetted. A 2026-ot írunk már. Mikor kezdődik, és meddig tart? Mert hogy azért most is fel lehet fedezni olyat itt-ott, a Dunakorzón például, hogy valaki ott áll egy állványnál, és akkor festeget. Lehet, hogy még nem ismert festő, vagy csak az lesz. De lehet, hogy nem tudom, 25 évvel ezelőtt valaki lefestette, és 2001-ben még készült egy olyan kép, ami mondjuk belekerülhetett volna.
3: Belekerülhetett volna, de mondjuk mi olyan, vagy én a 80-as évekkel lezártam a történetet, és mondjuk kezdődik a 19. század közepén, tehát mondjuk Barabás Miklóstól egy 1854-es fantasztikus fiúportré nyitja a sort, amelynek a hátterében látható a budai vár, még a nagy falakkal, a vízivárossal, a víziváros templomaival, az mondjuk egy ilyen indító kép, és tart Mácsai István és Szene Béla művészetéig a 80-as évekig, úgyhogy körülbelül egy olyan 130 évet fölölel ez a történet. A ma Budapestet festőkét majd megcsinálja valaki más.
2: És pont ez lett volna az egyik következő kérdés Budapest a festők szemével. Csendéleteket tartalmaz különböző budapesti utcaképekről, épületekről, vagy hogyha valaki, mint ahogy említetted, fiúportré, hogy igazából ott a központi téma az, hogy ott van rajta az a fiú, akinek a portrét meg, és a háttérben lehet látni, nem tudom, a szecskának a bal felső csücskét.
3: Ez egy kivétel, mert a képek döntő többsége utcakép, városkép, régen úgy mondták, hogy veduta, látkép mondjuk, ugye, ha most nem árulunk el titkot, itt ülünk a Dunán, a Duna felszínén, ugye az A38-on. A Duna egy olyan motivum volt, amely minden ide látogató külföldi utazónak, festőnek és magyar festőnek is egy központi motivum volt, mert azért ne tagadjuk, ilyen fekvéssel nem nagyon rendelkezik egyetlen európai főváros sem. Ez nagyon sokakat megihletett, tehát a képek egyébként döntő többsége valamilyen budai magaslatról letekint a festő, és megfesti a Duna kék szalagját, a rajta átívelő csodálatos hidakat, a jobb oldalon Buda látképével, bal oldalon pedig Pesti, és egy csomó olyan ismert épületet, amelyeknek a döntő többsége ma megvan, de olyan is, ami már elpusztult az idők során.
2: Ebben a bizonyos 150 évben, amit említettél, cirka 150 évben azért pár művészettörténeti korszak vagy stílus felbukkant. És egyik másik nem pont arra hajaz, hogy akkor mindent fel lehet ismerni rajta. Ezek a bizonyos képek, amik belekerültek, például egy impressionista kép Budapestről, az meg lehet mondani, hogy hol készült éppen?
3: aki ilyen témát választott, azért akkor, amikor ezt a képet festette, budapesti témájú képet, akkor valamennyire kötődött a natúrához, a látványhoz, azokhoz a formákhoz, amik előtte voltak. Tehát még egy olyan festő is, aki mondjuk, ha egy csendéletet fest, akkor jobban elrugaszkodik a valós látványtól, az, amikor egy budapesti látképet fest, azért igyekszik olyan motivumokat, olyan szintű realizmussal ábrázolni, hogy a nézőben legalábbis az emlékét, a távoli emlékét, vagy a teljesen reális emlékét fölkeltse.
2: Hány kép került bele? Ezt már említetted, gyorsan még egyszer.
3: 550 festmény van a könyvben, a kiállításon nyilván ennek csak a töredékét tudtuk bemutatni.
2: Mert hogy nem csak egy könyvről van szó, egy ilyen hatalmas antológiáról, hanem egy kiállításról is. A kiállításról majd a későbbiekben beszélünk, viszont nyilván számtalan olyan kép született az elmúlt cirka 150 évben, amely Budapest témájú, tematikájú. Nem lehetett mindent beletenni, gondolom válogatni kellett. A művészettörténész, a kurátor a saját szűrőjén átszűrte, és akkor megmondta, hogy hát ezt már nem fogjuk beletenni.
3: Így van, néha nagyon fájó volt ez az önkorlátozás, mert az soknak tűnik az 550, de ha azt mondom, hogy mondjuk olyan 4-5 ezer képből lett ez kiválogatva, talán annyiból nem, de olyan 3 ezerből biztos, akkor itt ki kellett hagyni nagyon jó képeket is. Néha azért, mert nem volt róla színes reprodukciónk, mert azóta is lappang mondjuk megszületett a 19. század végén, és elveszett, és csak egy régi fényképfelvétel, vagy egy régi részkarc másolat maradt fent róla. De a válogatás szempontja elsősorban a kvalitás, a művészi minőség, úgyhogy én igyekeztem a legjobb, legszebb, leglátványosabb, legizgalmasabb budapesti képeket betenni ebbe az 550-es válogatásba.
2: Említetted a különböző internetes hozzáférési lehetőségek. Van, aminek utána lehet olvasni, van, amit meg lehet nézni képen, stb. Mindent az internet bugyraiból gyűjtöttetek, vagy van olyan a sok kép közül, hogy pontosan tudjátok, hogy Tihanyi egyik képe éppen kinél van, Budapest melyik kerületében, Magyarországon, hol, gyors telefon, jövünk, hozunk lámpát, meg fényképezőgépet, és akkor lefényképezzük.
3: Hát igazából ez a jellemzőbb. Tehát aki ezzel foglalkozik, és könyveket készít, mint én, és leginkább a Kizelbak Tamás, aki meg napi kapcsolatban van a műgyűjtőkkel, mi azért nagyjából tudjuk, hogy az egyes képek, amelyek bekerültek a könyvbe, azok hol találhatók fizikailag is, és akkor a Magyarország legjobb fotósát, aki Darabos György, és nem szorul rá reklámra, csak a könyv valódi alkotótársa, azért említem a nevét, ő elment, lefotózta. Van olyan gyűjtemény is, aki egy budai, a Pasaréti tér közelében élő gyűjtő ismerősöm, aki csak budapesti témájú ábrázolásokat gyűjt, ő főleg mondjuk 19. századi sokszorosított grafikát és fantasztikus plakátokat. Ennek a könyvnek szerintem az egyik fontos erénye, hogy elég tágan kezeli a festészetet, tehát például a Budapestről született idegenforgalmi plakátokról egy külön fejezet került be, Katona Anikó tollából, fantasztikus írás, hihetetlen szép reprodukciókkal, tehát hogy nagyon széles érdeklődési körű olvasók is megtalálhatják a kedvencüket benne.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészet történés, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
2: Másért hagytál ott, tudom, igen. Nem az az én kezem.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnos Péter művészettörténész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél elő.
2: Szívesen jöttem.
1: Napvilágot látott már a Budapest a festők szemével című, hát nem kisméretű, és nem vékony antológiátok. Többes számban mondom, mert hogy te vagy a szerkesztője ennek a könyvnek, de többen vettetek részt ugye a készítésében. A fotóst már említetted, de hát rajta kívül ugye azért számtalan művészettörténész írt különböző hosszúságú a képekkel kapcsolatos írásokat, amiket nyilván te lektoráltál.
2: Így van. Másodikként azért a grafikus személyt szeretném megemlíteni, mert ő egy állandó alkotótársam, Fáko Árpád, és neki köszönhető, hogy ilyen minőségű, ilyen esztétikus kiadványok születnek. De hát a művészettörténész kollégák is fantasztikusat alkottak. 19. századról itt egy remek tanulmány, Sármány Parsons Ilona. Nagyon sokan ezt a tanulmányt szeretik a legjobban, ő hihetetlen jól ír, az angol szász iskolát képviseli, részben Angliában, részben Bécsben él, és nagyon gördülékenyen, de a minden szakmai elvárásnak megfelelően ír. Egy nagyon szép tanulmányt írt Bellák Gábor Medjánszki Budapest képeiről, nem sok van, de azok fantasztikus minőségűek. Hihetetlen jó tanulmányt olvashatnak, ahogy említettem, Katona Anikótól, aki több mint 10 éve legalább az Budapest idegenforgalmi plakátokkal foglalkozik, kiállításokat is csinál, tanulmányokat is, és ebben egy hatalmas összefoglaló írás mutatja be, főleg a századfordulótól, hát egészen a 60-as évekig született, de leginkább a 30-as évekre koncentráló magyar plakátművészetet. Mácsai Istvánról egy megrendítően szép tanulmány Béna Janikótól, amit olvashatunk. Kontuli Béláról én írtam, Vaszari Jánosról én írtam, de Vaszariról írt Kaszás Gábor kollégám is. Tehát egy elnézést, ha valakit kifelejtek, de hogy azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon változatos, tágmerítés, többféle megközelítést tartalmazó válogatás olvasható, amit kifejezetten ajánlok arra, hogy egy nap egy tanulmány, és utána a képek nézegetése.
1: Azon gondolkodom közben, Péter, hogyha az ember ilyen tematikában egy ilyen hatalmas művet készít, vagy készítenek többen, akkor egyébként a felosztás, a különböző fejezetek készítése az több szempontból lehetséges. Alkotók szempontjából, különböző műfajok szempontjából, hogy milyen stílusú képek születek, art deco, vagy nem tudom, impressionista, vagy nem tudom, budapesti kerületek szempontjából, osszuk fel fejezetekre. Számtalan lehetőség van, hogy lehet tagolni ezt a bizonyos művet.
2: Ez így van, és én is sokat gondolkoztam rajta, de mindig az tört, most is az történt, ami mindig, hogy maguk a művek kényszerítették ki az egyes csomópontokat, amik köré szerveztem a tanulmányokat. Tehát átnéztem a megfölelhető műtárgyanyagot, az látszott mondjuk, hogy kik azok, akik szisztematikusan foglalkoztak Budapesttel. Ilyen volt Vaszari János, róla ezért mindenképpen kellett egy külön tanulmány, sőt az ő esetében kettő is, mert hogy az egyik fontos témája pesti korzó volt, és erről a témáról nagyon szép képek születtek, de voltak Budán, a Attila körúti műteremháza kilátásából született művek is, erről is született egy tanulmány. Akkor van Kontuli Béla, aki szintén szisztematikusan, szinte programszerűen festette Budapestet, és van Mácsai István, aki pedig szinte a fél életművét itt, mint egy élő kamera gyűjtve az információkat, a motivumokat, Budapestet járva hozta létre az életművét, és róla is született egy fantasztikus írás. Tehát igazából a műtárgyanyag meghatározta azokat a centrumokat, amelyek igényelték a tanulmányokat.
1: Az van, hogyha végig gondolom ezeket az alkotókat, akiket említettél, és van, nem tudom, egy ilyen gondolatom nekem, hogyha Budapestről kép készül, nyilván ez csak ilyen filmbeli gondolat, ilyen hollywoodi rózsaszín köntösben, hogy akkor az adott művész kiáll, nem tudom, a Dunakorzóra, felmegy a Citadellára, és akkor ott nem tudom, lefesti. Na de hát az említett művészek közül nyilván van olyan, aki ezeket a bizonyos képeket, nem tudom, fotográfia alapján, emlékezet alapján, nem Rómában készítette, vagy bárhol máshol készítette. Ezek nem feltétlenül olyan képek, ami úgy készült, hogy a művész kiment a saját kis palettájával, ecsetével, festékeivel, és akkor ott megcsinálta.
2: Az alkotás folyamata korról korra és művészről művészre változik, tehát itt van nagyon sok 19. századi kép, ugye 1885-ben maga a város vezetősége határozta el, hogy kiír egy pályázatot, egyszerűen látták, hogy olyan kevés budapesti témájú vagy pest-budai témájú kép születik, hogy ezt gondolták, hogy serkentik egy nyilvános pályázattal, és ők meghatározták Budapest bizonyos nyilván nagyon jelentékeny vagy szép épületeket mutató pontjait, és azokra pályázatot írtak ki. Akkor a festők valóban kivonultak, de kisméretű vázlatokat készítettek, akár ceruzával, papírra, vagy egy kis falapra, festékkel, és utána maga a mű, az nyilván a vázlatok alapján a műterembe készült el. Ott van mondjuk Kontuli Béla, akinek a háza a Szerina úton volt, és a műterem ablakából tárult föl az a látvány, amit számtalan festményen rögzített a Dunával, a Dunán átívelő hidakkal. Vasari szintén valószínűleg akvarelvázlatokat vagy pasztelvázlatokat készített a pesti korzón, és a képeket otthon hozta létre. Fotót majdnem minden művész használ, de szisztematikusan, például a Mácsai abszolút úgy dolgozott, hogy járt a Budapestet kamerával, akkoriban volt Super 8-as, azzal rögzített filmjeleneteket, fotózott, mindig a nyakába lógott a fotomasinája, és utána a fotókból kiemelt bizonyos részleteket, és abból létrehozott egy új kompozíciót.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészettörténész, már napvilágot látott a legutóbbi munkája, vagy legújabb munkája, címe az, hogy Budapest a festők szemével. Egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Auto Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúrfitness, és még mindig Molnos Péter művészet történészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Budapest a festők szemével már napvilágot látott ez a gigantikus mű, számtalan kép van benne, nagyon sok írás van benne, és nagyon sok időt ölel föl. Cirka 150 évet említettél, ugye? Tehát, hogy azt említetted, a 80-as években zártad le, körülbelül 80-as évek közepe magasságában. Ami utána született, az majd valaki más egy másik kötetbe beleteszi. Na most, úgy el lehet-e választani, vagy el kell-e választani egymástól, hogy nyilván, amikor ezek a művészek alkottak és megfestették azokat a képeket, akkor különböző történelmi korok voltak. A boldog békeidő, két világháború között, gulyás kommunizmus, stb. Ezeket bele kell tenni ebbe a különböző írásokba, vagy felfedezhető a politikai helyzet, az adott társadalmi politikai, őket körülvevő világváltozása, el kell választani, vagy szervesen hozzátartozik.
2: Ez elkerülhetetlen, hogy benne legyen. Én szoktam mondani, hogy mindenképp egy történet, igazából mindenképp 1000 történet, és hogyha ebbe a könyvben van 550 festmény, akkor az adott esetben 550 000 történet, és a minimum, hogy az adott alkotónak az élettörténete, és azon keresztül az ország, a korszak, a város története bekerül. Én nagyon szeretem, hogyha nem csak a mű tisztán esztétikai szempontból kerül elemzésre, hanem azok a befolyásoló tényezők, inspirációk, élmények, amelyek a mű létrehozásában közrejátszottak, és ez a történelem maga. Tehát ez nem csak Budapest a festők szemével, hanem egy Budapest történelem is, tehát nem véletlenül külön fejezet foglalkozik a Budapest pusztulásával, akár a törökkorban, akár 44-45-ben Budapest ostromakor, mert azért azt tudni kell, hogy a mi városunk, talán Dresdán kívül Budapest, vagy Európában az a város, amely a legtöbbet szenvedett, tehát hogy itt kevés olyan város találunk, ahol minden egyes híd be volt robbantva szisztematikusan a Dunába 1945-ben, és hogy nyilván a Budapestet járó akkori festők ezeket le is festették, úgyhogy nem egy ilyen bele is került a képbe. Úgyhogy ez nem csak művészet, hanem történelem is.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Péter, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Eleddig erről a könyvről beszéltünk, Budapest a festők szemével, de ez igazából kettő az egyben túin van, mert hogy ott a Falk Miksa utca elején ehhez kapcsolódik egy kiállítás is.
2: Nagyon régen kitaláltuk ezt Kizabak Tamással, hogy úgy érdemes könyvet kiadni, hogy a könyvben bemutatott műveknek legalábbis egy részét, egy válogatottat bemutatunk a maga valójában a közönségnek, és összekötjük a könyv bemutatóját egy kiállítás megnyitóval. Ez történt most is, június 21-én, ha jól emlékszem, akkor volt a kiállítás megnyitója, fantasztikus volt. Azért említem csak, mert sikerült két igazi legendát megkérni, Másik Jánost, aki zenélt el, énekelte a Budapest című dalt, amit Bereményi Gézával és Cseh Tamással írt, és eljött Mácsai Pál, a színész is, aki hihetetlen, számomra megdöbbentő pontossággal, szinte művészettörténészi tudósi precizitással elemezte saját édesapjának a Pesti utca című képét, amit kiállítunk a tárlaton, úgyhogy egy óriási élmény volt, szóval van a kiállítás a Kizába galériában, Falk Miksa is a körút sarkán, és úgy hirdettük meg, hogy ez körülbelül július közepéig fog tartani. Nem árulok el titkot, eddig minden kiállításunknál a közönség igényének meghajolva meghosszabbítottuk, úgyhogy én abban reménykedem, hogy ez biztos, hogy július végéig mindenképp látható lesz.
1: Azt már említetted, hogy a könyvbe bekerült képek úgy készültek, hogy pontosan tudtátok, hogy hol vannak azok a képek, elmentetek, fotó, elkészült, aztán utána bekerült a könyvbe. Ezek a bizonyos képek, amik kiállításra kerültek most ott a galériában, ezek gondolom kb. Ugyanígy lettek elkérve a megfelelő magán vagy közgyűjteményekből. Kizabak Tamás, hogyha oda telefonál, akkor gondolom neki odaadják.
2: Hát feltétlenül, ha én is oda telefonálok, akkor
1: akkor is?
2: Ők is, vagy mások is talán, de ugye itt vannak múzeumi képek, a Kisceli Múzeumban, ami fantasztikus budapesti anyagot birtokol, és a Magyar Nemzeti Galériából is érkeztek, de mondjuk a képeknek a 80-90%-a magángyűjteményekből jön. Olyan is van ezek közül, amelyeket soha nem mutattak még be a nyilvánosság előtt. Tehát olyan, azért is érdemes megnézni szerintem, vagy akinek kedve van eljönni egy tárlatvezetésre, mert szoktam tartani. Tehát nagyon sok történet kapcsolódik a képekhez, és olyan műveket is láthatnak, amelyeket az elmúlt 50 évben nem láttak, és lehet, hogy még a következő 50 évben sem fognak, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom a kiállítást.
1: A köz- és a magángyűjtemények, az mindegyik Magyarországhoz kapcsolódik, mert hát az említett művészek azért olyan nagyságú művészek, hogy könnyen előfordulhat, hogy nem tudom, egy franciaországi helyszínről, magángyűjtőt, a közgyűjteményből, akárhonnan kellett azt kölcsönként, oda kellett elutazni, lefényképezni.
2: Ez mind magyarországi gyűjteményből van. Olyan van, aki él New Yorkban gyűjtő és Budapesten, de szerencsére ezek a képek a budapesti otthonában voltak, és a egyetlen Rudolf Alt akvarellt, amit bemutatunk, az is szerencsére olyan tulajdonostól érkezett, aki Bécsben is él, és Budapesten is, tehát ő el tudta hozni. Tehát ezek a képek itt vannak ebben a zövében, ebben a városban, amelyről a kép témája is szól.
1: Egy-két utolsó kérdés most már tényleg a végére. Ez a bizonyos kiállítás. Maradjunk a kiállításnál, a könyvet hagyjuk, mert az szerintem megbecsülhetetlen, vagy kiszámolhatatlan. A kiállításnak, vagy a kiállításon lévő képeknek az összértéke megvan?
2: Megvan. Már a biztosítás miatt is. Ez kb. 3 milliárd forint. Tehát nem, ma már ezek a képek nem számítanak olcsónak. Én amikor tárlatot vezetek, akkor föl is szoktam hívni a figyelmet, hogy van olyan terem, egyébként pont a Vasarinak a képeit tartalmazó terem, ami önmagában csak az a pár kép körülbelül 1 milliárd forintos értéket képvisel. Ezt jó tudni, vagy fontos tudni, vagy lehet, hogy a nagy közönségnek ez csiklandozza érdeklődését, de azért valójában itt az a lényeg, hogy itt múzeumi, művészeti, esztétikai értékek vonulnak föl, amelyeken keresztül talán visszautazhatunk az időben. Tehát én egy kicsit egy időutazásnak is szoktam nevezni ezt a kiállítást. Mindenkit érdekel engem feltétlenül, hogy az általam látott tájrészletek, városrészletek hogy néztek ki 50-100-150 évvel ezelőtt, és erre ez a kiállítás tökéletesen alkalmas.
1: Legeslegutolsó kérdés most már a végére, Péter. Bármennyire is te vagy a szerkesztője ennek a könyvnek, és bármennyire is néha ki kell lépned a saját tetszési indexedből, azért nyilván van olyan a sok-sok kép közül, ami bekerült, vagy ami a kiállításon van, amire azt mondja,

0: egy gyönyörű Konturi Béla képet, budapesti látkép, valaki alkudozott rá, én mögötte állva imádkoztam, hogy hagyja ott a képet, hogy megvehessem, de Pekhemre odafordult hozzám, és megkérdezte, hogy Péter, szerinted érdemes ezt a képet megvenni 100 000 forintért? Na most ez az a helyzet, amikor az ember ugye becsüli magát annyira, hogy az igazat mondja, és végül mondtam, hogy azonnal vedd meg, mert ha nem veszed meg, én veszem meg. Na most így vesztettem el ezt a lehetőséget, de végül bekerült a kép az NBA gyűjteményébe, és most ki is állítottuk, tehát, és frissen letisztítva, tehát az eredeti színek most láthatók először. Úgyhogy ez egy kedvenc kép, gyönyörű, és mindig úgy gondolok rá, hogy ez majdnem nálunk lóg otthon a lakásban.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Köszönöm szépen. Hello.

0: legyen velem.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben most a mai programajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már amit hoztál? Szia, Laci!
2: Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ha kedd, akkor könyvajánlat ezúttal Kandikó Évától. Ez az Anya főztje mindennapi kedvenceink című könyv. És hát a könyv nem egy, hogy mondjam, különleges könyv akar lenni, hanem egy megbízható forrás, egy olyan szakácskönyv, amely biztonságot ad a konyhában, és azt az érzést kelti az olvasóban, hogy bármelyik receptet ő maga is el tudja készíteni. Hát, Roli, én nem vagyok egy nagy konyhatündér, bevallom neked, én a pesztós tésztánál megálltam évekkel ezelőtt, de lehet, hogy így én is tudnék valamit összeütni. Nem tudom. Meleg szendvics, pesztós tészta, figyelj!
1: A pesztós tészta, gondolom úgy, hogy megveszed kis üvegben a pesztót, nem magadnak csinálod fenyőmagból meg.
2: Hát most lebuktam, de tudok variálni, hogy piros vagy zöld pesztó.
1: Köszönjük szépen, Laci!
2: Köszi, Roli!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Nemzeti Dal, amiben csak és kizárólag a legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hallhatod egy órán át. Izgalmas este lesz a mai is, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképp maradj itt velünk.
0: Itt egy újabb óra

0: Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Nemzeti Dal, viszont ezúttal sem vagyok egyedül, vendégem Király Viktor, köszöntelek.
1: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
0: És még mielőtt a Sorry Not Sorry-ra rátérünk, hát figyelj csak, július 16-án megjelent a vadonatúj lemez My Name is Viktor. Egy kicsit felvezetésnek erről mesélj nekem, az inspirációról, a dalokról, aztán majd rátérünk a Sorry Not Sorry-ra is.
1: Hát még egyszer köszönöm, hogy itt lehetek. Felvezető az albumról egy spontán ötlet volt, hogy olyan rég nem írtam egy albumot. Lehet, hogy kéne írni egy albumot, és akkor ha már elkezdtem, ugye egy dallal kezdtem, aztán jött egy második, mondom, jó, akkor legyen ebből egy rendes album. És össze akartam szedni úgy a gondolataimat, és azért a címe My Name is Viktor, ugye egyrészt van egy dalunk, ami eléggé sokan megnéztek, és a végén oda mondom, hogy My Name is Viktor is kezdődött, hogy azóta többen úgy szólítanak le az utcán, hogy nem Király Viktor, hanem My Name is Viktor.
0: Ez az, aminek ott van, hogy you can take a picture. Igen.
1: És majd annyira ilyen kis becené, vagy becemondásnak így született, ezért gondoltam, hogy egyrészt jó pofa, másrészt van egy olyan jelentése, hogy ez vagyok én. És ezért akartam egy olyan lemezt összehozni, ami kimondottan én vagyok, és mivel én egy kétnyelvű ember vagyok, amerikai-magyar, ezért két nyelven szólal meg a lemez is. Az első 3-4 dal az nagyon ez a szólósabb R&B világ, amit képvisel angol nyelven, és utána meg átmegy ilyen kicsit eklektikusabb zenei stílusokba. De mint minden, aztán nem is tudom ki mondta, melyik festő mondta, a Picasso mondta, hogy, vagy a Monet, hogy soha nincs kész egy festmény, csak akkor van kész, amikor lerakod ugye az ecsetet. És hogy ugyanez van az albummal, hogy nekem egyszerűen csak muszáj volt befejezni, pedig rengeteg másik ötletem van. És ahogy leraktam a lemezt, utána rá egy hétre 4 másik dalt írtam, amit így fogtam a fejemet, hogy úristen, miért nem került rá az albumra, mert sokkal nagyobb slágerek, mint amik az albumon van. De nem baj, ez van, megjelent az album, most majd jönnek a többiek is.
0: És majd szépen jön a többi. Sorry Not Sorry, nagyon-nagyon fülbe mászó, nagyon-nagyon füllet, nyári, soul, R&B. Először mesélj a dalról, magáról, miről szól, téged mi inspirált?
1: Ugye a zenei világhoz annyit fűznék hozzá, hogy már ideje volt, hogy egy picit visszatérjek a saját zenei stílusomhoz. Lehet, hogy egy kicsit nagyképűnek hangzik, hogy az én saját zenei stílusom a soul zene, de...
0: De az
1: az igazság, hogy ez az igazság, hogy amióta tudom az eszemet, azóta a Marvin Gaye, Donny Hathaway, Stevie Wonder, Eric Benet zenéken nőttem fel, és én úgy tanultam meg énekelni. 2015-ben, amikor a Voice-ba voltam, akkor 4 székes fordulás
0: pont
1: volt.
0: Pont ezt akartam mondani most.
1: Igen, pont egy soul zenével, egy Marvin Gaye, What's Going On. Az nagyon-nagyon autentikus ez számomra, ez a zenei világ, és sok rajongóm is kérte, így kopogtak a fejemet, hogy mikor fogsz már olyan zenét énekelni, mint te vagy. Na mindegy, ez a zenei története. Az, hogy hogyan született a dal, én Amsterdamban voltam egy zeneszerző táborban, és épp beszéltem a feleségemmel a telefonon. Nem kaptunk össze, szóval ne írja meg a cikkek, hogy összeveszett a király család újra. Hanem csak volt valamilyen jópofa kis vita, és a végén annyit mondtam, hogy sorry, not sorry, de hogy ezt nem így fogom, mert néha ilyen hanglisba beszélünk. És mondom, hogy leraktam a telefon, mondom, ez egy jó dalcím. És akkor így született a sorry, not sorry, és pont erről szól az a dal, hogy ilyen nagyon könnyed módon ez a bocsi nem bocsi, de ez vagyok én, és fogadjuk el egymást, ahogy vagyunk, és nem kell mindent olyan komolyan venni. Ez a bocsi nem bocsi baba.
0: Zseniális. És hát a klipről mindenképpen beszéljünk. Igen. Ami egyébként 2 hete jelent meg ez a dal, vagy a klip, és most már valami 500, 60 hete. Elképesztő. Úgyhogy ezt külön gratulálok.
1: Köszönöm.
0: Na de, engem már azzal megvetél a klipben, éppen beszéltük mikrofonon kívül, nagyon szép roadster van benne, azzal gurulsz be. Igen. Csodálatos. Na hát mesélj egy kicsit a klipről, meg ott a csapatról. Az a zenekar azért nagyon-nagyon színes, baromi jól néz ki.
1: Igen, nekem, amikor összeállítottam a fejembe a videoklipet. Nem akartam túlságosan bonyolult történetet, sőt, egyáltalán nem bonyolult, hanem egy nyári hangulat, egy pool party, egy medence party, igazából csak a hangulatot akartam így vizuálisan megjeleníteni. Ami számomra a legeslegfontosabb volt, hogy egy international, nemzetközi csapatot létrehozzak, és hogy olyan zenészek legyenek benne, olyan emberek legyenek benne, ahol az ember, ha megnézi a klipet Amerikából, megnézi Japánból, megnézi Magyarországról, nem tudja kimondtan azt mondani, hogy ja, hogy ez, nem tudom, itt készült, hanem azt mondja, hogy ez egy nemzetközi hangulat.
2: Igen.
1: És én úgy érzem, hogy sikerült. Szóval nagyon színes a klip, nagyon-nagyon jó fej emberek vannak benne. A zenészek igazi zenészek, akik benne vannak. Zongorista, egy kis belső történet, aki a kalapban van, ő a Nagy Lajos, ő hangszerelte ezt a dalt. Szóval egy nagy csapat munka volt, és nagyon örülök, hogy így összejött.
2: És még, ha jól látom, felírta magamnak Becul Ádám a rendező?
1: Igen, társrendező.
2: Társrendező, együtt rendeztétek.
1: Igen.
2: Na és akkor még mielőtt meghallgatjuk itt a Petőfi,
1: Bocsánat. És annyira jól sikerült ez a videoklip, hogy tök véletlen módon, teljesen spontán módon, két elég neves cameo szerep, ez a ilyen, hogy
2: feltűnik,
1: mondják,
2: vagy,
1: feltűnő
2: igen,
1: szerep,
2: igen.
1: Ugye a Lengyel Johanna meg a Király Linda.
2: Azt a mindenét, na tessék, így van. Úgyhogy mindenkinek ajánlom a videoklipet is, viszont mondtad, hogy tervek bőven vannak, 3-4 dal már ott van.
1: Igen.
2: Puskacsőben, nem igen. Tudom, szoktunk ilyet mondani, mindegy. Mesélj egy kicsit a nyárról és a tervekről, a fellépésekről.
1: Egy vadi új érzés van most a Sorry Not Sorry-nak a sikerei után. Vissza lett igazolva az, hogy ha az teljes autentikus zenémet éneklem, akkor azt a közönség nagyon pozitívan fogja fel. És ez adott egy olyan motivációt, hogy még inkább turbó módon ezen a úton haladjak. A legnagyobb meglepetésemre, hogy azt hiszem a Voice óta, 2010 óta nem volt olyan az én social media csatornáimon sem máshol, hogy ennyi a nemzetközi hozzászólás, amerikai, nagyon sok angol, német, spanyol, portugál, szóval az egész világban most már olyan szinten vannak ezek a külföldi hozzászólások, hogy rám szólnak, hogyha ha nem angolul jelentkezek be, hanem igen, és szerintem ez már a sikernek a jele, amikor már van egy pár olyan rajongó, de egy kicsit így túlzásba viszi.
2: Nemzetközi hallgatottságok, figyelj!
1: És rám szólnak, hogy Viktor, nem értjük angol. Szóval ez egy tök jó dolog. Egy csomó külföldi rádió kezdte eljátszani, amerikai, angol. Szóval én teljes gőzzel megyek előre ezen az úton. Van még egy dal a lemezen, ami nagyon hasonlít ehhez a világhoz. Azt még nem mondom el, hogy melyik. Annyit mondok, hogy egy gyümölcs. És szóval az lesz a következő. A harmadik, az még kérdőjel. Az vagy egy magyar nyelvű lesz, vagy egy harmadik, ami nem került rá a lemezre, de muszáj, hogy ezt kiadjam.
2: Tökéletes végszó. Hát figyelj, csak további sok sikert.
1: Köszönöm.
2: Még nagyobb nemzetközi ismertséget. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.
2: Itt a Petőfi Rádióban énekel nekünk tehát Király Viktor, ez a Sorry Not Sorry. Fogadj sok szeretettel.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ahogy az ebben a műsorban mindig lenni szokott, nem vagyok egyedül, vendégem Kökény Dani, köszöntelek.
1: Szia, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: És hát nyár voltál, ez az újdonság címe, egy igazi nyári dal, a klip nekem külön tetszik, imádom, de erre majd még rátérünk. Még mielőtt a nyár voltál című dalról kérdezlek, hogy indult be a nyár, ha már itt tartunk? Milyen nyilván szakmai fronton milyen dolgok történtek eddig?
1: Nagyon pörgős idáig, és azt érzem, hogy egészen igazából benne vagyok ebben a dinamikus vonalban, és most nagyon élvezem ezt az egészet, és azt érzem, hogy ez a nyár talán idáig az egyik legjobb így szakmailag.
0: Szakmailag, tehát koncertek, megkeresések vannak
1: így,
0: bőven.
1: Így van, így.
0: Na, beszélgessünk akkor a Nyár voltál című dalról. Mi volt az inspiráció, hogyan állt össze ez a Feel Good szám, nevezzük így?
1: 2024-ben még elkezdtem írni egy dalt, a dal műsor idején, pont amikor szerepeltem a műsorban. Akkor még csak körülbelül egy félig készült el a dal, tehát így szerkezetileg teljesen nem volt meg a dal. De aztán úgy voltam belőle, hogy idén ezt beszéltem fejezni, mert annyira meg volt így a flash a dalba, hogy éreztem el egy spirituszt, aztán így ki szerettem volna mindenféleképpen adni ezt még idén, nyáron. Elkezdtem aztán így gondolkodni, hogy milyen irányba kéne indulni stílusügyileg is, és hogy kéne befejezni ezt a dalt. Úgy voltam vele, hogy kicsit legyen különlegesebb és egyedibb, mint amit eddig szoktam így jártani dolog tekintetében, és így visszanyúltam a gyökerekhez, ami számomra így a folk zene, és ezt kevertem a jelenlegi stílusommal, ami a pop, és így megszületett a folk pop.
0: Készült hozzá egy zseniális videóklip is, erről külön is meg akartalak kérdezni, mert éppen most néztem meg, és ugye nem a 16-9-es, ami manapság megy, hanem 4-3-as VHS minőség, ugye, akik nem tudnának, a kis fiatal hallgatók, videó, kazetta, ez egy technológia volt, úgyhogy honnan jött ez a retro irány, vagy így a nyár hozta magával?
1: Volt a fejemben egy ilyen, hogy is mondjam, ugye a dal arról szól, hogy visszatekintek egy elmúlt szerelemre, és próbáltam ezt így visszaadni így a kamerákon keresztül, így szerettem volna látni így a klipet. Megszületett a fejemben az ötlet, hogy hozzunk egy ilyen kamerás emberkét, akinek van egy ilyen kamerája, és ezt a kamerát úgy hívják, hogy a Video 8-as kamera. És aztán nem is kellett semmilyen filter, semmilyen ez a VHS effekt, hanem ez önmagában ezt a képet veszi fel ez a kamera, tehát hogy egészen különleges kameráról beszélünk. Igaz, ez a régi retro kamera. Amikor már jelenben vagyok a klipbe, akkor ugye akkor már 4K-s kamerával vagyok felvéve, és akkor ott már ugye arról beszélek, hogy mennyire jó volt ez a szerelem, meg minden, és akkor a régi kamerában, meg ott a múltban vagyok lényegében.
0: Így van, van benne egy kis történetmesélés is ilyen szempontból, vagy korszakok között ugrándozás. Nagyon jó, hogy mondtad, én azt hittem, hogy ez valami... nem tudom én, effektet rátettetek, filter, de akkor ez egy régi kamera.
1: Igen.
0: Zseniális. Még egy kicsit mesélj már nekem ott a helyszínről, van benne régi barka az, meg nem tudom én, hogy állt össze a képi világ.
1: A kedves menedzserem jött egy ötlettel, hogy mi lenne, hogyha ezt a retro világot itt tényleg így, ugye, hogy van ez a VHS kamera, és akkor aztán ezt így kevernénk ezzel a retro világgal, és aztán ugye jött az ötlet neki, hogy ugye a retro világ, akkor Trabant és Farkas, és aztán ez így összejött.
0: Nagyon-nagyon jó, már is meghallgatjuk itt a Petőfin, még mielőtt ezt megtesszük, Dani, avasd be egy kicsit a nyári tervekbe, nem tudom én, koncertek, kislemez, nagylemez, egyéb dalszerző ötletek, mesélj egy kicsit nekünk.
1: A nyári tervek az igazából lényegében továbbra is a koncertek, és megállás nélkül igazából írom a dalakat továbbra is. Jönni fog új dal.
0: Nagyon jó.
1: Idén nyáron, szóval még várható. Remélem, hogy a kedves közönség majd továbbra is hallgatni fog őket és szeretni.
0: Dani, további nagyon-nagyon sok sikert neked, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy lehet.
0: Itt a Petőfi Rádióban zenél nekünk tehát Kökény. Dani, ez tőle a nyár voltál, fogad sok szeretettel.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most a nemzeti dal szól, amiben csak a legtehetségesebb hazai énekesek és zenekarok legfrissebb zenei szólnak. Most egy olyan előadó következik, akit eredetileg a Dal 2016-ban ismerhettünk meg, azóta pedig folyamatosan készíti jobbnál jobb art pop dalait. Ő Petruska András, akinek Right at Heaven's Gate című szerzeménye még március 6-án jelent meg, most pedig én hozom el neked itt a Petőfin, a nemzeti dalban.

0: Petőfi Rádió minden magyarén, Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dal szól, és itt van a Ruby Harlem újdonsága, a Tüp Tüp Song, a telefonvonal másik végén pedig Iván Szandra, hát köszöntelek, szia ismét!
1: Szia, sziasztok, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Hát ugye itt van most ez a dal, viszont ahogy kicsit készültem a beszélgetésre, láttam, hogy ez már lement a Petőfi TV-ben nagyon-nagyon régen, egy live koncert keretében, azt hiszem, mesélj egy kicsit az előzményekről.
1: Nagyon-nagyon felkészült vagy, utána jártál mindennek. Igen, ez azért történt így, ugyanis az a dal, ez nem most írodott, hanem 12 évvel ezelőtt, és hát soha nem gondoltam volna, hogy végül megjelenik, mert többször megpróbáltam megjelentetni, és valami akadályban mindig ütközött, és akkor most ezen a tavaszon, ezen a májuson sétáltunk a Margit szigeten néhány baráttal, és feljött ez a dal, és meg kellett mutatnom, hogy ezt mutasd meg, ezt adat, ez annyira jó, és egy kisebb felháborodás lett, hogy ilyen dalok vannak a fiókban, és akkor innen indult egy gyűlölet.
0: Mi volt az oka, hogy ez soha nem jelent meg? Mert mondtad, hogy már többször gondolkodtál, vagy gondolkodtatok rajta, de valahogy soha nem jött ki a lépés. Miért?
1: Ebben így szakmailag túl hosszú lenne talán belemenni, de annyit mondanék, hogy egy mixingig mindig eljutottunk, de a masteringig és a megjelentetésig soha. Ennek néha voltak emberi tényezői, néha voltak hangzásbeli akadályai, tehát hogy mindig volt valami dolog, és egyébként pont ezért adja meg a szinergiáját az egésznek az, hogy nagyon sok stúdióban készült a felvétel, tehát amikor én kitaláltam, hogy oké, akkor igent mondok a barátaimnak, és kihozom ezt oda, akkor egy ilyen elképesztő kutató munkába kezdtem, és megpróbáltam előszedni ezeket az e-maileket, levelezéseket, cseteket, meg mindent, messenger beszélgetéseket, hogy mikor, hol rögzítettük, és utána felkerestem a stúdiókat, hogy esetleg megvan még nekik ez a felvétel. Szóval valahogy így halászgattam össze, és akkor így sikerült most ezt.
0: Azt a mindenit. De hát akkor itt van a tüp-tüpnek az ideje, végre eljött ennek a dalnak az ideje. Terveztek-e hozzá valamilyen vizuális megjelenést? Mert itt látom, hogy van egy cover picture, és egyelőre ennyi van.
1: Ez így van, ennek oka van, ugyanis én azt gondolom, hogy a mai világban nagyon megváltozott a zene fogyasztás, és én úgy vagyok vele, hogy egy kicsit szeretném challengingelni, kihívás elé állítani azokat, akik szeretik a Ruby Harlem dalokat, hogy amíg a TikTokon nem pörög meg, és nem csinál mindenki rá egy táncos videót örjöngve, addig szerintem én se fogok táncolni rá egy videóklipbe, de nem tudom, utána sem biztos, mert nagyon nagy táncos vagyok, semmi. Szóval, hogy én arra gondoltam, hogyha ez egy ilyen nagyon, nagyon szeretett és kedvelt budapesti sláger lesz, és mindenki beérzi rá a nyarat, és megtáncolja, és ugrál rá, akkor nagyon szívesen forgatok egy videóklipet.
0: Tehát amint bepörök TikTokon a tüp-tüp, akkor jön rá a klip, óriási. Na hát, még mielőtt meghallgatjuk itt a Petőfin, egy kicsit mesélj nekem azért, bőven benne vagyunk a nyárban, hol láthatunk, hallhatunk titeket, meg akár, ha bármi más van, szakmai fronton azt is elmondhatod nyugodtan.
1: Nagyon sok zeneszerzéssel foglalkozom most. A Király Lindánál már van 3 dal, amit remélem, hogy mi hamarabb meg fog jelentetni, illetve a Horváth Timinek is írok dalokat, és van egy nagyon titkos projekt, amitől már most több interjúban csak így referáltam, de hát ez még tényleg annyira titkos, hogy nem lehet elmondani, de szerintem majd ezzel is fogok jönni talán néhány szóra. Szóval, hogy vannak ezek a zeneszerzés, és hát ugye a zeneszerzés együtt a producálás is, mint egy új láb bejött, és akkor elkezdtem hangszerelni ezeket a dalokat. A tüp-tüpnek is ezt az új hangzását, ezt már a produceri vízióm adta meg. És akkor hát ugye van néhány koncert, ami izgalmas, ezek kisebb jazzfesztiválok, én nagyon szeretem egyébként ezt a hangulatot, többnyire szólóba fogok muzsikálni ezeken a helyeken, Ruby Harlem dalokat is, és régi jazznótákat is, és ez lesz Igalon, egy Kápolna Jazz Hess nevű fesztivál, illetve lesz Mike Pécsen egy Towerful Events, illetve lesz még Nagy Kanizsán egy szintén egy ilyen kis jazz fesztivál, szóval ez izgalmas, még így a nyár vége felé ezek a van mit várni.
0: Fú, nagyon-nagyon jól hangzik. Hát akkor további sok időt, energiát, kitartást. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Hallgassátok a Tüp Tüp Songot szeretettel. Úgy csináltam nektek.
0: Aj, de szép végszó volt. Zenél a Ruby Harlem, ez a Tüp Tüp Song. Fogadj sok szeretettel.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most a nemzeti dal szól, viszont ahogy az lenni szokott, nem vagyok egyedül. Itt van velem Hegedűs Józsi, köszöntelek.
1: Szia, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is, sziasztok.
0: Most itt számoljunk utána, kb. Két hete jelent meg a Cowboy Summer című dalod, ami számomra az év nem csak country dala, nem csak vicces country dala, hanem az über dal. Figyelj csak, örülök, hogy itt vagy, mert még, hogy mondjam, szerintem tudjuk felfelé tornászni a számokat, mindenki nézze meg, na hát hogy állt össze, és mi az alapinspiráció?
1: A Cowboy Summer, mint szófogalom, az úgy született meg, hogy tavaly nyár elején nekem hát vége lett a párkapcsolatomnak, mivel együtt éltünk, lakásom se volt, és nagyon csavaros módon fel kellett, hogy mondjak a munkahelyemen. Hirtelen egy olyan helyzetben találtam magam június közepén, hogy se család, se magánélet, se semmi. Pénzem se volt, mert olyan drága albérletben éltünk, hogy tehát a fizetésemből az éppen, hogy fel tudtam tartani.
0: Aha.
1: És akkor ott voltam nyár elején, gyakorlatilag minden nélkül. Akkor június vége felé, ahogy ez szokott lenni, az Artisiustól megérkezett az utalás. Megkaptam a szerzői jogdíjamat, amiből tudtam venni egy 25 éves használt autót, és akkor már volt egy autóm.
0: Ez az, amit láthatunk a klipben?
1: Igen, ez egy bordó
0: Opel Astra. Karaván, szép szóva, kombi.
1: Igen, imádom. Nagyon szeretem azt az autót. Előttem volt a nyár, viszont teljesen egyedül voltam, gyakorlatilag otthon nélkül. Békés megyébe levittem dobozokba a cuccaimat, és ott voltak a szüleimnél. De, de akkor még az is kérdés volt bennem, hogy Budapesten szeretnék-e élni, ha már így alakult, hogy éppen akkor semmi nem kötött ehhez a városhoz. És nagyon sokáig gondolkodtam is ezen, hogy akkor én most hol keressek munkát, Békés megyében vagy Budapesten, stb. Stb. Tehát nagyon bizonytalan volt az egész, és ennek a nyárnak az elején egy nagyon jó barátom, mal ültem az akkor még létező Aurora nevű kocsmában, és ott meséltem neki, hogy az én nyaram az egy igazi hot boy summer lesz, amire ő visszakérdezett, hogy mi? Cowboy summer? Hát akkor ez nekünk így beragadt a fülünkbe, és egész nyáron ezt mondogattuk, hogy Cowboy Summer, Cowboy Summer. Azt gondoltam, hogy nagyon sikeres leszek minden téren, a valóságban meg nagyon sokat autóztam egyedül össze-vissza a Kárpát-pedencében. Sok helyen így ott maradtam 4-5 napra a következő koncertre, még mikor gyakorlatilag nem volt semmi dolgom, nem volt hová hazamenni, ami így benne is van a dalszövegben. Például voltam a színpadmester önkéntesen az Őrségben egy fesztiválom. Azt mondták, hogy ott tudnak nekem adni egy szobát, hogyha ott maradok, maradjak, ameddig akarok. Nekem meg nem volt dolgom, és akkor ott maradtam színpadmesterkedni a Hétrétország fesztiválon. Nagyon izgalmas volt ez a nyár, és erről szól ez a dal.
0: Hát figyelj csak, én nem tudtam, hogy emögött ilyen magasságok, mélységek, utazások vannak. Ez elképesztő. Na, ez egy igazi cowboy summer. Na hát figyelj csak, mindenképpen említsünk pár szót a videóklipről is. Mindenkinek üzeném, készült hozzá. Na, azzal együtt fogyasztani ezt a dalt, ez olyan, mint egy jó főételt, csak még egy kicsit megfűszerezett. Tehát, hogy zseniális. Na hát, azt mesélted mikrofonon kívül, hogy a 8. kerület mélyén voltatok, mindenféle sztori van, és volt valami a bajszoddal, vagy a szakálladdal. Na, ez hogy történt?
1: Hát szerettem volna egy igazi kábolyos harcoba júzt. Én néztem akkor éppen egy sorozatot, ami egészen kábolyos volt. Borbélyom, Mózes innen is puszillak, aludt, amikor le kellett volna, hogy vágja szakállamat, úgyhogy végül a Népszínházban találtunk egy kínai fiatalembert, akit úgy hívnak, hogy Gu. Hozzámentünk el levágni a szakállamat. Hát nagyon vicces volt, ő mindenre azt mondta, hogy persze, hogy meg tudom csinálni, de nem tudta, úgyhogy nagyon lassan és nagyon fájdalmasan levágta a szakállamat, és nagyon sajnálom, hogy ez végül nem került be a videóklipbe, de ez Bordás Róbert, rendező, operatőr és vágó, azt lehet mondani, hogy professzionalizmusának köszönhető, hogy végül ezt nem tette bele, mert nem illett bele a klipbe szerinte.
0: Hogyan jöttek ezek a random dolgok a klipben, mindegyik meg volt tervezve valamennyire, vagy amikor jött egy, úgymond egy vicces vagy hülye ötlet, akkor azt beletettétek. Például a drága jó autó tetején állsz, és rugdosol, meg nem tudom miket csinálsz, meg gitározol természetesen.
1: Az autó az központi szereplő, a
0: igen,
1: dalban a 100 lovam patája, ami alattam dörömből, az a 101 lóerős autóm, ami az egyetlen társam volt ezen a nyáron. Többször benne is aludtam, de Hát volt olyan, hogy ilyen 8-9 napra elutaztam az autóval, úgyhogy ismerőseknél aludtam, vagy éppen az autóban, és csak utána tértem haza a szüleim házába, Szabadkígyósra.
0: Na, még mielőtt meghallgatjuk itt a Petőfin, egy kicsit mesélj akkor a nyári tervekről, hogyan készülsz a nyár további részére, mik vannak a tarsolyban, mesélj.
1: Idén nyárra viszonylag kevés fellépésem van, amit én egyrészt nagyon sajnálok, másrészt miután tudtam, hogy viszonylag kevés fellépésem lesz, gondolkodtam azon, hogy mivel foglaljam el magam. Amellett, hogy dalokat írok, most délelőtt is éppen dalt írtam, nagyon örültem annak, hogy van ihletem, mert viszonylag ritkán jön ez. El is zavartam a mennyasszonyomat, és kicsit morcosan ment el a lakásból. Mondtam neki. Szóval én mondtam neki, hogy most akkor ő legyen szíves lelépni, mert éppen megalapozom a jövőnket. Úgyhogy nagy morcosan elment. Úgyhogy viszonylag sokat vagyok otthon, írok dalokat, hangszereket javítok, ugye múltkor voltam itt a Hazai Gitárok műsorban. Azt a gitárt is folytatom, éppen hangszedőket keresgélek egy újba.
0: Nagyon jó.
1: Úgyhogy elfoglalom magam, meg igyekszem kielvezni a nyarat, mert lassan már vége lesz.
0: Ez így van. Józsi, további nagyon-nagyon sok sikert. Én kívánok fellépést, új zenéket, minden jót, szép gitárokat. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is, sziasztok.
0: Mindenki hallgassa a Cowboy Summert, ez következik most itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában ez volt a Nemzeti Dal, amiben csak a legtehetségesebb és legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hozom el neked. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltál, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazz Óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a fesztiválok világában fogunk kalandozni, kicsit felülről ránézünk a fesztivál világra, és aztán utána leszűkítjük majd egy fesztiválra, a Battai Summer Festre, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Battai Summer Fest alapító főszervezője, illetve a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, Szigetvári József, köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Jó estét kívánok.
1: Na, csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy 2026-ot írunk. A fesztiválok, hát sok évvel ezelőtt elkezdődtek. Kisebb fesztiválok, nagyobb fesztiválok gombamód kezdtek el szaporodni, és a 2000-es években, a 2010-es években volt egy nagyon nagy fellendülése a fesztivál. Minden is a fesztiválokról szólt. Manapság 2026-ban van még létjogosultsága a fesztiváloknak?
2: Hát először is talán ilyen kis növény határozó módjára szeretném rendbe tenni a fesztivál fogalmát, mert mostanában többször jártam, akár rádióban, televízióban találkoztam emberekkel, döntéshozókkal, mindenki emlegette a fesztivált, és számomra az vált világossá, hogy van egy kis káosz ezzel a fesztivállal kapcsolatban, hogy ki mit nevez fesztiválnak. Alapvetően azt gondolom, hogy a Magyar Fesztivál Szövetség a 2000-es évek elején jött létre a Művészetek Völgyében. Márta Pista volt az első alapító elnök, én már csak átvettem tőle a Magyar Fesztivál Szövetség elnöki pozícióját. Mi közel 130 fesztivál, tagfesztivált számlálunk, és életvitelszerűen foglalkozunk a fesztiválokkal még néhány országos szakmai szövetséggel. És mi ebből az aspektusból beszélünk a fesztiválokról, tehát nagyon röviden kis növény határozó módjára meghatározva, elsődleges szempontból két típusú fesztivál van, az egyik a for profit, a másik a non-profit, tehát vannak olyan fesztiválok, amelyek kifejezetten a bevétel szándékából jöttek létre, és valójában talán állami támogatást sem igényelnek, mert önfenntartóak, eltartják önmagukat, nagyok, stb. Stb. Mondhatnám, hogy a Sziget ilyen, bár most az utóbbi években a Sziget sorsa is eléggé változó formákat mutatott, de vannak a for profit fesztiválok, a bevételorientált fesztiválok, és vannak a nem bevételorientált fesztiválok, amelyek egyébként nem könyvelnek el óriási bevételeket, hanem valamilyen oknál fogva közösségeket szolgálnak. És ebből a non-profitból is van erősen kettő fajta. Az egyik az, amivel a Magyar Fesztivál Szövetség, a Művészeti Fesztiválok Szövetsége, a Folklor Fesztiválok Magyarországi Szövetsége, a határon túli Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség és a Felvidéki Magyar Fesztivál Szövetség foglalkozik, a Szabadtéri Színházak Szövetsége foglalkozik. Ezek minőségi, kulturális tartalommal rendelkező fesztiválok, és van az összes többi, ami önmagát fesztiválnak nevezi, ezek az úgynevezett falunapok, én mint művelődés szervező, én népünnepélyeknek nevezem őket, ezek ilyen egy-két napos zöldbab, lecsó, kárász, kérész, hal, stb. Főzünk, főzőverseny, stb. És van egyfajta jelentőség az adott településen, mert lehet akár közösség, meg közösséget összetartó, de valójában kulturális, minőségi kultúrát nem tartalmaznak ezek a fesztiválok. Én a múlt héten otthon dolgoztam, hallgattam a kedvenc rádiómat, a Petőfi Rádiót, délelőtti műsort, ahol valamelyik műsorvezető hölgy nagyon lelkesen elmondta, hogy a hétvégén milyen fesztiválok lesznek, és el is mondta ezeknek a tartalmát, és én megmondom őszintén, itt nyilván elborzadtam. Mert az ott felsorolt, akár a fellépők, akár a programok, ezek mind ilyen sztereotípia alapján, tehát a reggel megáldjuk a babot, megfőzzük, főzőverseny, jön az asztal, kórus, citera zenekar kész, és este föllép valamilyen mulatos művész, és van valami gagyi tartalom. Mi ezeket népünnepének tartjuk, tehát ezeknek a fontosságát nem kérdőjelezzük meg az adott településen, de ezek csak önmagukat nevezik fesztiválnak, hogyha most rám nézel, én is nevezhetném magamat bodybuilder világbajnoknak, mert ezt szeretném látni a tükörbe, de valójában nem vagyok az. A mi megfogalmazásunkban az említett öt fesztivállal foglalkozó országos szakmai szövetségek véleménye szerint ezek a fesztiválok, ezek tematikához kötődnek, valóban több napig tartanak, nagyon erős meghirdetett programjuk van, különlegesek, van benne valami üzenet, van benne valami szórakoztat is, tanít is, nevel is, és elsősorban közösségi értéket, és leginkább kulturális minőséget minőségi kultúrát közvetít, és azt gondoljuk, hogy ezeknek a fesztiváloknak jelentős hatása van akár a település fejlesztése is, sőt a külszínházasokkal beszélgetve azt is tudjuk, hogy ezek a típusú fesztiválok képesek arra, hogy az akár az ingyenesen megrendezett programokat, amelyet az arra járó megáll, megnézi, soha nem látott még kortárs balettet, de föltámad az érdeklődés, és a következő ősszel bemegy egy színházba, vesz egy jegyet, és elkezd színházba járni, mert ezeknek a kulturális, minőségi kultúrát közvetítő fesztiváloknak erősen van ilyen hatása, és mi ezekről beszélünk, amikor azt gondoljuk, hogy az állami támogatás és nagyon sok minden hol kéne, hogy lecsapódjon.
1: Népünnepét említettél, és nem akarok ellent mondani neked, és nem szeretném szétszálazni mindazt, amit mondtál, na, de hogyha veszünk egy akármilyen népünnepét, egy falunapot, ami magát fesztiválnak nevezi, azért ott is említetted babállás például, tehát hogy van valami kulturális értéke, összetartó értéke is van, hiszen oda megy
2: az a közösségi
1: falu,
2: érték. Igen, közösségi érték.
1: Van szórakoztatás is. Akár profit, for profit, akár non profit, tehát hogy azok az értékek megvannak benne, csak valami mégis hiányzik, ami miatt fesztiválnak nevezhetnék magukat?
2: Hát pontosan az hiány belőle. Most itt nagyon leegyszerűsített dolgot, a csülökös bableves csülökös bab nélkül nem csülökös bableves, de ráfoghatjuk, hogy az. A fesztivál az amit én ragozgatok, hogy a minőségi kulturális érték, és amit feszegettél, hogy akkor ezek a falunapok ezek szórakoztatnak, rendben van. A szórakoztatásnak is van egy, minden műfajnak megvan a teteje, és minden műfajnak megvan az a része, ami vállalhatatlan. Ez minden műfajra így, a néptáncra és a klasszikus zenére, a jazzre és mindenre, és akár a mulató zenére, és hogy vannak olyan mulatós zenészek, akik egyébként maguk műfajában, de mégis valamilyen minőséget képviselnek, most nem mondok neveket, de van ilyen, és van olyan a mulató zenében, aki egyébként oda kiáll, azt énekelget, kicsit hamis, kicsit izé, kicsit gagyi, és itt a fesztivál szervezők, illetve a rendezvény szervezők, a falunapokat szervezőknek óriás felelőssége van, mert ezzel egy falu életminőségét, ízlését, viselkedés kultúráját lehet formálni. Tehát én most nem szeretném pont a saját városomat, hogy ez egy Szászfalombatta egy iparváros, azért ott a befogadó színházi jellegnek és a kortárs balett együtteseknek és a nagyon komoly prózai színházaknak sokkal korábban nem nagyon volt helye. Hosszú kitartó munkával a kulturális központ elérte azt, hogy a helyi közönség erre ránevelődött. Természetesen nem feledkezünk meg az önfelett szórakoztatásról sem a battai napokon, ami korábban Tátika fesztivál volt, tehát plébek művészek jöttek, és most pedig már áttértünk az élő zenekaros nagy koncertekre, és kiderült, hogy a közönség ránevelhető volt, és rávezethető volt arra, hogy igénye legyen a minőségi kultúra felé, ami egyébként nem zárja ki azt, hogy ez szórakoztató legyen. Tehát egy kicsikét néha azt érzem, hogy a minőségi kultúra az biztos, az olyan szomorú zene, az nem, dehogy nem. Lehet, hát látjuk, hogy akár a Veszprém Festen, vagy ilyen, vagy az Őrségben, a Kiszerek és Sporták Fesztiválján minőségi kultúra van, nagyon sok embert vonz, és nagyon sok olyan embert képes bevonzani, aki korábban nem tudta, hogy neki erre van igénye, de föltámasztjuk benne az igényt, és ezzel alakítható egy település kulturális élete.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke Szigetvári József. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, illetve a Battai Summer Fest alapító főszervezője Szigetvári József ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
3: Elő. Én is köszöntöm.
2: Az elmúlt szűk negyed órában leginkább arról beszéltünk, hogy mi számít fesztiválnak, és mi az, ami a Magyar Fesztivál Szövetség szerint nem számít fesztiválnak, ha bár a szervezők azt fesztiválnak hirdetik meg. Népünnepélyeket említettél, falunapokat említettél, stb. Na most, lehet ebben egy ilyen organikus fejlődés, mert ugye, ahogy a fesztiválok is elindultak, nem tudom, egy 30 évvel, 40 évvel ezelőtt, Woodstockig mehetünk vissza, azok sem úgy indultak el, hogy mindent tudtak, és tökéletes leírásuk volt a különböző programokról, hanem hogy ha valaki elkezdi kicsiben fesztiválnak nevezi magát, de a Magyar Fesztivál Szövetség szerint nem üti meg a szintet, ráfekszik is a következő évben, a harmadik évben, az ötödik évben is megszervezi, lehet, hogy előbb-utóbb megadja azokat a kulturális értékeket, ami alapján már a Magyar Fesztivál Szövetség is fesztiválnak tudja azt nevezni.
3: Nagyon jó a kérdés. A Magyar Fesztivál Szövetség, azt gondolom, hogy ideértve a többi országos szakmai szövetséget, a folklórfesztiválokat, stb. Ez egy közösen megfogalmazott célunk, hogy a tagfesztiváljaink minőségét folyamatosan edukációval, szakmai konferenciákkal, szakmai tanácsokkal segítsük, mert az a legfontosabb cél, hogy a magukat valóban fesztiválnak nevező, vagy fesztiválnak érzők, fesztiváltartalmakat hozzanak létre, hiszen ezzel éves szinten 2-2,5 millió emberhez jutunk el, amely sokkal nagyobb szám, mint a látott, akár bevételorientált fesztiválok közönsége. Uh-huh. Tehát, hogyha összeadjuk az országban az összes ilyen fesztivált, és most a Magyar Fesztivál Szövetség tagságáról beszélünk, ez 2-2,5 millió embert érint éves szinten. Természetesen ebben segít a Magyar Fesztivál Szövetség. Mi létrehoztunk egy úgynevezett regisztrációs programot, ez valamikor a Nemzeti Kulturális Alapnál még a pályázati feltételek között is ott szerepelt, hogy regisztrálni kell. Ez egy adatlap volt, adathalma az volt, amit a fesztiválnak ki kellett tölteni. Ha valaki ezt egyébként ki tudta tölteni, akkor biztos, hogy fesztivál. Olyan kérdések voltak benne, hogy a fesztiválok tudják kitölteni. A falunapok nem biztos, hogy ki tudták volna tölteni, mert több éve visszamenő múlt, tehát olyan kérdéseket állítottunk össze, és már maga a regisztrációs adatlap kitöltése is egyfajta ösztönzés volt bizonyos rendezvények számára, akik az elején még nem tudták kitölteni, de nagyon szerettek volna egyébként fesztiválnak lenni, és azt tapasztaltuk, hogy néhány év múlva ki tudták tölteni, és akkor valóban megtörtént az a folyamat, amiről te beszélsz. Ez egy nagyon fontos folyamat, hiszen a fesztiválok azért nem csak szórakoztatnak, hanem egyébként gazdasági élénkítő hatásuk is van. Tehát ugye a fesztiválokat kiszolgálják a technikusok, a ródok, a színpadtechnikus, hangtechnikus, fénytechnikus, ott vannak a vendéglátósok, ott vannak a fesztiválon megjelenő árusok, akik számára, hogyha a fesztiválok eltűnnek, vagy a fesztiválok közönsége eltűnik, akkor magyarul az ő megélhetésük eltűnik. Ezt a Covid idején tapasztaltuk, hogy maga a technikus szakma ürült egy kicsikét ki, mert akinek nem volt elég tartalék, az szinte felszámolta magát, és a Covid után már nem volt, egy darabig nem volt elég hang- és fénytechnikai szolgáltató, mert inkább elmentek dolgozni valahova, ami biztos megélhetést javasolt, vagy teremtett. Tehát a fesztiváloknak azon kívül, amiről beszélgettünk, hogy szórakoztat, meg tanít, meg társadalmat fejlett, van egy ilyen gazdasági hatása, hogy nagyon sokaknak a tisztes megélhetését biztosítja.
2: Ha a műfajokat vesszük, mondjuk valaki csinál egy balettfesztivált, ami azért elég komoly, viszont nem tudom, ilyen rissz-rossz módon van összepakolva a program, és akkor lehet, hogy nem úgy alakul az egész, mint ahogy egyébként egy már évek óta működő, mondjuk balettfesztiválon van. De hogy minőségi programról van szó, magas kultúráról van szó, akkor még akkor is, hogyha akadozik a lebonyolítás, és nem vonz annyi embert, és nem lesz belőle, nem tudom, nagy bevétel, akkor a műfaj miatt azt kell fesztiválnak neveznünk, és a kérdés másik része az, hogyha valaki viszont tökéletesen összepakol egy kukorica fesztivált, viszont ott csak nem tudom, citara zene van, akkor nem lehet fesztivál?
3: Hát a fesztivál kritérium alapján, hogyha minőségi tartalmat biztosít, és ugye van is erre ilyen ösztönzés, pont akár az NK működése kapcsán merült egyszer föl, hogy akkor lehetne beengedni, és úgy lehetne beengedni akár pályázatba az ilyen típusú falunapokat, hogyha a programjaikban megjelenik legalább mondjuk, most nem matematikailag fontos, egy vagy két vagy három, tehát megjelenik valami minőségi kulturális program, és azt az NKA minden további, mondhatja azt, hogy a Kukorica Fesztivál összességében esetben azért nem, de ha ott föllép mondjuk a Magyar Banda, vagy most nem tudom, akárkit mondhatnék, nem pont a Magyar Bandát, de más valamilyen minőségi program föllép, akkor azt céltudatosan, célirányosan támogatja akár az állami forrás, és ezzel ösztönzi a fesztiválokat, hogy hozzanak létre olyan program elemeket, amelyek egyébként beleillenek az ő fesztiváljukba, de mégis egyfajta minőségi értéket közvetítenek.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, aki mindemellé a Battai Summer Fest alapító főszervezője Szigetvári József. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, aki minden mellé a Battai Summer Fest alapító főszervezője. Szigetvári József ül velem szemben a stúdióban, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello. A Fesztivál Szövetség, a Magyar Fesztivál Szövetség alapvetően egy civil szervezet, és akkor vannak mindenféle kérdőjével, ki kell tölteni, hogy akkor lehet tag, nem lehet tag, mi az, ami fesztiválnak minősül, mi az, ami nem minősül fesztiválnak. Segít a Fesztivál Szövetség, hogyha valaki megkeres benneteket, hogy én szeretnék egy akármilyen fesztivált létrehozni, nem tudom, hogy induljak el, hogy alakítsam át, hogy az minőségi legyen. Segít a Fesztivál Szövetség?
3: Természetesen. Tehát, hogyha mondjuk ilyenre, hogy valaki bekopog, hogy ő szeretne fesztivált létrehozni, ilyen az utóbbi időben azért nem nagyon volt példa, mert akik ilyen falunapban gondolkodnak, ott általában alapvetően az, hogy van a szomszéd faluban is, miért nincs nálunk polgármester, és akkor gyorsan kikínlódnak magukból valami hasonló, csak nem zöldbab, hanem spenót. Tehát, hogy általában ez szokott történni. A Magyar Fesztivál Szövetség egyébként ebből a szempontból öngondolkodó, mert Erdélyben nem volt erdélyi magyar fesztiválok szövetsége, de tudtuk, hogy Erdélyben vannak magyar fesztiválok, ezért mi megkerestük őket, és ösztönöztük arra, hogy hozzák létre az erdélyi magyar fesztiválok szövetségét, és Felvidéken sem volt felvidéki magyar fesztiválok szövetsége, de tudtuk, hogy vannak nagyon jó fesztiválok a Felvidéken, ezért őket is megkerestük, és őket is arra ösztönöztük, hogy hozzanak létre, most Délvidék fele szeretnénk elindulni, mert mindenhol, ahol vannak magyar fesztiválok, ott nagyon örülünk neki, hogyha ők szövetségbe tömörülnek, és beszélgetnek velünk, vagy betagozódnak hozzánk. Aláhúzom egyébként, hogy ez nagyon érdekes, most, hogy kérdezted, de nagyon érdekes kérdés, mert az ilyen kezdjünk el új fesztivált szervezni esetben, valamilyen oknál fogva a határon túliaknál az új fesztivál ötlete, akár gondolunk itt Kalotaszekőnbe, bárhol, azok zseniálisak. Tehát Kolozsváron akkor ők nem egy 132. kis gasztrofesztivált, ahol kolozsvári töltött káposztát főznek és verseny lesz, hanem megszervezik a kolozsvári magyar napokat, ami egyébként dobsz két hátas, és a Double Rise és az összes többi ilyen, vagy a Füleki Fesztivál Felvidéken, az mind önmagából fakadóan erős minőségi kulturális érték köré szervezik, mert számukra ez a nemzet megtartó erő, ott ez nagyon fontos. Ez az egyik fele, és a másik fele, ők azt is megélik, hogy ők nem csak az ott élő magyar közösség számára jelentenek vonzerőt, hanem például a kolozsvári magyar napok nézőinek jelentős száma román. Tehát a népek közötti híd és a kulturális híd, ami viszont csak minőségi kultúrával tud megtörténni. Tehát nagyon érdekes a kérdés, amit föltettél, de a Magyar Fesztivál Szövetség törekszik arra, hogy akik a minőségi kultúrát is, a minőségi közösségi élményeket szeretné közvetíteni, azokkal mi partneri viszonyba kerüljünk. A többiekkel nem biztos, hogy nekünk kell foglalkozni, lehet akár Falunapok Országos Szövetsége is, és akkor ők is elindulhatnak egy ilyen fejlődés úton, mert jó lenne egyébként, hogyha a Falunapoknak lenne országos szövetsége, ahol az ilyen kis falvak egymásnak tudnának segíteni, de a Magyar Fesztivál Szövetség minden esetre a minőségi kultúra mellett kötelezte el magát.
2: Nemzetközi szervezetekkel tartjátok a kapcsolatot? Adtok nekik át információkat, tanultok tőlük?
3: Hát a nagy nemzetközi szervezetek elsősorban a folklórfesztiválok környékén csapódnak le, hiszen a CIOFA Nemzetközi Folklórfesztivál Szervezők Szövetsége, az UNESCO stratégiai partnerszervezete, az már 1000 éve, 1970 óta működik, és Magyarország a tagja. A nemzetközi fesztivál szövetségekkel egy-egy tagfesztivál tart fenn kapcsolatot akkor, hogyha egyébként az ő tematikájába illően megtalálja a saját maga nemzetközi partnerét, valamikor, hogy amíg működik az Európai Fesztivál Szövetség, ezekhez próbálunk információ szempontjából becsatlakozni, akár kutatásokat kezdeményezni, ami egy külön tétel, hogy jó lenne, hogyha a fesztiválokkal kapcsolatban most lenne megint egy kutatás, mert a fogyasztási szokások, a generációs váltás iszonyatosan módon felforgatták a fesztiválok helyzetét, hát látjuk a COVID utáni időszakban és a generációváltás és az új generáció fesztiválokhoz való viszonyulását, ami egyébként akár egy nemzetközi, akár egy hazai kutatásnak lehetne témája, főleg segítve az előttünk lévő nem tudom hány évtizedet, hogy merre is kéne elindulni a fesztiválokkal.
2: Beszéltünk nagyon sokat a fesztivál fesztiválokról, meg a kritériumokról, meg arról, hogy fesztiválszövetség tud-e és hogyan tud segíteni, és akkor most itt az ideje, hogy rátérjünk a másik fontos topikra, ez pedig az, hogy jó magad is fesztivál szervező vagy egyébként. Imár a 33. alkalommal kerül megrendezésre a Battai Summer Fest, ami nem egy kis léptékű fesztivál, itt azért számtalan országból érkeztek már mindenféle táncosok, mindenféle előadó művészek. Idén Dél-Amerikát céloztátok?
3: Mondtam neked, hogy átalakult az egész rendszer, Covid után nagyon sok helyen kiestek az együttesek, nagyon sok helyen megváltoztak a fesztiválok. Nem feltétlenül nem mi céloztuk meg Dél-Amerikát, hanem Dél-Amerika célzott meg bennünket, azért említetted a Summer Festnél 113 ország, közel 50 ezer művésze vett részt, és
2: eddig 33
3: ezer. Eddig, igen, és ez pont olyan, mint bármi, hogyha megtalálsz egy jó éttermet, akkor a barátaidnak örömmel és szeretettel ajánlod. Ők megtalálták a Summer Festet, nagyon sok generáció járt itt 1994 óta. A Summer Fest híre az generációról generációra száll nemzetközi szinten, pont ma kaptam levelet Litvániával, akik 10 éve voltak itt, de vissza akarnak jönni. Tehát azért a Summer Festnek van egy nagyon erős nemzetközi híre és tekintélye és presztízse, és most már ezek az együttesek önmaguktól találnak el hozzánk. Most idén valóban Peru, Chile, Uruguay, Bolívia talált vissza, és szeretne újból részt venni, és ettől lett egy kicsikét ilyen dél-amerikai beütése, meg távol-keletről Indonézia, tehát tulajdonképpen ez egy normális folyamat. Ők most már megtalálnak bennünket. Bár mi is keressük őket, de ők most már megtalálnak bennünket, és eltalálnak hozzánk.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, aki mindemellé a Battai Summer Fest alapító főszervezője, Szigetvári József. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szigetvári József, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, aki mindemellé a Batai Summer Fest az immáron idén 33. alkalommal megrendezésre kerülő Batai Summer Fest alapító főszervezője. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szia.
1: Szóval Dél-Amerika, illetve Indonéziából is érkezik együttes, és említetted, hogy átalakult, talán már tavaly is beszéltünk róla, hogy átalakult a fesztivál, mert az úgy indul sok-sok évvel, évtizeddel ezelőtt, hogy akkor a világ minden tájáról érkeztek táncosok, előadó művészek, és akkor menettánc volt, előadások, táncpanorámák, stb. De most már nem ezt csináljátok. Mindenféle színházi előadások vannak, mindenféle egyéb programok is vannak a meghívott csapatok mellett, vagy az érkező csapatok mellett.
2: Hát ugye Covid, 2020-ban elkezdtük, külföldiekre nem lehetett számítani, 21-ben sem, 22-ben sem, mert ugye elhúzódott a Covid a különböző földrészek között, de ahogy sokszor mondtam neked, minden fesztivál végén el szoktunk ültetni egy fát, és mi a covidos években is el tudtuk ültetni a fát, mert megtartottuk a fesztivált. Akkor elsősorban a magyar kincsestárát, a kincsestládát nyitottuk ki, és a hazai előadókat, tehát akár világzenei, akár néptánc együttesek tekintetében, akár saját magunk hoztunk létre menyegző Ásókapa Nagyharang címmel, nagyon sok magyar együttes közreműködésével, nagyszabású Megagiga programot, amit Debrecentől kezdve Nyíregyházán át Jászberényben körbevittünk az országba, és akkor jött az ötletünk, hogy a színházteremben próbáljunk meg egy ilyen egyhetes százhalombattai színházi fesztivált létrehozni, és megszólítottuk a hazai színházakat, és ebben az időszakban mindenki nagyon boldog volt, hogy ő normális színházakban fel tud lépni, és összeállt egy egyhetes hét színházi előadás program, mert nem voltak nemzetköziek, ezt a helyi közönség meg a környékben lévő közönség nagyon megszerette, mert nagyon minőségi színházi előadásokat tudtunk bemutatni, és amikor már kijöttünk a Covidból, akkor arra jöttünk rá, hogy a színházi program miatt megérkezett egy teljesen új közönség, aki soha nem járt a Summerfesten, viszont szeretnénk visszahozni a nemzetközi néptáncfesztiválos vonalat is. Így most nem egy, hanem két fő vonulata van a Summerfestnek, maradt a színházi vonal, és hanem visszajött a nemzetközi folklórfesztivál tartalom is a világzenei fesztiválokkal és ezekkel a programokkal, sőt kerestünk olyan színházi előadást, ami egyébként folklór eredetű, tehát abszolút széles sávon lehet fellépőket keresni, így most már Nemzetközi Folklór Fesztivál kulturális és összművészeti rendezvény sorozata neve. A kinti szabadtéri színpadot korábban a nyitó és az záró ceremóniára használtuk, de most már a fesztivál teljes időtartam alatt minden este dübörög a szabadtéri színpadot, elsősorban a nagy koncertek, kis koncertek, prémium kategóriás koncertek, a Summerfest eseményei, benne a színházteremben meg színház előadások vannak. Itt van benne nem műfajváltás, de helyet kapott, mivel színházról beszélünk, tehát van benne operett, mint Hungarikum, van benne musical, van benne Veresegy színház, tehát ez egy kicsikét ilyen, de minőségi, tehát a minőségi színház előadások, Bársony Bálint koncert, stb. És ugyanakkor a folklórfesztivál eredeti tartalma, a táncpanorámák, a találkozás a külföldi ütösökkel, a gyermek és családi program, tehát minden maradt, csak közben még a műfajt és a program elemeket szélesítettük.
1: És ugyanúgy lesz faültetés, és lesznek
2: ugyanúgy
1: koncertek,
2: lesz feültetés, ugyanúgy lesz egyébként benne, hát a Sárik Peti, igen, a Koszi Jankával, hát ez talán akik ismerik ezt a műfajt, nem is kell, ugyanúgy megszervezzük az Aranyszívgálát, ez el sem maradhat, ez az integrált művészetterápiás színház előadás, ahol a sérült művészek, kerekesszékesek, vakok és középsúlyosan értelmi fogyatékosok, Down-szindrómások közös színházi produkciót hoznak létre a Forrás Néptánc Együttes táncosaival. Ugyanúgy lesz szeretetasztalon a battaiak, ezt étellel várják a külföldieket. Tehát maga a Summerfest a Summerfestnek megmaradt, csak kiegészült ezzel a teljesen újszerű színházi programmal, amire egyébként nagyon sok érdeklődő szokott érkezni.
1: Többek között a Szép Nyári Nap is bemutatásra kerül.
2: A Szép Nyári Nap is bemutatásra kiadtatásra kerül. Az meg egy generációs történet, én azt gondolom, hogy az idősebb generáció, bár a fiatalabbak is ismerik a Szép nyári napot, de én azt gondolom, hogy itt valóban a minőség a fontos, és figyelemmel arra, hogy nem tudjuk, hogy mikor van legközelebb Covid, vagy mi történik a megőrült világban legközelebb. Egyébként azt érezzük, hogy az európai lokációval kapcsolatban nem egy, nem kettő távol-keleti vagy latin-amerikai ország abban a tudatban maradt távol, hogy háborús övezet. Meg nem tud Dubajon keresztül megérkezni, mert ott egyébként az iráni, meg a stb. Tehát ugye a világ az fordul, viszont a magyarországi színházak, a magyarországi előadók azok stabilak. Ennek következtében ezt a magyarországi előadó műsori programot ezt erősen megtartjuk, mert bármi történik, ők itt vannak, és a nemzetközivel kapcsolatban pedig alkalmazkodunk a világ helyzetéhez.
1: A változás előtt, amíg nem jött az, hogy akkor színházi és egyéb kulturális fesztivállá alakult a Summerfest, azelőtt nagyon sok külföldi együttes érkezett, és valahogy mindenki befért valamilyen családi házba, vagy valamilyen családhoz, és el tudtátok szállásolni. Mindenki magáénak tudta a fesztivált. Ez még mindig ugyanígy van a külföldi együttesekkel?
2: Hát nyilván.

0: volt kisdobos, meg úttörő, meg járt építőtáborban, meg brigádmozgalom volt, meg Kalákában építették fel egymás házát. Tehát a közösségi lét a hét minden napján jelen volt az életükben. Mai ember az online-offline életmóddal elveszítette ezeket a fajta képességeit. Nyilván sokkal nehezebb, és nem adjuk föl, tehát most már örülünk neki, hogyha nem tudom hány együttest lehet elhelyezni családoknál, mert ezzel a megváltozott világgal mi megpróbálunk valamit kezdeni, nem adjuk föl. Szerintem ez ilyen a madás tézis, antitézis, szintézis alapján most ez egy ilyen világ, de aztán majd ez majd lehet, hogy majd újból megerősödik, de elveszíteni nem szabad, itt a fák ültetése ezért ilyen nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy ez csak egy időleges történet, és ez is elmúlik majd egyszer, és visszatér majd megint a közösségre való, az erős közösségre való igény, és egyébként a minőségi kultúrára való igény is szerintem visszatér, ahogy én most látom, talán pont egyébként a mindenhonnan előzönlő, kicsit gagyi hatására felerősödik az emberekben az az érzés, aki nagyon sokat jár egyébként ilyen mindenfajta gyors éttermekbe, előbb-utóbb igénye van arra, hogy beüljön már egy rendes étterembe, és egyen már egy igazi ételt, és ne csak azt a műanyagot. Tehát ez egy ilyen folyamatos körforgás, a világ körforgása. Most egy ilyen kicsit leszálló, kicsit felszálló ágban vagyunk, de az optimizmus soha nem marad el, és a minőségi kultúrába vetett hitünk sem hagy el bennünket soha. Ezért van az, hogy minden fesztivál igazgató egyébként akkor is megszervezi, hogyha józan észre úgy tűnik, hogy nem lehet, mert mindent ellentmond neki, de akik ilyen mániákusok meg megszállottak, azok egyébként nem adják fel, és szerintem ettől tud működni. Az a fajta fesztiválvilág, amiben mi élünk, mert minket a gazdasági bevétel nem, legfeljebb az állami támogatást tud megakasztani, de bízunk benne, hogy ez is egy kicsikét a helyére kerül.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, 33. Battai Summerfest. Mikor kezdődik? Augusztus 12?
0: Augusztus 12-én és 20-án fejezzünk be.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Magyarországon a Petőfi

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hazai dallamokkal indítjuk be a szerdánkat. Itt a Petőfin, augusztus 5-e van. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A következő percekben találkozhatsz majd a The Sign-nal, hozom a Dirty Slippers csapatát is. A kezdés viszont a Starry, ez már is a kirakós. Tarts velem!
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárt.